Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban, a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis Háros-szigetet, eredeti nevén Fácán-zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik. Elindult a társadalmi párbeszéd a szabályosan közlekedők védelme érdekében. Megújulhatnak a rendőrök egyenruhái. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Több mint 55 000 töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, a kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Megjelent az Assai Kárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukoricatermésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Megújulhatnak a rendőrök szolgálati egyenruhái. A cél, hogy az állomány igényeit szem előtt tartva olyan új téli és nyári ruházatot vezessenek be, amely megfelel a modern kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A belügyminisztérium már közzétette a piaci felhívást, amelyben várja az érintett gyártók jelentkezését. Halálos áldozatai is vannak a Chile középső és déli részét sújtó viharoknak. Az özönvízszerű esőzések okozta áradások miatt több település el van zárva a külvilágtól, több mint 250 000 háztartásban nincs áram. A rendkívüli időjárás miatt az iskolákban ma szünetelt a tanítás. Szombaton többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 29, a Tisza tó 27 fokos. Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Gondolták volna, hogy a József Attila lakótelep helyén volt Budapest leghírhettebb nyomornegyede? A Mária Valéria telep az első világháború utáni menekültáradat idején jött létre, és egyes részei egészen a 70-es évekig álltak. A fából készült kátránypapírtetővel borított komfort nélkül ideiglenes építményekbe az 1920-as évek elején 8000 ember telepítettek. A külvilág az itt élőket bűnözőnek gondolta, ám a statisztikai adatok nem ezt mutatták, de a megbélyegzés miatt állandósult a kilátástalanság és a nyomor. A negyed nevét a magyar és cseh királyi hercegnőről, Ferenc József és Sziszi legkisebb lányáról kapta, aki ismert volt jótékonysági akcióiról. Az ország egyik legismertebb színésznője, Psóta Irén is a telepen töltötte gyerekkorát.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras... Klasszik Rádió 92.1-en. A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras területet Mária terén...

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda. Róla kapta a nevét a Duna folyás irány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ez csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest. Ahogy Budát, a város német lakói Offennek, kemencének hívták, a Gellért hegy ásító kemence szája okán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyjal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik. Elindult a társadalmi párbeszéd a szabályosan közlekedők védelme érdekében. Megújulhatnak a rendőrök egyenruhái. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Több mint 55 000 töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, a kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukoricatermésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Megújulhatnak a rendőrök szolgálati egyenruhái. A cél, hogy az állomány igényeit szem előtt tartva olyan új téli és nyári ruházatot vezessenek be, amely megfelel a modern kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A belügyminisztérium már közzétette a piaci felhívást, amelyben várja az érintett gyártók jelentkezését. Halálos áldozatai is vannak a Chile középső és déli részét sújtó viharoknak. Az özönvízszerű esőzések okozta áradások miatt több település el van zárva a külvilágtól, több mint 250 000 háztartásban nincs áram. A rendkívüli időjárás miatt az iskolákban ma szünetelt a tanítás. Szombaton többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 29, a Tisza tó 27 fokos. Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 16. kerületben terül el Budapest egyik kevésbé ismert, ám annál csodásabb villanegyede, mely árnyas fasoraival és a századfordulón épült elegáns nyaralóival a mai napig megőrizte a századforduló előkelőinek világát. A Mátyásföldi nyaralóterep területén egykor a Margit-szigeti domonkos nővérek birtokai és Mátyás király kedvenc vadász területe volt. A negyed egy vadászatnak és a hév kiépítésének köszönheti létrejöttét. Az egykor Pest tehetős polgárainak otthont adó nyaralók többségét Paulheim József tervezte, ám az építést szigorú szabályokhoz kötötték. Minimum 1200 négyszögöles telekre kellett a villákat tervezni, ahol a haszonállattartás, illetve kocsma, bolt, mészárszék és gyár létesítése tiltott volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete. Mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik. Elindult a társadalmi párbeszéd a szabályosan közlekedők védelme érdekében. Megújulhatnak a rendőrök egyenruhái. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyag ellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt. Azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Hozzátették, a háborús konfliktusok miatt megcsappant a globális olajexport, ennek ellenére sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem alakult ki ellátási probléma. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, a kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A vissza nem térítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukorica termésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Megújulhatnak a rendőrök szolgálati egyenruhái. A cél, hogy az állomány igényeit szem előtt tartva olyan új téli és nyári ruházatot vezessenek be, amely megfelel a modern kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A belügyminisztérium már közzétette a piaci felhívást, amelyben várja az érintett gyártók jelentkezését. Halálos áldozatai is vannak a Chile középső és déli részét sújtó viharoknak. Az özönvízszerű esőzések okozta áradások miatt több település el van zárva a külvilágtól, több mint 250 000 háztartásban nincs áram. A rendkívüli időjárás miatt az iskolákban ma szünetelt a tanítás. Szombaton többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 29, a Tisza tó 27 fokos. Vasárnap néhány fokos lehűlés érkezik.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A II. Világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neuser vagy a Gepidben a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neuser

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a Budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkély korlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó lehelletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte halott kedves emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai polgári kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályuk szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovics Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Békehídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, közölte a szaktárca. Változások lesznek az adózásban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standardt. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót is. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukoricatermésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést okozott. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Andy Bönem volt manchesteri polgármester, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője. Megválasztását a párt rendkívüli kongresszusán jelentették be. Bönem Keir Starmer miniszterelnököt váltja a kormánypárt élén. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormány alakítással. Halálos áldozatai is vannak a Chile középső és déli részét sújtó viharoknak. Az özönvízszerű esőzések okozta áradások miatt több település el van zárva a külvilágtól, több mint 250 ezer háztartásban nincs áram. Sok napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 15-22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze, Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falk-Miksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb és legkisebb város része a 11. kerületben, a Rákóczi híd Budai híd főjének északi oldalán. 1996. decemberében jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésével. A területén kampusz jellegű parkosított környezetben irodaházak találhatók, amelyekben elsősorban informatikával, telekommunikációval és szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek székhelyei vannak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója, Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rózsadomb és a Kisvábhegy közötti völgyben húzódó térséget az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonaság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, közölte a szaktárca. Ma rendezik Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standard. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenni az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvóta adót is. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Korlátozottan működnek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, közölte a kormány. Az informatikai karbantartás miatt fennakadás lehet például a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu rendszerében is. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet átvenni, a többi ügyintézés szünetel a hétvégén. Mától rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart. Ma rendezik Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosai is. A több ezer mécses vízre bocsátását folyamatosan figyelik a szervezők, és a rendezvény végén össze is gyűjtik azokat. Sok napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 15-22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten a hétvégén az M4-es metró, Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrűbben közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Pestre utazóknak Kelenföld vasútállomástól az 1-es villamost, a Bikás parktól az 1-es villamost és a 7-es autóbuszt, Újbuda központtól a 4-es villamost is ajánljuk. Ma késő estig lezárták Budafokon a Kossuth-Lajos utcát a Donszki Árpád utca előtt, mert toronydarut bontanak. A Mária Terézia utcát kétirányosították a Szavolyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között, de a Szavolyai Jenő tértől a Kuruc közig csak a BKK járatok hajthatnak át. Holnap hajnalig lezárták Csepelen a Károli Gáspár utcát a Szent Imre térnél rendezvény miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megállójuk kimarad. Ma délután 3 óráig a 6. kerületben a Benzúr utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell számítani, mert kertészek dolgoznak. A forgalmat jelző őrök segítik. Mától a H6-os hév Ráckeve és Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért jövő héten csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvasai Jenő út között. A Hajóállomás utcába és a Lechner-Ödönfasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább haladni, befelé a Kvasai Jenő útnál tudnak balra a Csepel felé is fordulni. szépcsillabékeke.info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Elindul 3 órás információs műsorunk a Klasszik hétvége. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy felmérik a hazai ebrendészet állapotát, változik a zöld rendszámos parkolás Budapesten jövőre, és szó lesz arról is, hogy drasztikusan apad a Duna.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Még az ősszel elkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A fejlesztés révén új villamos kapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszigát térségéig. Felmérik a hazai ebrendészet állapotát, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy a felmérés után az önkormányzatokkal közösen megpróbálják minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni ezeket a telepeket. Július 31-től megszünteti a Matthias Corvinus Kollégium alapítványt az állam nevében az alapítói jogokat gyakorló Ruf Pálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Ez abból a határozatból derül ki, amelyet Orbán Balázs, az alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke osztott meg a közösségi médiában. Változik a zöld rendszámos parkolás Budapesten jövőre. 2027. január 1-től a zöld rendszámos autók után is meg kell fizetni a parkolási díjat Budapest fizetős övezeteiben. Ez azt jelenti, hogy a tisztán elektromos autók tulajdonosai ugyanazokkal a díjakkal számolhatnak, mint a többi autós, megszűnik tehát az automatikus ingyenes parkolás. A változás része annak az átfogó parkolási reformnak, amelynek keretében már 2026. júliusától megszűntek a parkoló automaták, a díjfizetés pedig teljesen digitálissá vált. Az új szabályok szerint a 2000 kg-nál nagyobb saját tömegű tisztán elektromos személyautók után már nem csak fizetni kell, hanem emelt, vagyis kétszeres parkolási díjat kell fizetni. Ez elsősorban a nagyobb elektromos SUV-okat érinti, de nem kizárólag. Mivel az akkumulátorpak jelentős súlyt képvisel, ma már számos népszerű elektromos családi autó is meghaladhatja ezt a határt. A jelenlegi parkolási díjak alapján egy belvárosi A-zónás parkolási hely óradíja 800 forint, ha egy 2000 kg-nál nehezebb elektromos autóra a kétszeres tarifa vonatkozik, ez akár 1600 forint is lehet óránként. 8 órás parkolással számolva ez elméletileg 12.800 forintos költséget jelentene, bár a tényleges fizetendő összeget a parkolási zónák időkorlátai és az adott szabályok is befolyásolják. Mindennek hátterében az áll, hogy a fővárosi döntéshozók szerint az elektromos autók száma az elmúlt években jelentősen nőtt, ezért már nem indokolt fenntartani az általános parkolási kedvezményt. Emellett a város célja, hogy igazságosabbá tegye a parkolási rendszert, és csökkentse a közterületi parkolóhelyek túlterheltségét.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a hétvégén az M4-es metró, Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrűbben közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Móricz Zsigmond körtérről a Bikás Park, a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, az Új Buda Központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. Ma késő estig lezárták Budafokon a Kossuth Lajos utcát a Donszki Árpád utca előtt, mert toronydarut bontanak. A Mária Terézia utcát kétirányosították a Szavolyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között, de a Szavolyai Jenő tértől a Kuruc közig csak a BKK járatok hajthatnak át. Az érintett BKK autóbuszok a külső végállomásuk felé a Mária Terézia utcán át közlekednek. Holnap hajnalig lezárták Csepelen a Károli Gáspár utcát a Szent Imre térnél, a Kossuth Lajos utca és a II. Rákóczi Ferenc út között a rendezvény miatt. Az érintett BKK autóbuszok módosított útvonalon járnak, több megálló kimarad. Ma és holnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében. Sávlezárásra kell készülni egy rövidebb szakaszon, mert burkolatot javítanak. Mától a H6-os hév Ráckeve és Szigetszent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Szép csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Drasztikusan apad a Duna, bár a Duna budapesti szakaszán tartósan alacsony vízállás várható, ez nem veszélyezteti a főváros ivóvízellátását. Az éghajlatváltozás miatt ugyan egyre ritkább az átlagos vízszint és gyakoribbak a szélsőséges időszakok, a vízellátó rendszer megfelelő kapacitás tartalékokkal működik, olvasható a fővárosi vízművek bejegyzésében. A tartósan alacsony vízállás alapvetően üzemeltetési kihívást jelent, ugyanis ilyenkor kevesebb víz jut a parti szűrésű kutakba, ami megnöveli az igénybevételüket. Ez a terhelés azonban a jelenlegi helyzetben nem tekinthető kritikus mértékűnek, a szakemberek pedig hangsúlyozzák, hogy a rendszer jelentős kapacitás tartalékokkal rendelkezik. Két új városba indít járatot Budapestről a Wizz Air. A 2026-2027-es téli menetrendi időszak kezdetétől két új útvonalat indít a légitársaság, emellett hét népszerű úti célra is növeli járatai számát. A légitársaság október 25-től közvetlen járatot indít Budapest és Oszló között, ahová az első időszakban heti 4, majd heti 5 alkalommal közlekedik. Október 27-től pedig Marseille-en is elérhetővé válik közvetlen Wizz Air járatokkal, ahova hetente két járat indul. Az új célállomások mellett a Wizz Air télen is több népszerű útvonalon is bővíti kapacitását. Heti egy-egy további járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerife-re, Keflavíkra és Thessalonikibe, valamint Hurkadára, Sharm el-Sheikhbe és Gízába. Eltűnt Budapest egyik legkedveltebb miniszobra. Rejtélyes körülmények között kelt lába a Városligetben található Dracula grófnak. Még 2023 májusában bukkant fel a Városligetben, a Vajdahunyad várának árnyékában, Kolodkó Mihály alkotása. A bronzból készült szobor Lugosi Bélát ábrázolta, mint Dracula gróf szerepében bús arccal, lábát lógatva olvasgat a Városligeti tópartján. Arról még nincs információ, hogy a szobrot ellopták, vagy a szobor művész végezze rajta restaurálási munkálatokat.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Feljelentést tett az oktatásban és a közszolgáltatásban használt szoftverek ügyében a Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos iratkezelő rendszer ügyében. Közölte, 2019-től gyakorlatilag versenyeztetés nélkül hozták helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen szerződésekkel. Újabb 13 helyszínen van szükség a kórházi klímák javítására vagy cseréjére a 3,6 milliárd forintos kormányzati program keretében. 6 helyen már elvégezték a program keretében tervezett munkálatokat, még 18 intézményben tart még a kivitelezés. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a tárca vezetője. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, a tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldás kérdésekről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. Azt írta, az első egyeztetés célja egy közös kihívás térkép elkészítése volt, amely kijelöli a következő hónapok együttműködésének irányait. Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre programirodának. A közlekedési és beruházási miniszter felmentette a Steindl Imre programiroda eddigi vezetőjét, Színai Attillát, a Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át. Európán belül Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlag életkora, amely Vitézi Dávid szerint a korábbi években leállított járműbeszerzések következménye. A közlekedési és beruházási miniszter a GKI elemzésére hivatkozva közölte, a hazai vasúti járművek átlag életkora 42 év. Hozzátette, a felszabadított uniós forrásokból 1,8 milliárd euró értékben új hévkocsik és emeletes motorvonatok beszerzését tervezik.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal. Az Európai Bizottság további reformokat javasol a kormánynak. Ma rendezik Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet. A bizottság ugyanakkor további reformokat javasol, például a politikai beavatkozás kockázatának csökkentése és a bérek rendezése érdekében. A korábban vállaltnál még több szélerőmű csatlakozhat a hálózatra, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a jelentős érdeklődés miatt az eredetileg tervezett 700 helyett 1000 megawattnyi kapacitás számára biztosítanak csatlakozási lehetőséget. A tervezett fejlesztésekről hamarosan részletes elemzést készít a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A pályázatokat ezután írják ki. Korlátozottan működnek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén, közölte a kormány. Az informatikai karbantartás miatt fennakadás lehet például a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu rendszerében is. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet átvenni, a többi ügyintézés szünetel a hétvégén. Új egyenruhát kapnak a rendőrök. Olyan téli és nyári ruházatot vezetnek be, amely megfelel a kor elvárásainak. Praktikus, tartós és jól tisztítható. A tervek szerint az egységek jövő év decemberétől vehetnék át az új téli ruházatot, a nyári viseletet pedig 2028. júniusától osztanák ki. Mától rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a Közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-éig tart. Ma rendezik Szentendrén a hagyományos gyertyaúsztatást, amely évek óta a Duna ünnep elmaradhatatlan része. Ezekben a napokban mutatkoznak be a városban a különböző nemzetiségek és Szentendre testvérvárosai is. A több ezer mécses vízre bocsátását folyamatosan figyelik a szervezők, és a rendezvény végén össze is gyűjtik azokat. Sok napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 15-22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.
2: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Őszre lehet ítélet a főváros 175 milliárd forintos követeléseiről, novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény, és hamarosan arról is szó lesz, hogy megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Új programot indít a MOL a hazai elektromobilitás további bővítése érdekében. A partnerprogramba bekerülő vállalatokat akár nettó 3,6 millió forintos marketing hozzájárulással segítik, hogy új, nagy teljesítményű elektromos autótöltőberendezést telepítsenek. Őszre lehet ítélet a főváros 175 milliárd forintos követeléseiről. A fővárosi törvényszék legutóbbi döntése alapján folytatódnak a főváros által indított perek a szolidaritási hozzájárulás ügyében, így ismét napirenden szerepel a több száz milliárd forintos vita Budapest és az állam között, írja a Népszava. A peres eljárásokban jelenleg 10 ügy érintett, de a nyári ítélkezési szünet miatt érdemi ítéletek legkorábban őszre várhatóak. A főváros követelése a 2023-2025-ös időszakra meghaladja a 175 milliárd forintot, amelyhez kamatok is társulnak. Ezzel szemben az állam mintegy 53,6 milliárd forintos fővárosi tartozást tart nyilván, miközben Budapest folyószámlája jelenleg 50 milliárd forintot meghaladó mínuszban van, ami komoly likviditási gondot okoz. A jogi háttérben a kúria korábbi, a fővárosnak kedvező döntése, valamint az alkotmánybíróság több a kormányrendeleteit érintő megsemmisítése áll, amelyek újra megnyitják.

0: Tották a perek útját. A kormány korábban rendeleti úton is próbálta lezárni az ügyeket, de ezt később visszamenőlegesen semmisítették meg. Budapest és a kormány közötti tárgyalások továbbra is bizonytalanok, miközben a városvezetés szerint a végső rendezés inkább politikai megállapodást igényel, mint bírósági döntést. A halasztott befizetések és az inkasszók miatt a likviditási nyomás továbbra is fennáll. Éjszakai, zajjal járó munkavégzés zajlik ebben a hónapban a Budapest-Veresegyház-Vác vonalon. A munkálatok idején bizonyos napokon teljes lezárásra kell számítani az autósoknak, illetve a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak. A lezárások idején a közlekedők számára táblákkal jelzett terelő utak állnak rendelkezésre. Összesen 4 vasúti közúti átjárót építenek át, ebből egyet a 15. kerületben, 2 Fótnál, még 1 Veresegyházon. Az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál a feltüntetett ideig tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartás végző vasúti munkagépek. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Még az idén szeretnék benyújtani az országgyűlésnek a honvédelmi törvény módosítást a szükséges változásokról. Ezt a tárca vezetője erősítette meg a Ludovika arénában tartott diplomaosztó ünnepségen. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, törvényi szinten orvosolják majd az elmúlt években elkövetett hibákat. Novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az eddigi jogszabály egyik passzusát, és arra kötelezte az országgyűlést, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy újat. Megszüntetné jövő évtől a kettős vezetési rendszert a szakképzési centrumoknál a kormány. Szondi Vanda kormány szóvivő elmondta, az oktatási tárca október 30-áig kiírja a pályázatokat az új főigazgatói posztra. A jelenlegi megbízatások 2026. december 31-én szűnnek meg. Felidézte, hogy jelenleg az intézményeket egy főigazgató és egy kancellár vezeti közösen, hogy egy gazdasági szemlélet is megjelenjen a vezetésben, de a tapasztalatok alapján ez nem jól működött. A második legmelegebb hónap volt az idei június az extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát. Az Alföld középső tájain nagyobb területen ugyanakkor a legmelegebb volt 1901 óta, 23,5 fokos középhőmérséklettel. Augusztusi haladékot kap az egészségügy az e-beutaló rendszer kötelező bevezetésére. Csaknem 26 milliárd forinttal kiegészítik a távhőkasszát, és jön a kötelező javítási lehetőség a termékeknél, így döntött a kormány. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, és kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Egyebek között szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat, és megszüntetik a kamara választott tisztségviselőinek társadalmi státuszú vezetőinek díjazását.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Fejlesztik a vasútvonalat Székesfehérvár és a Balaton között, a beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést, közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid arról számolt be, hogy két vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Külön tervezési munka részeként, de rövidesen megkezdődik egy rövid, új vasúti átkötés előkészítése is Lepsénytől Balaton akaratja felé. Támogatja a digitális euró bevezetését az Európai Parlament. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne, de nem lépne a bankjegyek és érmek helyébe. A digitális euró nem lépne a kártyák, illetve mobil fizetési alkalmazások helyébe sem. Automatikusan megkapja minden jogosult gyermek a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, azt nem kell külön igényelni, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt viszont igényelni kell. Vizsgálat indult a Nemzeti Sportügynökség ZRT kötelezettségvállalásai, az állami tulajdonban lévő sportingatlanok teljes szerződés állománya, benne a Papp László Budapest Sportaréna hosszú távú hasznosítására vonatkozó bérleti szerződésével kapcsolatban. Jelentette be Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár. A Nemzeti Sportügynökség ZRT néhány nappal a választások előtt 2026. március 26-án 10 éves, 2027. január 1-től 2036. december 31-ig tartó bérleti szerződést kötött egy Tiborcz Istvánhoz köthető céggel, írja a Politikus. Hozzátette, hogy a korábbi bérleti jogviszony ugyanezzel a céggel egy éves időszakra szólt. Az új bérleti szerződésben az szerepel, hogy ez a határozott idő lejárta előtt nem felmondható. A felülvizsgálat kiterjed arra, hogy indokolt volt-e az ország egyik legjelentősebb rendezvényhelyszínének 10 évre történő lekötése, megfelelő versenyt biztosította a pályázati eljárás, továbbá kellően védték-e a szerződés rendelkezései az állami vagyonhoz fűződő érdekeket.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal. Biztosította az ország üzemanyagellátása. Új egyenruhát kapnak a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztosította az ország üzemanyagellátása, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárcatájékoztatása szerint a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a duplájára nőtt. 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet. A bizottság ugyanakkor további reformokat javasol, például a politikai beavatkozás kockázatának csökkentése és a bérek rendezése érdekében. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy még az idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Hamarosan megkezdődnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden hozzájárulást megadott, hogy a főváros beavatkozhasson az önkormányzat tulajdonában álló területen, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években önkényes lakásfoglalók költöztek az egykori munkás lakásokba, és a közbiztonság is romlott a környéken. Új egyenruhát kapnak a rendőrök. Olyan téli és nyári ruházatot vezetnek be, amely megfelel a kor elvárásainak. Praktikus, tartós és jól tisztítható. A tervek szerint az egységek jövő év decemberétől vehetnék át az új téli ruházatot, a nyári viseletet pedig 2028. júniusától osztanák ki. A belügyminisztérium várja a lehetséges gyártók jelentkezését. A csimpánzokat ünneplik ma a Pécsi Állatkertben. Az emberszabású fajta világnapjához kapcsolódóan ki lehet próbálni például a hangyahorgászatot, az ugandai csimpánz csörgőket, és lehet készíteni csimpánz csemegét is. Felavatják majd azt a teraszt is, amely Jane Goodallnak a tanzániai Gombe Nemzeti Parkban működő táborát idézi. Sok napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 15-22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.
2: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy elindult a társadalmi konzultáció a közlekedés biztonságjavításáról. Három ponton módosítaná a 2026-os költségvetést a kormány, és szó lesz arról is, hogy egyeztetési kérdőív indul az új kresszről.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora.
2: Több rendőrt és szociális munkást irányít a kormány Budapest belső kerületeibe a közbiztonság javítására. A kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítására 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendel el. Több eszközzel igyekszik növelni a rendőri állomány létszámát, és a helyzet kezelésébe a szociális tárcát is bevonja, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter utalt arra, hogy a budapesti közbiztonság romlására több kerületi polgármester is felhívta a figyelmet. Szerdán 4 belső budapesti kerület polgármestere írt nyílt levelet Karácsony Gergely főpolgármesternek. Soproni Tamás, Niedermüller Péter, Baranyi Krisztina és Piko András szerint az utcákon egyre súlyosabb szociális, mentális egészséggel kapcsolatos és rendészeti problémák jelennek meg. Az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Azt írták, hogy miközben az elmúlt években leépült az állami pszichiátriai és addiktológiai ellátás, meggyengült a szociális intézményrendszer, a rendőrség is súlyos létszámhiánnyal küzd. Karácsony Gergely szerint a zavaró jelenségek jelentős része nem rendészeti, hanem szociális kérdés. Magyar Péter azt mondta, a kérdéssel a kormány is foglalkozott, a helyzet kezelésére azonnali rövid, valamint közép- és hosszú távú intézkedések szükségesek. Elindult a társadalmi konzultáció a közlekedés biztonság javításáról, jelentette be a közlekedési miniszter. A kérdések között szerepel az elektromos rollerek szabályozása, a gyorshajtás visszaszorítása, az utcai versenyzés elleni fellépés és a közúti ellenőrzések fejlesztése. Vitézi Dávid az Árpád híd Pesti híd főjénél tartott rendkívüli sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy az emberek egy online kérdőív kitöltésével mondhatják el véleményüket. Új fejlesztési forrásokra számíthatnak a települések a vidékfejlesztést és a helyben maradást támogató Szent István program alapján. A kabinet 10 településenként plusz 1 milliárd forint forrást adna fejlesztésre. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón azt is közölte, a Szent István programot a tervek szerint még augusztus 20-a előtt bemutatják. Ezzel párhuzamosan pilot projektek is indulnak, amelyek tapasztalatait bevonják a programba.
0: Budapesti híreket hallottak.

Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Az aszbeszt veszély miatt elrendelte a kormány a zúzott kő eltávolítását Szombathely egyik város részében. Az intézkedés 12 kilométernyi utat érint, a térségben 120 ember lakik, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy a mentesítés több milliárd forintos költségeit az állam megelőlegezi, majd pedig igyekeznek érvényesíteni a szennyező fizetelvet. A Nemzeti Agrárkamarának demokratikus módon kell újjáalakulnia, és ha ez megtörténik, megnyitják azt a kérdést is, hogy kötelező maradjon-e a tagság, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az Agrárkamaráról szóló törvénymódosítását jövő kedden tárgyalja az országgyűlés. A MOL nem tartja indokoltnak extra kőolajtartalékok felhalmozását és vásárlását, mivel a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség szerint elegendőek a hazai stratégiai készletek. A társaság tájékoztatása szerint mind a kőolaj, mind a feldolgozott termékek esetében mintegy 87 napnyi készlet van az Unió által elvárt 90 naphoz képest. A fennmaradó 3 napot a Készletező Szövetség a következő hetekben tölti fel. Újabb kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten az országgyűlés. A képviselők egyebek mellett határoznak az idei költségvetés és az Agrárkamaráról szóló törvény módosításáról, valamint az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülő Állománykezelő Társaság létrehozásáról. Ugyancsak tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítását. 3 ponton módosítaná a 2026-os költségvetést a kormány, derül ki az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatból. Az uniós helyreállítási hitelből emelnék meg a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét, átütemeznék a versenyképes járások programhoz kapcsolódó önkormányzati befizetéseket, és jelentősen csökkentenék több állami pénzügyi intézmény garancia keretét. Családja, pályatársai, barátai és tisztelői vettek végső búcsút Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésztől a Farkasréti temetőben. A család nevében búcsúzók mellett Szinetár Miklós és Rudolf Péter is felidézte emlékeit. Szilágyi Tibort a művész parcellában helyezték végső nyugalomra. A színművész családja körében 83 éves korában hunyt el július 2-án.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Lemondott parlamenti mandátumáról, és a kínai BYD-nél folytatja pályafutását Szijjártó Péter. A volt külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik tovább. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a nyár csúcsigazolásának nevezte a lépést, Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök viszont úgy reagált, hogy a korábban is külföldi érdekeket képviselő egykori külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Egyeztetési kérdőív indul az új KRESZ-ről az egységes közlekedés biztonsági szabályozás kialakításáért, mondta az Inforádiónak a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint az első KRESZ tervezet őszre készülhet el. Várják az emberek véleményét a notórius gyorshajtók elleni fellépésről, a szakaszos sebességmérés bevezetéséről és a rollerekkel kapcsolatos szabályozás megújításáról és szigorításáról. Rendészeti vezetői kinevezésekről és megbízásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A Tárca 1-ben megerősítette a HVG értesülését, amely szerint Szabó Bence július 7-e óta ezredesi rangban Pósfai Gábor kabinetfőnöke. A Nemzeti Információs Központ főigazgatója Orosz László lesz. Csütörtöki hatállyal Baricska Norbert Tamás lesz Budapest rendőrfőkapitánya. Visszavonták a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgató helyettesének és a központi nyomozó főosztály vezetőjének a megbízatását. A HVG értesülését a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó és Vámhivatal is megerősítette. A lap azt írja, hogy mindkét vezető részt vett az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében, és ott voltak az ukránok kihallgatásán is. Felmondja a Loncs csoporttal kötött két összesen 150 milliárd forintos keretösszegű megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A belügyminisztérium szerint erre a kommunikációs és rendezvényszervező céggel kapcsolatban folyó büntető eljárásra, a bankszámlák zárolására, a végrehajtási intézkedésre, a cégcsoport pénzügyi és teljesítési helyzetével kapcsolatos kockázatokra, valamint a közpénzek fokozott védelme miatt van szükség.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Ez a Papagino Klasszik 2026. július 18-ai adása, amely a legfrissebb hírek után már is indul. A Papagino Klasszik mai műsorában helyet kap az irodalom, a zene, a hegedűszó és a képzőművészet is. Az első órában a vendég lesz Prágai Adrien művészettörténész, ugyanis augusztus 23-áig látható a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita Itália élménye két évszázad magyar művészetében című kiállítása, amely Olaszország sodró dinamikáját idézi meg a 19. századtól a kortárs művészetig. De a vendég lesz még Kovács Péter, a Mendelssohn Kamara Zenekar művészeti vezetője, az AUER Fesztivál fesztiváligazgatója, hiszen idén is nemzetközi zenei fesztivállal tiszteleg Veszprém és a Mendelssohn Kamara Zenekar AUER Lipót hegedűművész a város világhírű szülöttének életműve előtt. Most augusztus 3-a és 9-ek között rendezik meg 12. alkalommal a fesztivált. De természetesen a heti hír összefoglaló is jelentkezik. Nemzetközileg elismert kortárs festők műveit mutatja be nyáron a Virág Judit Galéria, illetve két magyar gyerekkönyv is rangos nemzetközi elismerésben részesült. A Papagino Klasszik második órájában először Hord Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója lesz a vendég, hiszen a zeneháza mostantól a korábbiaknál is erősebben jelenik meg az online térben, teljes koncertfilmekkel, streamelhető koncertlemezekkel, ezekkel élhetők át a ház eseményei otthoni kanapéról is. Ráadásul az intézmény első időszaki kiállítása Nekünk írták a dalt című tárlat és bebarangolható lesz egy virtuális kiállítás formájában. Erről fogunk beszélgetni, illetve Erdős Balázs is a vendég lesz, a Petőfi Kulturális Ügynökség igazgatóságának az elnöke, hiszen lezárult a Petőfi Kulturális Ügynökség Palackposta országos irodalmi pályázata. A szakmai zsűri közel 600 érkezett pályamű közül választotta ki a díjazott alkotásokat. És természetesen érkezik a heti hír összefoglaló második része is. Kísérleti operafilm készült Orfeusz és Eurídiké történetéből, illetve Gárdonyi Zoltán és Lajta László műveit vette lemezre a Trio Concertante Budapest. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal. Biztosította az ország üzemanyagellátása. Rövidesen megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Biztosította az ország üzemanyagellátása, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a duplájára nőtt. 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos szintet. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormány.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy még az idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz az új kormány több törvénymódosítása miatt. Vizsgálatot kezdeményeznek az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia, valamint a vizsgálóbizottságok működését átalakító jogszabály, továbbá a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvényügyében. Hamarosan megkezdődnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden hozzájárulást megadott, hogy a főváros beavatkozhasson az önkormányzat tulajdonában álló területen, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években önkényes lakásfoglalók költöztek az egykori munkás lakásokba, és a közbiztonság is romlott a környéken. Bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Az üzemben kizárólag üreges csoki tojásokat, nyulakat és mikulásokat készítettek, de ezek iránt visszaesett a kereslet, ezért új tulajdonost keresnek az üzemnek. A Nestlé Szerencsi és Büki gyárában folytatják a termelést, és folyamatosan fejlesztenek is, közölte a cég. Legalább 250 új elektromos busz szeretne forgalomba állítani a főváros uniós forrásból, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester hozzátette, a beruházás részeként megújulnának a garázsok, és kiépítenék a töltő infrastruktúrát is. A csimpánzokat ünneplik ma a Pécsi Állatkertben. Az emberszabású fajta világnapjához kapcsolódóan ki lehet próbálni például a hangyahorgászatot, az ugandai csimpánz csörgőket, és lehet készíteni csimpánz csemegét is. Felavatják majd azt a teraszt is, amely Jane Goodallnak a tanzániai Gombe Nemzeti Parkban működő táborát idézi. Sok napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 15-22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. július 18-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében, illetve a technikus kollégák nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik mai műsorában helyet kap az irodalom, a zene, a hegedű szó és a képzőművészet is. Az első órában a vendég lesz Prágai Adrien művészettörténész, ugyanis augusztus 23-áig látható a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita Itália élménye két évszázad magyar művészetében című kiállítása, amely Olaszország sodró dinamikáját idézi meg a 19. századtól a kortárs művészetig. De a vendég lesz még Kovács Péter, a Mendelssohn Kamara Zenekar művészeti vezetője, az AUER Fesztivál fesztiváligazgatója. Hiszen idén is nemzetközi zenei fesztivállal tiszteleg Veszprém és a Mendelssohn Kamara Zenekar AUER Lipót hegedű művész a város világhírű szülöttének életműve előtt. Most augusztus 3-a és 9-ek között rendezik meg 12. alkalommal a fesztivált. De természetesen a heti hír összefoglaló is jelentkezik. Nemzetközileg elismert kortárs festők műveit mutatja be nyáron a Virág Judit Galéria, illetve két magyar gyerekkönyv is rangos nemzetközi elismerésben részesült. A Papagéno Klasszik második órájában először Hord Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója lesz a vendég, hiszen a zeneháza mostantól a korábbiaknál is erősebben jelenik meg az online térben, teljes koncertfilmekkel, streamelhető koncertlemezekkel, ezekkel élhetők át a ház eseményei otthoni kanapéról is. Ráadásul az intézmény első időszaki kiállítása a Nekünk írták a dalt című tárlat is bebarangolható lesz egy virtuális kiállítás formájában. Erről fogunk beszélgetni, illetve Erdős Balázs is a vendég lesz, a Petőfi Kulturális Ügynökség igazgatóságának az elnöke, hiszen lezárult a Petőfi Kulturális Ügynökség Palackposta országos irodalmi pályázata. A szakmai zsűri közel 600 érkezett pályamű közül választotta ki a díjazott alkotásokat. És természetesen érkezik a heti hír összefoglaló második része is. Kísérleti operafilm készült Orfeusz és Eurídiké történetéből, illetve Gárdonyi Zoltán és Lajta László műveit vette lemezre a Trio Concertante Budapest. Néhány percen belül érkezik az első beszélgetés, méghozzá Prágai Adrien művészettörténész lesz a vendég. Augusztus 23-áig látható a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita Itália élménye két évszázad magyar művészetében című kiállítása, amely Olaszország sodró dinamikáját idézi meg a 19. századtól a kortárs művészetig. Tartsanak velünk!

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Prágai Adrien művészettörténészt, a Dolce Vita Itália élménye két évszázad magyar művészetében című kiállítás kurátorát. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm szépen, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget, én is nagyon örülök.
1: Augusztus 23-áig látható a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita Itália élménye két évszázadban magyar művészetben című kiállítása, amely Olaszország sodró dinamikáját idézi meg a 19. századtól a kortárs művészetig. Ez az a kiállítás, amelyhez rengeteg minden kapcsolódik, és amely szerintem nagyon jól megfogja azt az érzést, amelyet Olaszországgal kapcsolatban gondolunk, vagy elsőre eszünkbe jut. Ugye azt is megszokhattuk, hogy a művészeink, festőink nagyon sokszor tettek európai utazást, elmentek tanulni. Na de Olaszországba tanulni mentek, vagy inkább töltődni és inspirálódni. Ki lehet-e ezt így jelenteni, vagy kategorizálni?
2: Nagyon-nagyon rétegzett az, hogy hogyan jelenik meg a magyar képzőművészet történetében maga az Itália élmény, vagy az Olaszország élmény. Voltak, akik a művészi válásuk során annak folyamataként egy ilyen ennek megkoronázásaként indultak el Itáliába. Voltak, akik kifejezetten másolási ösztöndíjjal, vagy esetleg olyan képzőművészeti ösztöndíjjal tanultak ott, mint például a Római Magyar Akadémia nyújtotta ösztöndíj volt, és voltak olyanok is, akik kirándulóként, nyaralóként érkeztek ide, de szerencsére ezeket a pillanatokat is megörökítették, úgyhogy azt mondható el, hogy mi 200 évet vizsgáltunk a magyar művészet történetéből, és ez elképesztően sok rétegű, sok nézőpontú viszonyulásokat engedett láttatni a tálatban is.
1: Rengeteg művészünk van, vagy szinte mindegyik művészünk tett utazást, akik készítettek festményeket, grafikákat, szobrokat, fotográfiákat, és Olaszország az úti céljuk között szerepelt?
2: Rengeteg, és ez nem csak a mi 200 évünkre igaz, hanem már jóval korábban is volt egy nagyon élénk kulturális kapcsolat a két vidék között. Mi itt a kiállításban 75 alkotótól mutatunk be műveket, de ez nyilván egy kis válogatás, egy nagyon szubjektív kurátori válogatás, tehát elmondható az, hogy rengeteg nagyon jelentős magyar alkotó maradt ki még így is. Még abban az esetben is, amit én próbáltam a kurátori koncepcióban éreztetni, hogy igenis azon túl, hogy ismerjük Vasari János strandjeleneteit, ismerjük Csontvári Koszkatívat, a Taormin ábrázolásait, igenis ismerjük meg Velman Robert műveit, ismerjük meg Colin Arthur műveit, és olyan kevéssé ismert magyar alkotók műveit is, akikről talán kevéssé jut eszünkbe ez az elképesztően átütő itáliai élmény.
1: Mi az, amit adott az itáliai élmény a művészeknek? Meg lehet ezt fogalmazni, vagy kerested erre a választ, miközben válogattad a műtárgyakat?
2: Igen, kerestem, és pont ebből adódik az, hogy a mi kiállításunk olyan, mint egy ilyen kaleidoszkóp. Mindig más fénytörést mutat, mindig más témákat vet fel, pont emiatt, hiszen nem lehet egy megragadható élményt vagy tanúságot megfogalmazni, hanem több témán keresztül, több ilyen tulajdonság, festészeti, vagy akár szobrászati technika az, ami megnyilvánul. Hogy mondjak is egy-két példát, a Bonnovák Vilmosnál többek között a temperával való festés kikísérletezése volt az, amely egyértelműen az itáliai, olaszországi élményhez kötődik, de voltak olyan alkotóink, akik egészen konkrétan átiratokkal, parafrázisokkal, omázsokkal tiszteltek a régi nagy itáliai mesterek művei előtt, tehát nagyon-nagyon szerteágazó ez is, hogy hogyan reflektálnak az itáliai kultúrára az alkotóink.
1: Mennyire színes és színekkel teli a földszinti időszaki kiállítótér?
2: Elképesztően sok színt használtunk, pontosan emiatt, hogy éreztessük azt, hogy ez nem egy kronológikus történet, nem egy koherens történet, hanem ez egy nagyon sokszínű, sok rétegű történet. Éppen ezért rengeteg színnel dolgoztunk a falakon, illetve külön erre a kiállításra készültek olyan sokszög alaprajzú posztamensek, amelyekre a szobraink kerültek, ezek is nagyon színesek, illetve a belső építészeti csapatunk élükön Albert Ádámmal egy olyan látványt álmodott meg, amelyben a falak szinte hullámzanak, és ez is azt a dinamikát és azt a töredezettséget, de mégis színekben összeolvadva is az egységességet mutatja, hogy mégis itt magyar alkotókról van szó. Viszont ugye az élmény, mivel sokszínű, ezért muszáj volt egy picit fragmentáltabban előadni ezt a történetet.
1: A kiállítás ugye, ahogy említetted, 75 alkotótól mintegy 150 műtárgyat, festményt, grafikát, fotográfiát, szobrot, objektet és régészeti tárgyat mutat be. Na de hogyan építettétek fel a kiállítást? Mert szerintem ennek kell még még egy fontos momentumnak lennie, hogy mi lesz az íve, és ti is mihez tudjátok, illetve te a válogatás során tartani magad.
2: A kiállítást úgy képzeltük el, hogy az első teremben az utazással, az útrakeléssel, a művészi motivációval foglalkozunk, azzal foglalkozunk, hogy hogyan rögzítik az élményeiket az alkotók, akik Olaszországba vagy korábban Itáliába utaztak. Majd aztán olyan tematikus egységek következnek, amelyek szinte az ország vagy egy ismeretlen kultúra megismerésének is a térképét jelenthetik. Például az első ilyen tematikus egységünk a Grand Tourral, illetve azzal foglalkozik, hogy melyek azok az elsődleges kulturális toposzok, vagy azok a helyszínek, turisztikai helyszínek, amelyeket felkeresünk mi is akár turistaként, és akkor itt kerülnek szóba a római antik romok, a Forum Románum, vagy a Cesseus piramis, illetve ide került egy Taormina válogatásunk, majd ezektől a kulturális toposzoktól eltávolodunk kicsit, és belépünk abba a térbe, ahol az egyes városokat mutatjuk be, a barokk és reneszánsz középkori városmagokat mutatjuk be, majd ezután következik egy nagyobb téma, amely azzal foglalkozik, hogy az egyes alkotók hogyan reflektálnak a régi nagy művészetre. Itt építészeti idézeteket is találunk, szobrászati idézeteket és a természetesen festészeti idézeteket is. Majd ezt folytatva térünk át Római Magyar Akadémia termére, és hogyha ezeken túl vagyunk, akkor egy turista nézőpontból kilépve a városokhoz, az olasz társadalomhoz közelítünk, és itt már utcaképek vannak, csendéletek vannak, tájképek vannak, toposzok, sztereotípiák vannak megidézve, ide kerültek a strandjelenetek is, és végül pedig az utazásunk végeztével hazatérünk, és az utolsó terem az Itthon címet viseli, hiszen azt is nagyon fontosnak éreztük, hogy bemutassuk, hogy a magyar kultúrában hogyan sejlenek fel ezek a nem csak 200, hanem sok száz éves kapcsolatok a magyarok és az olaszok, itáliaiak között.
1: Augusztus 23-áig látogatható a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita Itália élménye 2 évszázad a magyar művészetben című kiállítás. 23-áig látogatható a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita Itália élménye 2 évszázad a magyar művészetben című kiállítás, és az jutott közbe

0: számunkra, például Ludwig Múzeum, vagy a Miskolci Hermann Otto Múzeum, és hát természetesen, ahogyan ez a galériás kiállításoknál már megszokott, igyekeztünk olyan magántulajdonú műveket is bemutatni, amelyeket talán kevésbé ismerhet a nagy közönség, és éppen ezért még különlegesebb élményként hat, hogyha például az ember most a kiállításunkon szembe találkozik egy nagyon kevésbé ismert Körösfői Krisa aladár másolattal, tehát ilyen kis érdekességek egészítik ki a mi gyűjteményünket.
1: Milyen népszerűségnek örvend most ez a kiállítás? Milyen visszajelzéseket kaptok, illetve látogatószámban hol jártok most, hogyha van erről már információ?
0: Látogatószámokról még nem tudok nyilatkozni, de én magam azt látom, követve a közösségi média több platformját is, hogy a látogatóink szeretik megosztani, szeretnek tartalmat készíteni belőle, és kiállítótérben sétálva is az a tapasztalatom, hogy a legkisebbektől kezdve kisiskolásokon, talán még óvodásokat is szoktam látni, és ez egészen idős korosztályig nagyon sokan jönnek hozzánk, és én azt remélem, hogy ez a lelkesedés még ki fog tartani, sőt, talán még növekedni is fog augusztus 23-áig, hiszen rengeteg olyan programmal készülünk, amelyekkel szintén több korosztályt szeretnénk szólítani.
1: Igen, pont ebbe az irányba szerettem volna én is elmenni, mert ahogy láttam, a nagyon pici gyerekektől az idősebb korosztályig, a felnőttekig azért rengeteg mindennel készültök, és itt rengeteg minden kapcsolódik a kiállításhoz, társművészetek is.
0: Így van, most egy nagyon közeli példát mondok, jelenleg is tart az egyik nyári táborunk, amely konkrétan a Dolce Vitához kapcsolódik, de lesznek még borszerdáink, ugye ezek a jellegzetes galériás események, estek is most kifejezetten az időszaki kiállításhoz kapcsolódnak, illetve lesz kurátori vezetésünk is még ráadásul 2 is júliusban és egy 18-án, illetve augusztusban is tartunk még kurátori vezetést, és hát rengeteg olyan programunk van, amelyet nagyszerű múzeumpedagógus kollégáink tartanak, úgyhogy ezzel is igyekszünk bemutatni, hogy mennyire sokszínű lehet akár egy ilyen talán kicsit közhelyesnek vagy gicsesnek tűnő cím mögött, mint a Dolce Vita édes élet, hogy mennyire érdekes lehet ez is.
1: A Magyar Nemzeti Galériának az mng.hu oldalon egyébként minden információt megtalálnak a kísérő programokkal kapcsolatosan, és neked milyen érzés volt, miután elkészültél a tárlattal belépni, megcsodálni az egészet, és azóta, amikor belépsz oda, akkor van-e olyan rész, ahol szívesen megállsz mindig?
0: Őszintén megmondom, hogy nagyon-nagyon szeretem ezt a kiállítást. Uh-huh. Nagyon üdítőek a színei. Azt érzem, hogy teljesen felszabadulhat az ember fantáziája, hogyha belép ebbe a kiállítótérbe, és számomra mindig különlegesek azok a találkozások, amikor egy untig jól ismert műtárgyal találkozom egy új kontextusban, és például itt a kiállításunkban most a Pásztoránka, Ferenc István Pásztoránka című szobra is egy egészen új kontextusba kerül, és számomra ezek mindig ilyen nagyon, nagyon érdekes megfigyelések, hogy hogyan tud működni egy egészen kortárs, nagyon modern térben, akár egy 200 éves mű is, úgyhogy én imádom ezt a kiállítást.
1: Elhiszem. Dolce Vita, Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében, a Magyar Nemzeti Galériában augusztus 23-áig látogatható, erre hívtuk meg a hallgatókat, és kívánom, hogy rengetegen látogassanak el a kiállításra, illetve a hozzá kapcsolódó programokra is, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Prágai Adrien művészettörténészt hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hírösszefoglaló első részének. Nemzetközileg elismert kortárs festők műveit mutatja be nyáron a Virág Judit Galéria. Frissítő művészeti koktéllal lepi meg nyárra a festészet rajongóit a Virág Judit Galéria. Augusztus 20-áig láthatják az érdeklődők a magyar, modern és kortárs művészet meghatározó alkotóinak képeiből rendezett kiállítást. A modern klasszikusok például Bak Imre, Keserű Ilona, Mauer Dóra és Rozsda Endre mellett feltűnnek a fiatalabb alkotók, mint Baranyai Levente, Csató József és Király Gábor művei is. Meghosszabbítják a modern magyar luxus kerámiákban rendezett kiállítást is a galériában. A Deforma csoport ritka porcelán csodáit felvonultató tárlat úgyszintén augusztus 20-áig látogatható. És két magyar gyermekkönyv is rangos nemzetközi elismerésben részesült, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. Kis Judit Ágnes, Túlya Szörny és Nyírfa Kobolt című könyve, és Márai Marian Elérhetetlen című csendes könyve is felkerült a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa rangos Honor List válogatására. A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa, az IBI, a világ legnagyobb nemzetközi gyermekkönyves szervezete. Több mint 80 ország nemzeti szekcióját fogja össze azzal a közös céllal, hogy a minőségi gyermekirodalom minél több gyerekhez eljusson szerte a világban. A listára felkerülni kivételes szakmai elismerés, hiszen a világ legjobbnak tartott gyermekkönyvei szerepelnek rajta. Gratulálunk a díjakhoz, és egy újabb díj, a Kitelepítés nyerte a Nemzetközi Irodalmi Díjat. Viski András Kitelepítés című regényének német kiadása kapta a Nemzetközi Irodalmi Díjat 2026-ban. Ezt három szervezet közösen ítéli oda, kiemelkedő kortárs világirodalmi mű német fordításáért. A díjat Viski András és a könyv fordítója Tankó Tímea július 3-án este vették át Berlinben. A zsűri indoklásában úgy fogalmazott, ritkán találkoznak olyan könyvekkel, amelyekben az elbeszélés és a nyelv olyan mély egységbe olvad, mint Viski András Kitelepítés című regényében. És újra mozikba kerül a Vincent van Goghról szóló brit dokumentumfilm. A Pannonia Entertainment júliusban ismét a hazai művész mozikba hozza az Exhibition on Screen Vincent van Gogh új látásmód című brit képzőművészeti dokumentumfilmet. A 90 perces alkotás az amszterdami Van Gogh Múzeum különleges engedélyével enged betekintést a világ egyik legismertebb és legkedveltebb festőjének az életébe és munkásságába. Az angol nyelven magyar felirattal látható film HD minőségben nagy vásznon tárja a nézők elé Van Gogh legendás festményeit és rajzait. A Papagino Klasszik műsorában most egy újabb beszélgetés érkezik néhány percen belül. Idén is nemzetközi zenei fesztivállal tiszteleg Veszprém és a Mendelssohn Kamara zenekar Auer Lipót hegedűművész a városvilághírű szülöttének életműve előtt. A veszprémi Mendelssohn Kamara zenekar idén már 12. alkalommal rendezi meg Veszprémben augusztus 3-a és 9-e között az Auer Fesztivált. Erről fogok beszélgetni Kovács Péterrel, a Mendelssohn Kamara zenekar művészeti vezetőjével, az Auer Fesztivál fesztiváligazgatójával.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kovács Pétert, a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetőjét, illetve az AUER Fesztivál igazgatóját. Üdvözlöm újra a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást.
1: Ez most már egy hagyomány nálunk, hiszen évről évre beszélgetünk mindig az AUER Fesztivál előtt, amely most idén 12. alkalommal valósul meg Veszprémben augusztus 3-a és 9-e között. Ugye ez mindig Veszprém és a Mendelssohn Kamarazenekar közösen szervezi AUER Lipót hegedűművész a város világhírű szülöttének életműve előtt tisztelegve. Én azt gondolom, hogy mindig van egy olyan cél vagy küldetés, amelyet minden évben szem előtt tartanak a fesztivál szervezésekor, de idén volt-e ilyen, vagy a régi, jól bevált és ahhoz az alaphoz kapcsolódnak, amelyet amikor megtervezték a fesztivált?
2: Némi módosításokkal, de a fő irányvonal természetesen ugyanaz, hiszen nem véletlenül neveztük el AUER-ről a fesztivált. Nekünk az egy fontos célkitűzésünk, hogy minél többen tudják meg, hogy AUER Lipót micsoda óriás volt a zenei életben, nem csak a hegedülést és a hegedű tanítást tekintve, hiszen karmester is volt, és nagyon nagy hatást gyakorolt jelentős zeneszerzőkre, mint Csajkovszki vagy Glazunov, vagy sorolhatnám. Tehát az fontos, hogy valamelyest tükrözze a műsorösszeállítás, például vagy a meghívott művészek azt a vonalat, amit AUER is végigjárt. Annyiban már változtattunk, hogy először hegedű fesztiválnak hívtuk magunkat, és akkor aztán ezt megváltoztattuk amiatt, hogy elképzeltük, hogy azok a látogatók, zene barátok, vagy kulturális turisták, mondjam így, akik például a Balaton környékén töltik a szabadságukat, vagy most már azt is mondhatom, hogy direkt erre az időszakra tervezik a nyaralásukat, azok ezzel alatt a hét alatt minél sokszínűbb és hát természetesen színvonalas programot kapjanak, és olyan koncertekből válogathassanak, hogyha például mondjuk minden nap el akarnak jönni, mert többen vannak ilyenek is, akkor minden nap valami mást hallhassanak, valami más stílust, más művészt.
1: Mindjárt beszélünk majd részletesen a programokról is, de pont ez jutott még eszembe, hogy vajon milyen szerepet tölt be az AUER Fesztivál Veszprém kulturális életében, hova helyeznék el?
2: Hát Veszprém arról volt sokáig híres, egészen addig, ameddig az Európa Kulturális Fővárosa Program 2023-ban nem valósult meg, hogy nyáron egy kicsikét kiürült. Ez pont a Balaton közelsége miatt van így, míg a veszprémiek is, akiknek igazán közel van a Balaton, Veszprémből is le tudnának menni, nagyon sokan kitelepülnek egyszerűen, vannak ott hétvégi házak, nyaralók, és akkor nehéz volt Veszprémben programokat szervezni, pláne klasszikus zenei koncerteket. A fesztivál viszont ezt az űrt pótolja, mert hogyha ilyen meghívott művészekkel és ilyen programokat, ilyen műsorokat mutatunk be a közönségnek, akkor van értelme este visszajönni a városba.
1: Egy 12 éve működő fesztiválnál én azt gondolom, hogy már kialakulnak hagyományok, és van-e olyan része, amely a közönség számára láthatatlan, de az önök el sem tudnák képzelni anélkül, hogy az AUER Fesztivált megszervezzék?
2: Van, igen. Az egyik kívánvalóan az, hogy mindig legyen hegedűs meghívott, mindig valamit mutassunk be abból, amit AUER is képviselt, és aztán, ami nagyon lényeges szempont, hogy gondoljunk a fiatalokra, úgyis, mint fellépők, és úgyis, mint közönség. Ez is AUER tevékenységéből fakad, hiszen ő hegedű professzor volt, és nagyon fontos volt neki egész életében, hogy fiatalokat tanítson. Így aztán mindig lehetőséget biztosítunk fiatal pályakezdő művészeknek, de egészen fiataloknak is, zeneiskolásoknak, hogy fölléphessenek a világot jelentő deszkára.
1: Milyen szempontok alapján állították össze az idei programot, és hívták meg a fellépő művészeket, legyen ez a következő témánk, és a dátum, amelyet meg kell jegyezniük, az AUER Fesztivál, 12. AUER Fesztivál Veszprémben augusztus 3-a és 9-e között. Szóval kik érkeznek most idén?
2: Mondhatom, hogy két vonal is van, az egyik az, hogy minden évben jöjjenek új művészek, olyanok, akiket még AUER Fesztivál közönsége nem hallott, és közben azért jöjjenek olyanok is, akiket megszeretett a közönség, hát ebben az értelemben az elmúlt évek során többször is vendégszerepelt például Misha Majszki vagy Gidon Krémer, az idén Valeri Szokolov hegedűművész, művész, ukrán származású, Németországban élő hegedű művész, aki már az idén harmadszor lesz a fesztivál vendége, nagyon szereti a közönség, először egy szonáta estet adott pár évvel ezelőtt, legutóbb zenekari esten szerepelt, és most is zenekari koncerten fog fellépni, Sibelius hegedű versenyét játsza majd a Mendelssohn Kamarazenekarral, és hát ahogy a beszélgetés elején el is hangzott, a Mendelssohn Kamarazenekar az úgynevezett rezidens zenekar, a fesztivál állandó fellépője, és a zenekari esteken a szólistákkal közös koncertet mindig mi adjuk. A nyitó koncert is egy nagyon érdekes koncert lesz, hiszen David Frey, francia zongoraművész lesz a vendégünk. Ő már volt szintén Veszprémben, de nem az AUR fesztiválon, hanem az Európa Kulturális Főváros program keretén belül 2023-ban is egy nagy sikerű szólóestet adott. Most a Mendelssohn Kamarazenekarra lépve Mozart D-moll zongora versenyét fogja játszani, és hát ennek a koncertnek érdekessége, hogy a program második részében szünet után Janáček a Ravasz Rókácska című szvittjét fogjuk előadni, majd pedig a koncert zárásaképpen Dvorák amerikai szvittjét. És hogyha már a zenekari koncerteknél vagyunk, hadd mondjam el gyorsan, hogy még egy zenekari koncert lesz. Ennek a helyszíne nem a veszprémi Hangvilla hangversenyterme, mint az előző két koncert esetében, hanem a csodálatosan megújult veszprémi vár épület együttesében, egészen pontosan a veszprémi székesegyházban lesz ez a koncert. Augusztus 5-én szerdán este Szergej Malov lesz a szólistánk, akiről mindenképpen gyorsan el kell mondani, hogy nem csak egy hangszeren fog játszani, hiszen hegedűn Corelli La Fóliáját fogja előadni a Mendelssohn Kamarazenekarral, és egy nagyon érdekes hangszeren, amit hát nem sokan játszanak a világban, a Violoncello da Spalla nevezetű hangszeren, ami egy nyakba akasztott, tulajdonképpen egy kisebb cselló, amit vonóval szólaltatnak meg, és itt Schubert arpeggione szonátáját fogjuk meghallgatni. Illetve hát mi játszani is ezen a koncerten. Tehát ezek a zenekari koncertek.
1: Az aurfesztivál.hu oldalon egyébként megtalálnak mindent pontosan, és el tudják olvasni a részleteket. Tágítani szeretnék azt, hogy minél több korosztályhoz szóljon ez a fesztivál, így természetesen lesznek olyan koncertek is, amelyek gyermekeknek szólnak, de lesznek ugye ismeretterjesztő előadások is, nem csak koncertek, úgyhogy még ebből szemezgessünk egy kicsit.
2: Feltétlenül szeretném megemlíteni a Gyermekkuckó névre hallgató koncertünket Simon Izabella ötlete alapján. Ez egy nagyon érdekes, kifejezetten kisgyerekeknek, úgy is mondhatom, hogy családoknak szóló koncert, hiszen jellemzően szülőkkel vagy nagyszülőkkel szoktak a picik ezen a koncerten részt venni. Külön érdekesség, hogy várjon Dénesi csatlakozni fog az előadókhoz ezen a hangversenyen. De ahogy említettem, fiataloknak bemutatkozási lehetőséget is biztosítunk. Az idén a Veszprémi Csermekzeneiskola Ifjúsági Kamarazenekara, a Gárdonyi Zenekar, valamint a Solti György Budapesti Zeneiskola vonorzenekarának közös koncertje lesz ez, amikor egészen fiatalok zenélését hallhatja a közönség. És hát van egy nagyon érdekes koncert, még az nagyon fontos, hogy elhangozzon Kárász András Péter vezetésével megalakult az Ensemble Cello Incanto nevezetű cello zenekar. András a Mendelssohn Kamarazenekar első csellistája egyébként, és a fesztivál szervezésében is mint művészeti tanácsadó részt vesz. És ezen a koncerten vadonatúj erre az alkalomra az AUR Fesztivál felkérésére született kortárs magyar művek fognak megszólalni, nem kevesebb, mint 12 új izgalmas alkotás. Hát el lehet képzelni, hogy a zeneszerzők fantáziáját mennyire megmozdítja egy ilyen hangszer összeállítás, hogy egy bánozhatatlan hangzása van 12 csellónak együtt. De kamarakoncerteket is szerveztünk. Két vonós négyes koncert lesz az idén, az egyik a Motus Quartet hangversenye. A kvartetben Hartmann Domonkos a csellista, aki Veszprémből indult, veszprémi csellóművész mondhatjuk így is, az együttes pedig sikerre halmaz, legutóbb Japánban nyertek meg egy nemzetközi kvartetversenyt, de itt lesz a Korosi Kvartett, és ők is visszatérő vendégek, ők egyébként a Balatonfüredi Zsidó Kiválóságok házában fognak fellépni. És Dobozi Borbála Csemballó koncertje is itt lesz Veszprémben. Az is egy érdekes helyszín, szintén a veszprémi várban, de ezúttal az érseki palota szintén felújított dísztermében lehet ezt a koncertet meghallgatni.
1: Nézzék meg a pontos dátumokat a fesztiválnak a weboldalán. Na is az előadások?
2: most már az is egy hagyománynak számít az AUER Fesztiválon, hogy Bősze Ádám nagy sikerű zenetörténeti előadásaira is sor kerül. Az idén kettőre is, az egyik Veszprémben, a másik szintén Balatonfélden, a Zsidó Kiválóságok házában. Lesz még egy nagyon érdekes szóló koncert, Szergej Szadovoj harmonika művész szólóestje, aki Bach, Scarlatti és más barokk szerző darabjaival fog játszani a Szent István teremben, ami a Megyeháza nagyszerű és kamara koncertekre igazán alkalmas terme. De itt lesz Duka Elemér is, a Gypsy Chamber Orchestra is, akik különleges általuk létrehozott stílusban előadott koncertet fognak bemutatni.
1: Izgalmas lesz szerintem idén is a 12. AUER Fesztivál, és közben nekem így az jutott még eszembe, hogyha AUER Lipót ma belépne a fesztivál egyik koncertjére, akkor ön szerint mi tetszene neki a legjobban?
2: Hát én azt hiszem, hogy nagyon örülne, és ha belegondolunk abba, hogy amikor ő kisfiú volt, és itt elkezdett készülni az élethivatására, hogy már akkor is Veszprémben olyan zenészek tartózkodtak, és olyan zenei környezet volt, ami alkalmas volt arra, hogy egy ilyen pályán elinduljon, és szerintem nagyon örülne annak, ha például, hogy azt látná, hogy Veszprémben működik a Mendelssohn Kamarazenekar, ami alkalmas arra, hogy együttműködjön ilyen rangú szólistákkal, művészekkel, mint akik már az elmúlt 12 évben jöttek erre a hívószóra, hogy AUER Lipót.
1: Idén is tehát AUER Fesztivál Veszprémben augusztus 3-a és 9-e között. Minden részletes információt az auerfesztivál.hu oldalon találnak. A zene és az előadás mellett lesznek még események, amelyek az AUER Fesztiválhoz kapcsolódnak. Milyen kiegészítő programokkal készülnek?
2: Az egyik fajta kiegészítő program úgynevezett kulturális séták Veszprémben és Balatonfüreden. Az egyik művészek, rabbik, kereskedők és mártírok címet viseli, csak így példaképpen említem meg az egyik séta címét. Bejárják azokat a helyszíneket, amelyek AUER Lipót számára is fontosak voltak, ahol a család élt, ahol feltehetően fellépett, ahol tanult hegedülni, és ellátogatnak a szülei sírjához is a Veszprémi zsidó temetőben. De ezen kívül a Foton nevű audiovizuális centrumban vetítéseket is tartunk, ahol hát mindenek előtt a Gyökerek és Ágak című AUER Lipót életét bemutató több mint egy órás tévéfilmet fogjuk bemutatni, ezt még 2019-ben készítettük Bárány László operatőr és rendező segítségével. Levetítjük a Testamentum című Surányi András filmet is, egy 2025-ös film, és a Kurták töredékek, az pedig hát egy idei film Nagy Dénes rendező alkotása. Úgy gondolom, hogy ezek nagyon érdekes kiegészítői lesznek a fesztiválnak.
1: Én pedig kívánom, hogy mindegyik előadás, mindegyik koncert vagy esemény, amely egyébként kapcsolódik a fesztiválhoz, az mind nagyon nagy érdeklődés mellett és teltház mellett zajlódjon.
2: Köszönjük szépen nagyon!
1: Az elmúlt percekben Kovács Pétert hallhatták, a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetőjét, az AUER Fesztivál fesztiváligazgatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Néhány percen belül friss hírek, információk érkeznek itt a Papagéno Klasszik műsorában, de a műsor folytatódik természetesen a következő órában is. A Papagéno Klasszik második órájában először Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója lesz a vendég, hiszen a Zeneháza mostantól a korábbiaknál is erősebben jelenik meg az online térben, teljes koncertfilmekkel, streamelhető koncertlemezekkel élhetők át a ház eseményei, otthoni kanapéról is. Ráadásul az intézmény első időszaki kiállítása, Nekünk írták a dalt című tárlat is bebarangolható lesz egy virtuális kiállítás formájában. Erről fogunk beszélgetni, illetve Erdős Balázs is a vendég lesz, a Petőfi Kulturális Ügynökség igazgatóságának az elnöke, hiszen lezárult a Petőfi Kulturális Ügynökség Palackposta országos irodalmi pályázata. A szakmai zsűri közel 600 beérkezett pályamű közül választotta ki a díjazott alkotásokat. És természetesen érkezik a heti hír összefoglaló második része is. Kísérleti operafilm készült Orfeusz és Eurídiké történetéből, illetve Gárdonyi Zoltán és Lajta László műveit vette lemezre a Trio Concertante Budapest. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal. Egyszerűbbé tenni a kormány az adózást. Folytatódott az orosz-ukrán háború. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tenné az adózást a kormány. Eltörlik a települési adót, az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a széndioxid kvóta adót is. Kivezetik továbbá a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket is. A vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van. Újabb részleteket osztott meg a kormányzat az oktatásban használt Kréta, Neptun, valamint a közigazgatási iratkezelő Poseidon rendszer beszerzéseiről. Két napja jelentették be, hogy az előző kabinet 2019-től jó részt érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporttal kötött szerződéseket, az ügyben feljelentést tesznek. Tegnap azt közölték, hogy a 100 milliárdos összegből 13,5 milliárdot idén áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz az új kormány több törvénymódosítása miatt. Vizsgálatot kezdeményeznek az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia, valamint a vizsgálóbizottságok működését átalakító jogszabály, továbbá a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvényügyében. Ukrán drón talált el egy raktárépületet az oroszországi Tambov megyében. Az ott dolgozók közül 7 meghaltak, 24 megsebesültek. Az ukránok Moszkva felé is csaknem 400 drónt indítottak útnak, de azokat a légvédelem még az orosz fővárostól távol megsemmisítette. Az ukrán hadsereg tegnap főként a Fekete és az Azovi-tenger térségében, valamint a Krím-félszigeten támadt orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyagraktárakat. Bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Az üzemben kizárólag üreges csoki tojásokat, nyulakat és mikulásokat készítettek, de ezek iránt visszaesett a kereslet, ezért új tulajdonost keresnek az üzemnek. A Nestlé Szerencsi és Büki gyárában folytatják a termelést, és folyamatosan fejlesztenek is, közölte a cég. Legalább 250 új elektromos busz szeretne forgalomba állítani a főváros uniós forrásból, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester hozzátette, a beruházás részeként megújulnának a garázsok, és kiépítenék a töltő infrastruktúrát is. Sok napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 15-22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. július 18-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik második órájában először Hord Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója lesz a vendég, hiszen a Zeneháza mostantól a korábbiaknál is erősebben jelenik meg az online térben, teljes koncertfilmekkel, streamelhető koncertlemezekkel élhetők át a ház eseményei, otthoni kanap is. Ráadásul az intézmény első időszaki kiállítása Nekünk írták a dalt című tárlat is bebarangolható lesz egy virtuális kiállítás formájában. Erről fogunk beszélgetni, illetve Erdős Balázs is a vendég lesz, a Petőfi Kulturális Ügynökség igazgatóságának az elnöke, hiszen lezárult a Petőfi Kulturális Ügynökség Palackposta országos irodalmi pályázata. A szakmai zsűri közel 600 beérkezett pályamű közül választotta ki a díjazott alkotást. Sokat. És természetesen érkezik a heti hír összefoglaló második része is. Kísérleti operafilm készült Orfeusz és Eurídiké történetéből, illetve Gárdonyi Zoltán és Lajta László műveit vette lemezre a Trio Concertante Budapest. Hamarosan Hord Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója lesz a vendégem, hiszen a zeneháza élmény mostantól az otthoni kanapéról is átélhető. Hogy hogyan? Erről fogunk beszélgetni, koncertek és előadások a streaming platformokon.

0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Hölgyeim és uraim, legyen emlékezetes ez az este, legyen igazán vidám. Táncoljanak felszabadultan bátran, rajta fiatal ember, ön is kis.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Horn Mártont, a Magyar Zeneháza intézmény igazgatóját, üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm, és mindenkit, aki hallgatja a műsort.
1: A Zeneháza mostantól a korábbiaknál is erősebben jelenik meg az online térben. Teljes koncertfilmekkel, streamelhető koncertlemezekkel élhetők át a ház eseményei otthoni kanapéról, ráadásul az intézmény első időszaki kiállítása is bebarangolható. Erről fogunk beszélgetni. Magyar Zeneháza mindig is az élő zenei találkozásoknak a helyszíne volt, de mi inspirálta önöket arra, hogy most már akkor az online térben is ilyen hangsúlyosan jelen legyenek?
2: Aki kevésbé ismeri a Magyar Zeneházát, az talán nem tudja, hogy körülbelül 1000-1100 program van egy évben a Zeneházában, ezek ugye élő programok, és emellett közel 1 millió ember lép be a házba, és hát ugye nagyon sokféle a program, tehát kiállítások, koncertek és rengeteg zenei ismeretterjesztő programunk van, és egyszerűen azt vettük észre, hogy kinőjük a házat, és nagyon sok ember, akik egyébként a mi célcsoportunk és potenciális látogatóink nem biztos, hogy el tudnak jönni, vagy azért, mert mondjuk vidékiek, vagy azért, mert mondjuk nincs már jegy, ez egy-egy koncertre, vagy eseményre, vagy kiállításra, és hát ezen kezdtünk el gondolkodni, és az első lépésünk egyébként az volt, hogy hogyan lépjünk ki a házból, hát először nyilván élő programokkal kezdtünk el vidékre is ellátogatni. Ennek az egyik fontos eleme az utazó zenepedagógiai foglalkozásunk, olyan szorvány településekre juthatunk el, vagy jutunk el zenepedagógusokon keresztül, akik egyébként elsősorban szociális okoknál fogva nem tudnak eljönni a zeneházába, és nekik egy elég összetett programot hoztunk létre, és emellett persze a másik nagy lehetőség, hogy milyen olyan platformok és egyéb felületek vannak, ahol nem kell ellátogatni a zeneházába, és adja magát, hogy akkor lépjünk ki minél jobban az online térbe, amit egyébként eddig is megtettünk különböző eszközökkel, tehát azt is érdemes elmondani, hogy nagyságrendileg egy 60-80 koncertünket minden évben felvesztük. Ennek egyik oka az, hogy egy nagyon komoly könyvtári adatbázisunk és egy archívunk van, ami nyilván a jövő szempontjából fontos, tehát sok koncertfelvételünk születik így, és ezt elkezdtük streamelni, aztán felkerültek ebből egy része, ami inkább összművészet az E-színháznak az oldalára, és így ezt elkezdtük továbbfejleszteni, és ugye van egy saját, hát mondhatom azt, kicsi túlzásra egy saját kiadónk, de hogy saját lemezeket jelenítünk meg, ezek általában a válogatás lemezek, de hát nem ezt azért sokkal kevesebben hallgatnak, mint 15-15 évvel, és így jött, adta magát, hogy egyrészt az a kvázi hard copy, ami a LP vagy a CD, illetve hát a koncert felvételekkel együtt elkezdjünk minél többet olyan felületekre is felkerülni, ahol egyébként szabad a felhasználás, és ezért hoztuk létre elsőként, ami már fut egy ideje, ez a Live Session sorozatunk, amikor az ide hozzánk érkező külföldi és magyar zenekarokat kérjük már arra, hogy gyakorlatilag egy videoklip-szerűen egy dalt vegyünk fel, amit eddig különböző online felületeken meg lehetett tekinteni, és ezt nagyon sokan nézik egyébként külföldön is, ezt láttuk, és hát úgy döntöttünk, hogy teljes koncertfelvételeket is elkezdünk feldolgozni, és ezek létre az On Stage felületünk, amit most indítottunk el, nem olyan régen, és felkerülnek folyamatosan ide koncertek, amit egyelőre ingyenesen és szabadon lehet nézni, és nagy zenekaroknak, nem csak magyar, hanem külföldi nagyobb zenekaroknak is megtalálhatók itt a teljes koncert felvételei, és ez egészül ki azzal, hogy elkezdtünk online kiadni lemezeket, és az első lemezünk egyébként most egy külföldi felvétel, Mária Vagdat testvéreknek koncertfelvétele, tradicionális iráni zenét énekelnek, de hogy itt is ugyanígy minden hónapban fogunk hazai és külföldi nagy felvételekkel jelentkezni, amik azért izgalmasak, mert ez nem csak a Zeneháza felületen jelenik meg, hanem természetesen ilyenkor megjelenik az előadónak a saját felületén is, tehát nagyon sok külföldi hallgató is találkozhat a Zeneházával.
1: A Magyar Zeneházára ugye a zenei ismeretterjesztés egyik központja, mondhatjuk ezt, és tényleg minden olyan dolog, amit kitalálnak vagy elvisznek, az ebbe az irányba viszi, illetve ugye azt, hogy nagyon sok zenei műfaj jelenik meg a Magyar Zeneházában, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy ez most már így is elérhető. Minden, amit digitalizálunk, az ugye megmarad az utókor számára, és hát ugye a könyvtár is szerint ugye ezt a célt szolgálja, tehát biztos vagyok benne, hogy a zenetörténészek újonganak ilyenkor, mikor ezt hallják, de mit tud megőrizni még?
2: Ez egy nagyon nagy téma, és aztán tudnék róla beszélni, de talán azt érdemes erről elmondani, hogy egyrészt zenében egy picit a zenének a digitalizálásával el vagyunk maradva. Tehát nagyon kevés olyan hely van, ahol jó tiszta forrásból el lehet érni hazai zenei felvételeket, és azért sok koncertfelvétel születik nálunk is, más helyszíneken is, és ennek egyik módja az, hogy ha mondjuk például a közmédia ezeket játssza, és ezek megjelennek, és ezek szabadon hallgathatóak, és a másik formája az, hogy olyan digitális archívumok jöhetnek létre, ahol az ember szeretné mondjuk a kedvenc 70-es, 80-as évekbeli albumát meghallgatni, akkor ezt szabadon elérheti. És nyilván ennek van egy csomó háttér, jogi és egyéb akadálya, hogy hogyan lehet ezeket jól feldolgozni, de mi például, amit csinálunk, mi elsősorban popzenére fókuszálunk, mert azt gondoljuk, hogy itt van talán a nagyobb lemaradás, és ezeket a popzenei felvételeket, mi ezeket egyrészt digitalizáljuk, nem csak zenét, hanem könyveket, folyóiratokat, fanzinokat, és ezek elérhetők a könyvtárba, és ezt szeretnénk, hogy most már azért a AI segítségével nagyon sok minden viszonylag jól szűrhető, ellenőrizhető, jogi feltételek előkészíthetőek, tehát azt szeretnénk, hogy ez egy online is elérhető tartalom legyen, ez most jelen pillanatban nagyságrendileg 10 000 dal tartalmaz, ez a archívum, amit mi felveszünk, és hát persze ezt bővítjük olyan tartalmakkal, amikkel azért nem szabad elfelejteni, nagyon sok előadó az öregszünk, és eltávozik közülünk.
1: Igen.
2: És ha ezeket mi tudjuk, fel tudjuk venni, és ennek lehet egy kvázi oral history oldala, tehát tudunk beszélgetéseket is felvenni, és tudunk zenéket is felvenni, és ezeket elérhetővé tesszük, akkor azt gondoljuk, hogy nem akkor fogunk majd a fejünkhöz kapni, amikor 10-15 év múlva már késő lesz, hanem most lehet ezeket felvenni digitalizálni, és ilyen szempontból egy jól felszerelt hely a Magyar Zeneháza, tehát nagyon jó technológiával rendelkezünk a stúdiókon keresztül, és ezen sokat dolgozunk. És talán még egyet akkor itt, hogy emeljek ki, hogy ennek van egy olyan lába is, hogy az a szerencsénk itt, hogy ugye nem csak egy koncerthelyszín vagyunk, idézőjelben a csapot, hanem hát nekünk az olyan múzeumi funkciónk az legalább ugyanilyen hangsúlyos, és mi minden évben két nagy időszaki kiállítást szoktunk rendezni az állandó kiállításunk mellett, és hát az első ilyen időszaki kiállítás, amit készítettünk, ez a popzene történeti kiállításunk volt, ami az 50-es évek 57-ből az első hazai popzenei felvétel, és egészen az első Sziget Fesztiválig tartott ez a kiállítás, és ezt hát több mint 60 000 ember megnézte egyébként 22-23-ban, és hát ezt mi akkor digitalizáltuk, és most már eljutottunk oda, hogy ezt ugyanúgy feltölthetjük a honlapunkra, és aki esetleg lemaradt ezelőtt 2-3 évvel erről a kiállításról, az most meg tudja nézni, és ezt tervezzük, hogy azért ezeket a tartalmakat hosszú távon is elérhetővé tegyük, mert nem tudjuk, mit hoz a jövő, hogy lehet-e még egy ilyen kiállítást összehozni. És hát azért azt sem szabad elfelejteni, hogy tényleg nagyon sok olyan ember van, aki egyszerűen nem biztos, hogy eljut Budapestre, vagy akár Magyarországra, vagy adottak a körülmények, hogy megvegyen egy drága koncertjegyet, vagy egy drága kiállításjegyet, tehát igazából nekik is szeretnénk ezzel az egész tartalommal, vagy ebből a csomaggal kedvezni. Tehát így nagyon egyszerűen összefoglalva nekünk azért a 27-es évünk az már korábban is, de 27-es évünk különösen arról szól, hogy lépjünk ki a házból, próbáljunk meg azon túl, hogy itt nagyságrendileg 1 millió ember megfordul egy évbe, azon túl is tudjunk tartalmat nyújtani, és minél több emberhez ezekkel a lehetőségekkel is el tudjunk jutni.
1: A Magyar Zeneháza digitális platformjai tehát a jövőben folyamatosan új tartalmakkal gazdagodnak majd. Most ugye még néhány koncertfelvétel látható, és szerintem az is fantasztikus, mert ha valaki nem jut el a koncertre, így is én azt gondolom, hogy átélheti, bár ez is egy szakma, ugye, hogy az, hogy hogyan kell koncertfilmet leforgatni, felvenni, és utána mondjuk összevágni.
2: Erről biztos, hogy nem én vagyok a legjobb ember, aki beszél, de nagyon sokat látok belőle, hogy a kollégák mennyit dolgoznak azon, hogy ez egy olyan koncertfelvétel legyen, amit egyébként tudja talán nem is teljesen, de részben pótolni, hogyha az ember ugyan magát, az atmoszférát és a hangulatot nem kapja meg, amit megkap élőben, de mégis kap helyette egy pár olyan dolgot, amit lehet, hogy felvételen keresztül még izgalmasabban közelebb hozza az előadókat, úgyhogy igen, hát ez egy csapatmunka, akik sokat gondolkodnak azon, hogy hogyan lehet jól úgy világítani egy színpadot, úgy kitalálni a vágóképeket. Nyilván van egy rendezője egy ilyen koncertnek, koncertrendezője, mire kell odafigyelni egy ilyen felvételnél, és hát ha csak a hangfelvételekről beszélek, az, hogy odáig eljusson egy, mondjuk egy nemzetközi felvétel, hogy az szabadon meg tudjuk hallgatni a Spotify-on vagy a YouTube-on, azért ez egy hosszú folyamat, tehát még a Spotify-nál ott aggregátor céget kell bevonni, olyan disztribútorok, akik azzal foglalkoznak, hogy egyrészt minden jól és megfelelően és jogilag tisztán megjelenjen, hiszen itt nyilván előadói, szerzői jogok vannak, és hogy utána hát ugye átkerült, ami régebben ennek a világnak a CD vagy az LP volt, az most már a felhő, tehát minden digitálisan elérhető és hallgatható, és hát ez egy nagyon fontos fejlesztés, és nyilván a piac is e felé mozdul, tehát a piaci szereplők is ebben találják meg a saját bevételüket vagy hasznukat, és nyilván ezt nem szabad elfelejteni, ennek mindig van egyfajta komoly előkészítő része, és hogy ott is nagyon fontos a minőség, és mivel mi nem stúdióban vesztük fel ezeket a koncerteket, hanem ezeket élőben, ezért különösen hangsúlyos az utómunka egy ilyen felvétel létrehozásánál.
1: Én egyébként ezért szeretem a Magyar Zeneházát, mert én mindig rájövök, hogy annyi embernek a munkája tevődik össze, hogy utána megvalósuljon egy-egy program, és hogy így mindig azt képzelem el, hogy vannak ötletek, rengeteg ötlet, és akkor abból ugye mi az, amit meg tudnak valósítani, amelyből ugye meg mi profitálunk, akik ellátogatunk oda, vagy most pedig már az otthonunk kényelmében is megtehetjük ezt. A zeneháza.hu oldalon megtalálnak minden információt, és akkor folyamatosan bővülni fog ez a felület, pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Horn Mártont hallhatták, a Magyar Zeneháza intézményigazgatóját. Igazgatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hír összefoglaló második részének. Kísérleti operafilm készült az Orpheus és Eurydiké történetéből. Az opera című kísérleti darabot Vincent Cassella mellékszereplésével a Pannonia Entertainment forgalmazásában mutatják be országosan a művészmozik. Az olasz alkotás Orpheus és Eurydiké klasszikus szerelmi történetét meséli el napjainkba adaptálva, míg Vincent Cassel a két főszereplő mellett a taxisofőr alakját kelti életre. A film nem hagyományos musical, hanem egy látványos opera fantázia, amelyben a történet többek között Antonio Vivaldi, Puccini és Verdi ismert művei mesélik el. A látványvilágot a Dolce & Gabbana által tervezett jelmezek és szürreális díszletek teszik még különlegesebbé. A vetítéseket országszerte a kiválasztott mozik műsorán július 23-ától lehet keresni magyar felirattal. És Gárdonyi Zoltán és Lajta László műveit vette lemezre a Trio Concertante Budapest.

Tönnyi Zoltán zeneszerző születésének 120. évfordulójához igazítva 2026-ban jelent meg a Trio Concertante Budapest bemutatkozó lemeze a Hungaroton gondozásában. Az albumon Gárdonyi második hegedű szonátája, valamint a szonáta Gordonkára és Zongorára mellett Lajta László Trio Concertant című műve szólal meg. A Trio Concertante Budapest tagjai Farkas Katalin hegedűművész, Solc Anna csellóművész és Kéri Tamás zongoraművész, a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Gulyás Márta kamarazene osztályában tanultak. Az együttműködésük duó formációkban indult, trióként először 2016-ban léptek fel. Azóta országszerte rendszeresen koncerteznek, repertoárjukon a szonáta és zongorás trió irodalom emblematikus művei ugyanúgy szerepelnek, mint a ritkábban hallható kompozíciók. Hangversenyeiken játszották többek között Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Ravel, Doknányi és Sosztakovics alkotásait is. És amivel folytatjuk a heti hír összefoglalót, hogy nagy játékfilmben debütál Tilly Norwood, a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő Tilly Norwood. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett MI szakértőkkel dolgoznak együtt. Az alkotók tájékoztatása szerint az eddigi legnagyobb szabású film lehet mesterséges intelligencia által létrehozott karakterrel, egy felnőtté válásról szóló dráma vígjáték lesz. Tilly Northwoodot tavaly mutatták be, a hírt pedig, mely szerint a színész ügynökségek érdeklődnek a képviselete iránt, heves kritikák értik Hollywoodból és a filmiparból világszerte. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, hogy George Clooney életműdíjat kap a Velencei Filmfesztiválon. George Clooney kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, producer és rendező Arany Oroszlán életműdíjat kap a szeptember elején kezdődő 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Az Alberto Barbera fesztivál igazgató szerint Clooney széles látókörű és karizmatikus művész, akinek pályafutására a fősodorbeli sikerek és a nagy alkotói ambíciók épp úgy jellemzőek, mint a humanitárius, politikai és társadalmi ügyek iránt kitartó elkötelezettség, dolgozzon akár a kamera előtt vagy mögött. A Velencei Nemzetközi Filmfesztivál a világ legrégebbi filmfesztiválja, az idei seregszemlét szeptember 2-a és 12-e között rendezik meg. És ami még érkezik itt a Papagéno Klasszik műsorában, megvannak a Palackposta országos irodalmi pályázat díjazottjai. A vendég pedig Erdős Balázs lesz, a Petőfi Kulturális Ügynökség igazgatóságának az elnöke. Lezárult a Petőfi Kulturális Ügynökség Palackposta országos irodalmi pályázata, a szakmai zsűri közel 600 beérkezett pályamű közül választotta ki a díjazott alkotásokat. Erről beszélgetünk.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Erdős Balást, a Petőfi Kulturális Ügynökség igazgatóságának az elnökét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm szépen, hogy beszélgetünk.
2: Üdvözlöm, én köszönöm a lehetőséget.
1: Lezárult a Petőfi Kulturális Ügynökség Palackposta országos irodalmi pályázata. A szakmai zsűri közül 600 beérkezett pályamű közül választotta ki a díjazott alkotásokat. Erről a pályázatról és ennek az eredményéről fogunk beszélgetni. A Palackposta irodalmi pályázat célja az volt, hogy párbeszédet kezdeményezzen a magyar irodalom klasszikus művei és a mai olvasók, alkotók között, amely szerintem egy nagyon izgalmas kezdeményezés. Mi volt a pályázóknak a feladata, illetve azzal, hogy közel 600 pályamű érkezett a Palackposta pályázatára, mit árul el ez a szám önöknek a kortárs magyar irodalom és az olvasás iránti érdeklődésről?
2: Igen, hogyha csak a 600-as számot néznénk, akkor az egy statisztikai szám, túl sokat önmagában nem mond el, de azt el kell, hogy mondjam, hogy minket meglepett azért a 600 beérkezett pályamű, illetve itt egy komplex pályázati folyamat megvalósításával visszük végig ezt a projektet, tehát nyilván itt időablakokban is gondolkodnunk kellett. Ehhez nagyon fel kellett rendeződnünk, hogy a megnövekedett számú pályázatokat mégis időben dolgozzuk föl. De abszolút a bizonyíték annak, hogy a magyar irodalom ma is élő kulturális kapcsolódási pont a személyek között.
1: Mi volt a pontos feladat? A pályázók kiválaszthattak egy művet, vagy meg volt adva, hogy mely műveket vagy írókat kellett használniuk és inspirálódniuk belőlük.
2: Igen, a pályázóknak lehetőségük volt, hogy úgy mondjam, egy kulturális étlapról egykori írók, művelők közül választani, és akkor ennek az egykori művek újra gondolt, teljesen szabad kezet kapva, újraalkotott, esetleg kérdésekkel megtűzdelt verziójával élhettek. Ezt nagyon ki is használták egyébként a pályázóink, tehát egy nagyon frappáns, több oldalú megközelítési művek születtek, illetve egy kicsit elmondhatom azt, akkor végül is most már túl vagyunk a számszerű feldolgozásokon, így a legtöbben József Attilát választották, Pilinszky János még a top 3 részvevője és Kosztolányi Dezső. De hogy női választottat is mondjak, Szabó Magdához is érkeztek pályaművek, Szabó Magda munkásságával kapcsolatosan.
1: Szerintem mindenkinek van egy József Attila korszaka, azt fedezem fel, tehát nem lepődtem meg ezen a dolgon, de nagyon jó, viszont hogy a fiatalok még mindig érdeklődnek irántuk, és hogy pozitívan is élték meg, és így is raktározták el magukban, hogy a magyar szerzőket közelebb tudták hozni a mai olvasókhoz.
2: Azt gondolom, az elmondható, hogy valóban a fiatalokat megmozgattuk. Egyébként a pályázók korosztályi közössége az vegyes volt, tehát középkorú hölgyek, urak is megmérettettek, de túlnyomó többségben fiatalok nyújtották be pályázatukat. Van egészen fiatal is, épp hogy 16 éves pályaversenyző is. Nem árulok el újdonságot, mert a nevek már szerintem ismertek, de hagyj említsem meg őt, Regőnek hívják, vezeték nevét nem mondom, 16 éves budapesti fiatalember, és valami félelmetes komolysággal közelíti meg a művészeti irodalmi világot, úgyhogy szerintem az ő nevével a később évben még mindenhol fogunk találkozni.
1: És milyen jó lesz majd erre visszagondolni. Na de milyen témák voltak, vagy visszatérő gondolatok, amelyek leggyakrabban megjelentek a pályázók írásaiban?
2: Érzékelhető volt, hogy a veszteségekkel való szembenézés az egy valahogy erősebb témakört hozott a művek között. A gyásszal, a kiszolgáltatottsággal többen foglalkoztak. Nyilván saját élethelyzetüket is valahogy hozták, vagy ehhez igazították a pályaművöket. Szóval azt kell, hogy mondjam, ez egy erősebb vonal volt ebbe, de mint mindig, meg minden művészet körül a fanyar, humor, irónia, a vicces világ is azért helyet és képet kapott ezekben az alkotásokban.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt ezt olvasni, vagy hát a zsűrinek, aki ezt megtette, és hogy biztos elmondták azt is, hogy nem volt könnyű dolguk, ugye?
2: Nem volt könnyű dolguk, ezek ugye változó méretű vagy karakterszámú művek, alapvetően egy szubjektív feldolgozás vagy tartalmi megközelítés, de azt el kell, hogy mondjam, hogy itt már a feldolgozás időszakában láttam a folyosón a kollégákat, ahogy néha felhorkantak, hogy ezt nézd, és akkor ment a cserebere még így, hogy mondjam, az előminősítés előtt is már kiszúrtak benne olyan érdekes vagy közkedvelt dolgokat, ami itt azért egy jó hangulatú feldolgozói munkát tett lehetővé.
1: Ugye közel 600 pályamű közül választották ki a Palackposta irodalmi pályázat díjazottjait, de mit jelent ez a díj? Mi az, amit kapnak?
2: tulajdonképpen egy mentorprogramon fog részt venni a díjazottaink. Ez egy támogató közösségi együttlétet jelent. Múlt hét, július első hétvégén zajlott a mentorprogram első találkozása Szigligeten, de itt nem áll meg az együttműködés, tehát egy hosszabban tartó, támogató, párbeszéd alapú segítséget és egy közösségi együttműködést fognak kapni a díjazottak.
1: Kiktől kapják meg? Kik lesznek azok, akik a segítségükre lesznek? Már persze, ami nyilvános és elárulható.
2: Szinte szerintem már mindenről tudunk nyilvánosan beszélni. Egy összetett zsűri bírálta a pályázatokat, közülük kerültek ki a mentor személyek is, és nyilván különböző feldolgozottsági műtartalmi szempontok szerint osztottak, hogy ki melyik zsűritaghoz került. Hogy megemlíthessem, Boncidai Éva az egyik mentorunk, ő a Magyar Kultúra Magazin főszerkesztője, Döme Barbara, író-újságíró, Farkas Velman Endre, József Attila Magyarország Babérkoszorús díjas költője, illetve Izsó Zita, költő drámaíró, Leszó Bence, felvidéki magyar író, Nagy Borbála Réka, szerkesztő, több mint 20 éve dolgozik könyvkiadással, illetve találkozhattak ezen eseményeken Vecsei H. Miklóssal, illetve dr. Farkas András Leventével is a fiataljaink.
1: Elhangzott a Szigligeti Alkotóház. Na hát, nem mehetünk el emellett, és szerintem erről érdemes beszélni, hiszen azért itt rengeteg író alkotóházaként működött nagyon sokáig, és rengeteg írónak adott olyan teret és helyet, ahol megírhatta a főműveit is akár. Miért pont ez a helyszín?
2: Abszolút egyetértek, emblematikus a helyszín, illetve nem tudom nem megjegyezni, hogy nyilván itt július első napjaira tettük a mesterkurzust, tehát a turisztikai főszezon kezdő időpontja is összecseng, illetve a legértékesebb turisztikai desztinációnk a Balaton helyszíne, de nyilvánvalóan a Szigligeti Alkotóház tényleg emblematikus helyszín. Itt alkotott Pilinszky, Örkény, Vörös Sándor, Nemes Nagy Ágnes, úgyhogy azt gondolom önmagában már a hely is egy olyan milliót adott az együtt gondolkodásra, ami csak pluszként tudott szolgálni.
1: Eddig arról még nem beszéltünk, hogy honnan érkeztek pályaművek, hogy csak Magyarországról, vagy esetleg határon túlról is érkeztek-e?
2: Tökéletes a kérdés megközelítése, azt kell, hogy mondjuk az irodalom, a magyar kultúra egyszerűen nem is szorítható határok közé, talán nem is földrajzi és egyéb korlátolt határok közé. Határainkon túlnyúló alkotások is érkeztek, csak hogy néhány pontosat említsek, hozzánézem a jegyzetemet. Érkezett Németországból, Angliából és Egyesült Államokból is elszármazott honfitársaink révén alkotások.
1: A magyar nyelv azért az ilyenkor mindig előjön, ugye, hogy csak úgy lehet magamat kifejezni, ami az anyanyelvem, és akkor itt ez meg is mutatkozott.
2: Abszolút, nagyon jó stilisztikájú dialektikával megért művekkel találkoztunk, úgyhogy abba továbbra is szerintem kiegyezés van, hogy csak magyar nyelven lehet ilyen színességgel információt, érzéseket átadni.
1: Ezekkel a művekkel találkozhatunk-e valahol, vagy ez megmarad önöknek, de én azt gondolom, hogy azért ezt nem tartják meg maguknak, ugye?
2: Nem, nagyon özönök lennénk, hogyha itt lennénk. Az az elképzelés, és így is fog megvalósulni ez a projekt, így lett meghirdetve a Palackposta pályázat, hogy egyrészt az ügynökség, Petőfi Kulturális Ügynökség alkalmas arra, hogy pályáztatást végrehajtson. Munkavállalói közösségében megvannak azok a szakmai kollégák, szaktudással rendelkező irodalmárok, esztéták, dráma színű szakos kollégák, akik alkalmasak a mentorálás véghezviteléhez, maga a mű feldolgozáshoz, illetve nagy szerencsénkre a Pocket zsebkönyvek márka is az ügynökség közelében van, így a kiválasztott művek, kidolgozott műveket ki fogjuk adni várhatóan ősszel, kora télen egy Pocket zsebkönyv válogatás keretében.
1: Én azt gondolom, amikor valakiben ott mozgolódik, főleg fiatalon az írás, aztán lehet, hogy később, idősebb korában is, akkor mindig úgy el tudja magát bizonytalanítani, hogy vajon elég jó-e, megcsinálja-e, leadja-e, pályázzon-e, de mit üzenne azoknak, hogy eddig, ha nem mertek pályázni, miért érdemes pályázni, és akkor itt bele is szövöm a kérdésemet, hogy vajon lesz-e folytatása a Palackposta kezdeményezésnek.
2: Megpróbálom hátulról megközelíteni. Én azt gondolom, hogy jó számokkal indult, és elég jó alanyisággal, tartalommal. Mindenféleképpen alkalmas arra, hogy ez egy folytatódó program legyen. Egyelőre lenne az a célunk, hogy ezt az első korszak alkotó helyzetét végigvigyük, és hát mindenki, aki eddig nem pályázott, és mondjuk egy későbbi lehetőségnél elindulna, hát csak a bátorságot tudom kívánni, minden nagy tett valami első lépéssel kezdődik, szerintem erre is ez lesz az igaz.
1: A Petőfi Kulturális Ügynökség oldalán egyébként szerintem érdemes egy kis időt eltölteni, hiszen rengeteg információt találhatnak arról, hogy milyen aktualitásai vannak a Petőfi Kulturális Ügynökségnek, ez a petőfi.hu, és hogyha valamilyen helyszínt ki kellene emelni, hogy hova szeret ellátogatni, vagy elvonulni, akkor melyik lenne az?
2: Hát, hogyha már így felemlegettük a Szigligeti Alkotóházat, egyébként nyitottként várja az oda a látogatókat, főleg ilyen balatoni nyári főszezoni időszakban sok programeseményt is kínál, ezek mind ingyenesen látogathatók, betérhetők, szállásként is igénybe vehető, de akár csak egy hétvégi forró napon az Árnyas kertjében is meg lehet pihenni, és hogyha valakinek éppen szerencséje van, akkor ott éppen egy kulturális eseményünknek is részese lehet. Úgyhogy én jó szívvel ajánlom ezeket a helyszíneket is.
1: Akkor pályázzanak akkor, ha újra lesz kiírás, de írjanak nyugodtan, és utána pályázzanak, és én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Erdős Balást hallhatták, a Petőfi Kulturális Ügynökség igazgatóságának az elnökét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsora a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor, a műsor után pedig már vissza is hallgathatóak a beszélgetések a Papagéno podcast, illetve weboldalán, keressék ezeket is. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket, az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal. Milliárdokat költöttek a választási kampányra a parlamentbe jutott pártok. Ma van a mozdonyok éjszakája a gyermekvasúton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Újabb részleteket osztott meg a kormányzat az oktatásban használt Kréta, Neptun, valamint a közigazgatási iratkezelő Poseidon rendszer beszerzéseiről. Két napja jelentették be, hogy az előző kabinet 2019-től jó részt érdemi verseny nélkül egyetlen cégcsoporttal kötött szerződéseket, az ügyben feljelentést tesznek. Tegnap azt közölték, hogy a 100 milliárdos összegből 13,5 milliárdot idén áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda. A korábban közöltnél többet költött a Fidesz-KDNP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom is a magyar közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. Ukrán drón talált el egy raktárépületet az oroszországi Tambov megyében. Az ott dolgozók közül 7 meghaltak, 24-en megsebesültek. Az ukránok Moszkva felé is csaknem 400 drónt indítottak útnak, de azokat a légvédelem még az orosz fővárostól távol megsemmisítette. Az ukrán hadsereg tegnap főként a Fekete és az Azovi tenger térségében, valamint a Krímfélszigeten támadt orosz katonai létesítményeket, hajókat, valamint kőolajfinomítókat, üzemanyag és kenőanyagraktárakat. A Közel-Keleten már több mint egy hete tartanak a kölcsönös légitámadások Irán és az Egyesült Államok között. Éjszaka Iránban 3 meghaltak, 8 megsebesültek, és több létesítmény megrongálódott az ország déli és középső területein becsapódó amerikai bombáktól. Az iráni hadsereg a térségben lévő amerikai támaszpontokat lőtte Bahreinben, Kuwaitban és Jordániában. Ma van a mozdonyok éjszakája a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lillafüredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szépjuhászné állomás között. Sok napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 15-22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Puskás Ferenc minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. George Best, a Manchester klasszisa így emlékezett meg róla. Puskás és én edzők voltunk egy ausztráliai akadémián. A gyerekek gúnytűztek a súlyából és a korából. Úgy döntöttünk, hogy a srácok kihívhatnak egy edzőt, hogy az el tudja találni a kapufát 10-szer egymás után. Ők természetesen az öreg, kövér trénert választották. Meg kellett tippelni, hányszor sikerül majd neki. A legtöbben 5-nél kevesebbet mondtak. Én 10-et. Puskás 9-szer egymás után kapufát lőtt. A 10. lövés előtt a levegőbe emelte a labdát, majd mindkét vállán, a fején és a sarkán is megtáncoltatta, aztán a kapufára ágyúzta azt. Minden srác csendben állt. Végül egyikük megkérdezte, hogy ki ő. Én azt feleltem. Neked csak, Mr. Puskás.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest hosszú története során a ma is működő csatornázási rendszer különböző módszerek felhasználásával alakult ki. Már a római korban épültek vízvezetékek, fürdők és csatornák. A harmadik században a középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak. A szenny és csapadékvizeket csatornahálózat gyűjtötte össze és vezette a Dunába. Azonban a népvándorlás évszázadaiban a római közművek nagy része elpusztult. A középkorban a szennyvizek az utcák kövezetén folytak, a járványok állandó veszélyét hordozva. Helyenként azonban már foglalkoztak a problémával. Budán a királyi vár vízemelő szerkezete 1416-ban készült el, majd Mátyás uralkodása idején vízvezeték is épült, bár az emberek nagy része ekkor még egyáltalán nem tartotta fontosnak a csatornázás ügyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A síkságon elterülő Pestet hadászati védelmi okból Mátyás király fallal vetette körbe. A Dunától indult, és a jelenlegi Kiskörút vonalán végighúzódva szintén a Dunánál ért véget. A városfal majdnem 2 kilométer hosszú volt, és az 1780-as évekig érintetlen maradt. A 18. század végére Pest rohamos fejlődését, gazdasági megerősödését akadályozta a várost körülvevő, azt szinte a külvilágtól teljesen elzáró fal. Vonala azonban Pest további fejlődésében szinte minden korszakban fontos szerepet kapott. Erre az útvonalra épült a reformkori kulturális fellendülés és a városi kereskedelem számos intézménye, köztük a Nemzeti Múzeum, a régi képviselőház, a vásárcsarnok és a fővámház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi vérmező a nevét a magyar jakobinus mozgalom vezére Martinovics Ignác és társai 1795-ös kivégzéséről kapta, akiknek a park Szél-Kálmán tér felüli végén emlékművet is állítottak. A név egyébként egy kicsit sem túlzás. Amikor Martinovics végignézte első társa kivégzését, állítólag elájult, ettől kezdve pedig alig tért magához. A vérpadhoz is úgy kellett odavonszolni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Dr. Zwack, az osztrák uralkodóház udvari orvosa 1790-ben egy 40 féle gyógynövényből főzött likört adott a visszatérő gyomorbántalmaktól szenvedő II. Józsefnek, aki a legenda szerint így kiáltott fel. Das ist ein Unikum. Ez egyedülálló. Az ital receptje a családban maradt. A doktor leszármazottja, Zwack József 1892-ben építette fel Soroksári úti szeszgyárát. A századfordulóra a cég Európa hírű likörgyártó lett. Nem kis marketingérzékkel még a kor csodalováról elnevezett kincsem likört is piacra dobták. Érdekesség, hogy az Unikum receptje az esztergomi prímási levéltárban van titkos letétben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal. Milliárdokat költöttek a választási kampányra a parlamentbe jutott pártok. Pályázaton keresi a NAV következő elnökét a pénzügyminisztérium. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. Kármán András pénzügyminiszter példaként a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz és a műemléki felújításokhoz kapcsolódó kedvezményeket említette. A korábban közöltnél többet költött a Fidesz-KDNP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom is a magyar közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. Pályázatot hirdetett a NAV elnöki tisztségére a pénzügyminisztérium. A jelentkezés feltétele a többi közt az aktív, tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint legalább 10 éves vezetői tapasztalat, emellett a nyertes pályázónak nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi gazdálkodó szervezetnél. A pályázathoz egyéb dokumentumok mellett vezetői programot is be kell nyújtani. A pénzügyminiszter augusztus végéig dönt a kinevezésről. Hamarosan megkezdődnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden hozzájárulást megadott, hogy a főváros beavatkozhasson az önkormányzat tulajdonában álló területen, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években önkényes lakásfoglalók költöztek az egykori munkás lakásokba, és a közbiztonság is romlott a környéken. Legalább 250 új elektromos busz szeretne forgalomba állítani a főváros uniós forrásból, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester hozzátette, a beruházás részeként megújulnának a garázsok, és kiépítenék a töltő infrastruktúrát is. Ma van a mozdonyok éjszakája a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lillafüredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szépjuhászni állomás között. Sok napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 15-22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mátyásföldi repülőtér 1916-ban nyílt meg. A Magyar Általános Gépgyár itt rendezte be repülőgép és repülőgép motorgyárát. A Fokker céggel együttműködve gyors kisvadászgépeket kezdtek gyártani. 1918. július 4-én egy Brandenburg típusú repülőgép szállt a magasba, ezzel megindult a Bécs-Budapest közti rendszeres légijárat. A fejlődés azonban megtört, hiszen a trianoni békeszerződés következtében az üzemek teljes készletét megsemmisítették. Ennek ellenére a repülőteret fokozatosan a magyar légierő titkos bázisává fejlesztették. A II. Világháború után kiképző század is működött Mátyásföldön. Jelenleg leginkább a modellezők használják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Schwab hegy a 19. század második felében a főváros egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helyévé vált. Rövidesen felmerült az igény a hegy közlekedésének fejlesztésére, illetve a fővárosi közlekedésbe való bekapcsolására. A több száz méteres szintemelkedés leküzdésére az újonnan szabadalmaztatott fogaskerekű vasút ötletét valósították meg. Az építkezés 1873. júliusában indult, és kevesebb mint egy év alatt készült el. Ünnepélyes átadására 1874. június 24-én került sor. A vasút eredetileg turista vasútnak készült, ezért a megszületése utáni évtizedekben csak a nyári időszakban, április és október között üzemelt. 1890-ben a vonalat meghosszabbították a Széchenyi hegyig, így a teljes hossz 2,8 kilométerről 3,7 kilométerre nőtt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1800-as évek közepén jelentek meg a jegesek, akik szekereiken hatalmas jégtáblákat szállítva járták Pest és Buda utcáit, és jó pénz fejében metszettek le darabokat a tömbről. Egy idő után rájöttek, hogy ha a jeget mély gödörben tárolják, és a jégtömbök köré szalmát tekernek, akkor az a meleg napokig is eltartható, és olyankor igen jó haszonnal adható el.

0: A jégvágók töltötték föl az egész nyárra elegendő jéggel a mészárszékek vermeit is. Ezekből a hűtőházakból látták el például a Pest környéki mészárosok friss áruval a főváros lakosságát és a vendéglátóegységeket. 1910 és 67 között az úgynevezett jégszekrényt használták hűtésre. A négyzetes hasáb alakú jeget eleinte a lovas jeges szállította, és nem csak a háztartásokba, hanem többek között a hentesekhez, a vendéglátósokhoz is. Később aztán már teherautóval szállították a jeget. A hűtőszekrény luxusa még az 1960-as években is csak kevesek kiváltsága volt. De az évtized végére ez a szakma is eltűnt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró építésének 1950-ben kezdődött első szakaszában a Batthyány téri állomást még a mostani helyétől északabbra tervezték. Az akkor és most is ott meglévő épületeket, a parlamenttel szemben álló Szent Erzsébet apácarend rendházának épületét, valamint a Szent Ferenc sebei templomot a Rákosi korszakban lebontásra ítélték. Azok alatt 30 méter mélyen az alagút építést már meg is kezdték. A munkák felfüggesztése végül megmentette az épületeket. A metróvonal délebre, a Batthyány téri mélyállomás mai helyére került.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Sziklakórház Atombunker Múzeum a Budai Vár alatt található, mintegy 2300 négyzetméteres létesítmény, melyet a II. Világháború alatt és az 1956-os forradalom idején is használtak. A kórházat 300 ember befogadására tervezték. Budapest ostroma alatt azonban teljesen megtelt sebesült el, szemtanúk beszámolói szerint 650-700 embert is bezsúfoltak. A hidegháború alatt szigorúan titkos objektum volt. Ma Magyarország legnagyobb viaszfigura kiállítása mutatja be a kórház történetét és a hadiorvoslás fejlődését. A Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítás pedig a nukleáris fegyverek emberre és környezetre mért pusztító hatását tárja elénk. Mindezt egy atombunkerben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk, helyenként záporokkal. Milliárdokat költöttek a választási kampányra a parlamentbe jutott pártok. Pályázaton keresi a NAV következő elnökét a pénzügyminisztérium. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. Kármán András pénzügyminiszter példaként a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz és a műemléki felújításokhoz kapcsolódó kedvezményeket említette. A korábban közöltnél többet költött a Fidesz-KDNP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom is a Magyar Közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. Pályázatot hirdetett a NAV elnöki tisztségére a pénzügyminisztérium. A jelentkezés feltétele a többi közt az aktív, tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint legalább 10 éves vezetői tapasztalat, emellett a nyertes pályázónak nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi gazdálkodó szervezetnél. A pályázathoz egyéb dokumentumok mellett vezetői programot is be kell nyújtani. A pénzügyminiszter augusztus végéig dönt a kinevezésről. Hamarosan megkezdődnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden hozzájárulást megadott, hogy a főváros beavatkozhasson az önkormányzat tulajdonában álló területen, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években önkényes lakásfoglalók költöztek az egykori munkás lakásokba, és a közbiztonság is romlott a környéken. Legalább 250 új elektromos busz szeretne forgalomba állítani a főváros uniós forrásból, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester hozzátette, a beruházás részeként megújulnának a garázsok, és kiépítenék a töltő infrastruktúrát is. Ma van a mozdonyok éjszakája a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lillafüredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szépjuhászni állomás között. Sok napsütésre számíthatunk, kevés helyen, főként nyugaton és északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-36 fok várható, késő este 15-22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővárosi kávéházak közül nem csak a Pilvax lett legendás. Az Országház kávézóban Ady Endre, Osváth Ernő és Ignotus Hugo találkoztak, és számos Ady vers is ezen a helyen született. Az Abbázia kávéház volt a művészek otthona, Zala György, Strobl Alajos és Csók István kedvelt törzshelye. Ők egy napon átköltöztek a később általuk legendássá vált japán kávéházba. A Meteorban az artisták és bűvészek találkoztak. A Lotz Károly festményeivel díszített New York lett a legfelkapottabb irodalmi és színházi kávéház, amely mind a mai napig a turisták egyik fő célpontja. A Centrál kávéházból indult el a Nyugat, és itt volt kerekasztala a Hét szerkesztőségének is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtér építésekor akadtak a technikai kihívásokon kívül is megoldandó problémák. A terület ugyanis nem volt egy kézben. Az egyik tulajdonos, a csak Nándi bácsiként emlegetett juhász, nem volt hajlandó eladni a földjét, így a házát tulajdonképpen körbeépítették, de tovább élhetett benne. Az épület még most is ott áll a kettes kifutópálya végében. Természetesen már nem laknak benne, de egy ideig állítólag a pilóták és a sztjuárdeszek titkos találkahelye volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró vonalát 1950 és 1955 között a Népstadion és a Déli pályaudvar között tervezték két szakaszra bontva megépíteni, 8 állomással. Az építkezés első ütemében a Népstadion és a Sztálin tér, a mai Erzsébet tér között indult volna meg a forgalom, majd ezt követően került volna sor az Erzsébet tér Déli pályaudvar közötti második szakasz átadására. Az akkori tervben az Asztóriánál még nem volt állomás, és a Népstadion utáni az Őrsvezér térig tartó felszíni szakaszról sem volt szó.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kiegyezés utáni időszakban itthon is megjelentek az első játékboltok, leginkább Pest belvárosában. Addig az otthon készített játékokon kívül esetleg külföldről, elsősorban Nürnbergből lehetett beszerezni ilyen jellegű kézműves termékeket. Az ország első játékáruháza az Árkád Bazár volt, ami a mai Metróklub helyén 15 évig működött. Mivel főbeszerzési forrásai Beszterce bánya környékén voltak, így Trianon után ezeket már jóval bonyolultabbá vált elérni. A gyönyörűen berendezett, elegáns árkád ezért 1924-ben végképp bezárta kapuit.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kispestet 1871-ben alapították vidéki földeken, mint falu Pest határában, ezért Kispestnek hívták. Budapest 19. kerületeként 1950-ben csatolták a fővároshoz. A lakásínség enyhítésére, korszerűsítésére 1949 és 1964 között megépült az élmunkás lakótelep, majd 1977 és 1986 között épült a kerület központjában található lakótelep. A kerülethez Budapest két város része tartozik, Kispest és Vekerletelep.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Holnap záporzivatar és viharos szél várható. Eltörlik az ebadót és a települési adókat is. Koncerttel ünneplik Leó pápát a Castel Gandolfói nyári rezidencián. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. A tegnap benyújtott adócsomag tartalmazza például a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó kedvezmények és a műemléki projektek adóalapkedvezményének eltörlését, hívja fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András megerősítette azt is, hogy egyszerűsítik az adórendszer, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat. Pályázatot hirdetett a NAV elnöki tisztségére a pénzügyminisztérium. A jelentkezési feltételek között szerepel a legalább 10 éves vezetői tapasztalat, az aktív, tárgyalóképes angol nyelvtudás, valamint a pályázónak nem lehetnek gazdasági érdekeltségei belföldi gazdálkodó szervezetnél. A jelentkezési határidő július 31-e. Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A korábban közöltnél többet költött a Fidesz-KDNP a választási kampányra. A módosított elszámolás szerint 1,5 milliárd helyett 1,7 milliárd forint volt a végösszeg. A dokumentum tegnap jelent meg a hivatalos értesítőben. Korábban a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom is a magyar közlöny mellékletében tette közzé, hogy 2,4 milliárd, illetve 1,1 milliárd forintot költött az áprilisi országgyűlési választásra. A Közel-Keleten már több mint egy hete tartanak a kölcsönös légitámadások Irán és az Egyesült Államok között. Észak-Iránban 3 meghaltak, 8 megsebesültek és több létesítmény megrongálódott az ország déli és középső területein becsapódó amerikai bombáktól. Közben az iráni hadsereg a térségben lévő amerikai támaszpontokat lőtte, Bahrainben, Kuwaitban és Jordániában. Koncertet adnak 14. Leó pápa tiszteletére ma este. A Castel Gandolfóban rendezett eseményen Niccolò Paganini polakkája hangzik el hegedűn, valamint Vincenzo Bellini Norma című operája zongorára és zenekarra készített átiratban. A hangversenyt a helyi egyházmegye szervezi annak örömére, hogy az egyházfő Castel Gandolfóban tölti a nyári heteket. A zenei eseményt a Vatikán rádiós, tévés és internetes csatornái is egyenesben közvetítik. Délután sok lesz a napsütés, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél többfelé megerősödik. Holnap délután újabb hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Éjszaka 15-22, holnap napközben 27-33 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten több olyan elnevezés is akad, ami a környék egykori élénk szállítmányozására és a kereskedelmére emlékeztet minket. Ilyen például a Vámház körút, a Sörház utca és a Fővám tér. Ez utóbbinak az 1800-as évek elején Salzplatz, később Sóház tér volt a neve, mivel itt állt a sóhivatal. Itt a só kitermelésével és az adózással kapcsolatos ügyeket intézték, mivel a só állami monopólium volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők a sótisztek szedték be. 1871-ben Ébül Miklós tervei alapján kezdték el építeni a kétemeletes fővámházat. Ez ma a Corvinus Egyetem épülete. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtéren szerencsére ritkán fordult elő súlyos légi baleset. A legutolsó szerencsétlenség 1975. január 15-én történt, amikor is egy malév gép leszállás közben lezuhant. A gép utasok nélkül repült, ám a katasztrófának így is 9 áldozata volt. A repülőgép teljes legénysége. A repülésről, a baleset idején uralkodó időjárási körülményekről azóta számos tanulmány született, amelyek elemezték a látási viszonyokat. A szerencsétlenség pontos okát máig nem tudták megállapítani. Közrejátszhatott az is, hogy a ködös esti idő miatt a pilóták különös érzékcsalódás áldozatai lehettek, amely elhitethette velük, hogy a gépük túl meredek szögben emelkedik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Elfeledett szakmaként beszélhetünk ma már az úgynevezett tűzlegényekről is. Ők a régi fővárosi kávéházak konyháin dolgoztak. Fehér zubbonyt és papírból készült admirális sapkát viseltek. A feladatuk az volt, hogy folyamatosan megrakják a tüzet, vigyázzanak a tejre, hogy ki ne fusson, illetve a habot is ők verték fel. A kávéházak személyzetének fontos részét képezték, de mivel nem voltak szem előtt, kevesen foglalkoztak velük. Ahogy a technika fejlődött, a modern konyhai eszközök lassan kiszorították a tűzlegényeket a kávéházakból és éttermekből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kommunista hatalomátvétel után a párt felismerte, hogy a magánszektor és a mecénások már nem tudják fenntartani a sportklubokat. Így ott is megkezdődött az államosítás 1949-ben. Ezt úgy oldották meg, hogy szakszervezetek, bányák, állami szervek váltak egy-egy egyesület fenntartóivá. Az FTC az Élelmiszeripari Dolgozók Szövetsége alá került, és EDOSZ, majd Kinizsi SE néven játszottak. Mivel szakszervezeti csapat voltak, központi utasításra a messzint is meg kellett változtatni. A Spartak Moszkva mintájára a Fradi 5 évig piros-fehérben lépett pályára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metrónak az 1954-ben félbeszakított építése 1963-tól már a Kádár rendszerben folytatódott. Az építési program 60-as években egészült ki az Astoria állomással. A vonalat a felszínen is meghosszabbították a Népstadiontól az Őrsvezértérig. A metróvonal az Őrsvezértere és a Deák tér között 1971-ben, a déli pályaudvarig 1973-ban készült el. Az építkezés megkezdésétől a végleges átadásig 23 év telt el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Holnap záporok, zivatarok enyhítik a hőséget. Már a 16 évesek is szavazhatnának a miniszterelnök javaslata szerint. A szolnoki MÁV kórházban is új légkondikat szereltek fel. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. A tegnap benyújtott adócsomag tartalmazza például a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó kedvezmények és a műemléki projektek adóalapkedvezményének eltörlését, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András megerősítette azt is, egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat. Új kórházzal bővült a júniusban megkezdett klímafejlesztési program. A szolnoki MÁV kórházban az elavult elektromos vezetékek felújítását követően 10 légkondicionáló berendezést szereltek fel, közölte Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézmény eredetileg nem szerepelt az idei programban, de kérésre soron kívül biztosítottak forrást. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid jelezte, hogy a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben a szakemberek 18 kilométeren végeztek vágányszabályozást, és 6500 ponton javították a vasbetonaljak rögzítéseit. A menetrendnél fontos szempont volt, hogy megfelelő legyen a csatlakozás a Mecsek Intercityhez, a Tenkes Expresshez, valamint a Kaposvár és Baja felé járó vonatokhoz is. A tárcavezető emlékeztetett, a Dombóvár-Komló vasútvonal személyszállítási tevékenységét Lázár János akkori közlekedési és beruházási miniszter állítatta le 2023-ban. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap a déli ország részben, erre figyelmeztet a Hungaromet. A Délalföldön és a Dél-Dunántúlon a sugárzás meghaladhatja a 7-es értéket. A szakemberek azt kérik, aki teheti, délelőtt 11 és délután 3 óra között kerülje a tűzőnapot. Délután sok lesz a napsütés, csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar, a szél többfelé megerősödik. Holnap délután újabb hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Éjszaka 15-22, holnap napközben 27-33 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima díjas zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára, a magyar zenetörténetoktatás és ismeretterjesztés nagy hatású személyisége. A zenét a kultúrtörténetbe ágyazva tanítja, és nagy súlyt fektet arra, hogy egy adott kor zenei irányzatai mellett bemutassa a kor képzőművészeti, építészeti irányzatait, filmművészetét is. Írott és hangzó munkásságát szinte teljes egészében közzétette honlapján. Erről is fogunk beszélgetni, és többek között arról, hogy szeretettel köszöntjük Önt a születésnapja alkalmából.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, és köszönöm a gratulációt.
1: Megtiszteltetés számunkra, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Sajnos Zsoldos Dávid ma nem tud velünk itt lenni, de szeretettel köszönti a tanár urat a születésnapja alkalmából is.
2: Én meg jobbulást kívánok neki.
1: Számomra az nagyon érdekes volt, amikor felkészültem az életútjából, hogy Ön eredetileg zeneszerzést tanult. Hogyan fordult mégis az ismeretterjesztés iránya felé?
2: Nézd, én valóban zeneszerzést végeztem, de már akkor tudtam, hogy én elsősorban nem zeneszerzéssel fogok foglalkozni, hanem zenetanítással. Úgyhogy én tulajdonképpen egy zenetanár vagyok, akinek ugyan van egy oklevele, de nem azon az úton jártam. Engem az érdekelt, hogy hogyan lehet a zenét, hát hogy mondjam, megszerettetni, vagy közelebb tudom-e vinni az emberekhez a zenét. Ez gyerekkorom óta, vagy ifjúkorom óta nagyon érdekelt, és sokkal jobban érdekelt, mint hogy én komponáljak.
1: Észrevette az elmúlt években valamilyen változást, hogy a különböző generációknak különbözőféleképpen kellett már elmagyarázni, mondjuk akár a ligeti műveit?
2: Meg kell mondanom, hogy nem, én ezt nem éreztem, nem érzek lényeges különbséget. Hát úgy tudom, mert sokan mondják, hogy a ifjúság nem úgy fogadja be a zenét, és nem biztos, hogy azt a zenét fogadja be, amit én elsősorban szeretek, de a megközelítés, én azt hiszem, hogy azért az nagyjából hasonló.
1: Hogyan látja, hogy máshogy kell mondjuk tanítani Beethoven zeneiségét, vagy mondjuk Ligeti Györgynek a műveit? Csak azért beszélek Ligeti műveiről, mert nekünk még egy Ligeti kurzust tartott egy pár éve a Zeneakadémián.
2: Nincs különbség. Én nem érzek különbséget a megközelítésben a régi és a ma között. Nincs. Szerintem nincs különbség.
1: A Ligeti kurzus számomra azért is nagyon érdekes volt, mert elkezdtük hallgatni Ligeti műveit, ugye a legkorábbi kompozícióitól egészen odáig, ami gyakorlatilag az utolsó műve volt. Hogyan válogatta ki például a felvételeket?
2: Hát nézze, igyekeztem minden kompozícióból a legjobb előadást találni. Hát az elhatározott szándékom volt, hogy a teljes Ligeti életmű legyen, vagyis minden művet hallgassunk meg, ez sikerült. És vannak már kitűnő fölvételek, úgyhogy ebből a szempontból nem volt gond válogatni. Nyilván nagyobb gond lenne, ha nem tudom, Schubertből kéne válogatni, mert ott millió fölvétel van persze. Ligetiből már kevesebb, de van elég szépen, hát az etüdjeiből már tényleg sok fölvétel van, és a zenekari darabokból is most már lehet, hogy gondot jelentene válogatni.
1: Az új zenéből egyébként mostanában mi érdekli tanár urat?
2: Hát engem általában érdekel az, hogy mit csinálnak a kortársaim. Ezt szoktam mondani, hogy én nem vagyok konkurencia. Mert ugye mondtam, hát annak idején végeztem zeneszerzést, de nincs az, hogy féltékeny vagyok a saját műveimre, mert nincsenek. Ugye letettem az asztalra akkor egy vonós négyest és egy kantátát, és akkor lényegében befejeződött a zeneszerzői életmű. Nem vagyok konkurencia a portársaimnak, sőt éppen ellenkezőleg drukkolok nekik. Úgyhogy engem minden érdekel, ami történik körülöttem, és hát most már egy újabb generáció alkotja a magyar zene történetét. Igyekszem, hát nem tudok minden koncertre elmenni, de igyekszem követni, hogy mi történik manapság.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. Földes Imre zenetörténésszel beszélgetünk 90. születésnapja alkalmából.

0: Ez a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott tanára. Nagyon sok lehetőséggel változott, én úgy gondolom, a mostani zeneszerző generációknak ahhoz képest, ami mondjuk akár 30 éve fennállt. A tanár úr miben látja ennek az előnyét, vagy milyen olyan változásokat lát, ami mondjuk akár a korábbi generációk zeneszerzők számára mondjuk még nem volt adott, de a mostani generáció számára meg már egyértelmű?
1: Hát nézzen, azt tudom mondani, hogy abban az időben már az én tanáraim is, tehát a nálam mondjuk egyel idősebb generáció, már ők fölhívták a figyelmet, hogy Varsóba kell menni. Mert ami itthon nem hangzik el, az elhangzik Varsóban. És tényleg akkor, abban az időben, hát mikor volt ez, 60-as években talán, 50-es évektől kezdődően, 50-es évek végén, 60-as évek elején, a varsói ősz volt az, ahol én azt hiszem mondhatom, hogy a világ zeneirodalma megszólalt. Tehát már ők mondták, hogy oda kell menni, úgyhogy én többször voltam Varsóban, a varsói őszön, és nem csak én, hanem hát persze a kortársaim is, ott ismerkedtek meg, nem tudom, Stockhausennel, vagy Cage-el, vagy én nem tudom kikkel, akiket itthon nem lehetett hallani. Tehát ez biztos, hogy nehezítette az életünket, hogy ahhoz el kellett menni, hogy igazán tájékozódjunk. Fölvételek is voltak már, hát inkább magnófelvételek. Én emlékszem, hogy Viski János, aki az én zeneszerző tanárom volt a Zeneakadémián, ő többek között abból élt, hogy Maros Rudolf, aki talán elsőnek járt Varsóba, ő hozta lemezen, meg egyéb formában az ottani zenét, aztán Viski ezt hát megismerte, és továbbadni igyekezett. Tehát akkor ilyen, hogy mondjam, kerülő utakon jutott hozzánk az, hogy mi történik a világban. Egy mai fiatal zeneszerzőnek semmi ilyen problémája nem lehet, mert egyrészt utazhat. Aztán a fölvételek sokasága várja, akár a látványok, koncertek. Úgyhogy ilyen értelemben ő most sokkal hamarabb tájékozódhat, hogy mi történik a világban. Na most az, hogy ez mennyiben segíti az ő munkásságát, tehát ez teljesen személyre szabott. Ugye van, akinek elég, ha a partitúrákba belelapoz. Másoknak nem árt, ha hallgat is kortárs zenét. És vannak, akik az ő saját nyelvüket megtalálják akkor is, ha nem annyira tájékozottak a világzene életében. Szóval, de az biztos, hogy ma sokkal könnyebb hozzájutni mindenhoz, ami születik, mert ma már az, hogy Brazíliában mi történik, hát azt
0: is nagyon hamar.
1: Lehet, hogy előbb halljuk, mint egy brazil.
0: Ez lehet. Én azon gondolkodtam, nem tudom, hogy a tanár úr ebben egyetérte, hogy mit gondol erről a kérdésről, hogy az, hogy ennyi mindenhez hozzáférünk, az nem okoz-e egyfajta felületes ismeret anyagot, vagy felületes tudást?
1: Nagyon jó, amit érint. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Picit megkerülve a kérdés, de azért erre válaszolok. Tegyük föl, hogy én egy Schubert dalt akarok mutatni, és akkor keresek hozzá fölvételt. Hát most, nem tudom, 25 van belőle, vagy 30. Hát nyilván nem tudok meghallgatni 30 felvételt. Tehát én mondjuk elhatározom, hogy a legjobb felvételt akarom mutatni, legalábbis azt, amit én legjobbnak érzek. Hát a csoda tudja, hogy abban a 30-ból melyik. Na de nem tudom meghallgatni a 30-at. Most mit csinálok? Hát azt csinálom, hogy mik a tapasztalataim. Hát mondjuk egy Dietrich Fischer diszkóba lehet vízni. Hát akkor legyen a Dietrich Fischer diszkó. És közben lehet, hogy van egy koreai, egy japán, egy kínai, akik még jobb előadást produkáltak. És én azt nem fogom tudni meghallgatni. Nem az, hogy nem akarom, hanem nem tudom. Ez a bőség egyenesen, hogy mondjam, csak az ellenkezőjét éri el. Ez nagyon nehéz. Úgyhogy ma a legnehezebb dolgok közé tartozik, hogy válogatni kell tudni. De tudunk-e válogatni? Nagyon nehéz. Nem tudok erre igazán mit mondani. Csak azt, hogy meg kell hallgatni a koreait is.
0: És ezen gondolkodtam közben, hogy a tanár úr számára a jó előadás, vagy a jó felvétel, az mit jelent? Mitől lehet önnek jó egy felvétel?
1: Én a kotta hűséget várom el. Az, hogy ami a kottában van, az lehetőleg úgy szólaljon meg. Tehát ha mondjuk piánó van a kottában, akkor az ne legyen forte. Kivételek mindig vannak, mert vannak nagy egyéniségek, akik átformálnak egy előadást, a saját képükre alakítják, és az ember akkor azt az egyedi felvételt azt elfogadja, mint egyszeri, hát akár mondhatom csodát, de mintának talán nem választanám. Örülök, hogy van egy-egy ilyen különös felvétel, de a hitelest szeretném hallani az előadótól, ami persze hát idézőjelbe értendő, mert hát mi az, hogy hiteles, hát tudjuk azt, hogy pontosan, hogy mondjuk az a Schubert dal az akkor, hogy szólalt meg, és hogy Schubert azt, hogy szerette, vagy pontosan ugyanazt jelenti-e a kotta, mint ami a Schuberti elképzelés, mert hát azért mindent nem lehet pontosan lejegyezni, csak úgy körülbelül. Szóval az előadó művészet az egy nagyon titokzatos dolog. Tehát, hogy mi az, amit az ember szeretne, hát megint csak ezt tudom mondani, akár idézőjelben, akár nem. A hitelességet várom el, hogy olyan legyen, ahogy azt talán a szerző elképzelte. De nem biztos, hogy a szerző ugyanúgy képzelte. Csak én azt sose fogom tudni, hogy ő hogy képzelte.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. Földes Imre zenetörténésszel beszélgetünk 90. születésnapja alkalmából.

0: Folytatódik a Kapricsú, a mai vendégem Földes Imre, zenetörténész, akit 90. születésnapján köszöntünk. Pont a felvételek sokasságát illetően, és hogy mitől jó egy felvétel, vagy hogy mitől izgalmas, mitől autentikus, eredeti egy előadó, és hogy mennyire hiteles, azon gondolkodtam, hogy azért alapvetően a mostani századnak talán egy olyan új feladata lehet, hogy hogyan alakítunk ki egy új zenetörténeti kánont. Ezek közül a rengeteg felvétel közül. Tehát most egy kicsit megint az információ bőség zavara az, ami jellemzi ezt a mostani időszakot. Ebből mit gondol, milyen kulcsok azok, amiket felhasználhatunk, hogy megteremtsünk egyfajta új kánont, és egyáltalán ez a mi feladatunk-e? Alapvetően a zenetörténetnek megvan egy olyan jellegzetessége, hogy mindig, hogyha az aktuális korszellemhez hozzá tudunk nyúlni, akkor mindig a múltba visszatekintünk, a múltnak olyan érdekes egyéniségeit, darabjait, műfajait választjuk ki, amihez tudunk a jelenben is kapcsolódni. Hogy esetleg a mostani időszakra vonatkozóan van-e ilyen fogódzónk?
1: Hát nézze, mindenképpen kapcsolódunk a múlthoz, mert egy gyerek biztos, hogy abból kell, hogy kiinduljon, hogy a szüleitől mit kapott. Aztán vagy vállalja, vagy tagadja, mert ez is lehet, meg az is lehet. Nem tudjuk előre megjósolni, hogy egy korszaknak mire van pontosan szüksége a múltból. Tehát amikor arról van szó, hogy vajon nekünk mi a feladatunk, akkor a feladatunk az, hogy azt, amit értékesnek találunk, azt igyekszünk átadni a következő generációnak, mármint hogy a fiainknak, unokáinknak, a közönségnek, hogy aztán kell nekik, vagy nem kell, hogy ők nem ezt választják, hanem egész mást, hogy nekik a klasszikus zene kevésbé kell, mint a könnyebb műfajok. Hát erre nem tudok mit mondani. Mi, hát jó néhányan, ugye elkötelezettek vagyunk, könnyebb műfajok, hogy azokat a zenéket

0: vannak, és ezek vannak többen, és nagyobb szavuk van, mint a mondjuk klasszikus zenének. De hát minden korszaknak más az érdeklődési köre, hogy mi kell majd a múltból, és mi az, amit eldobnak, nem tudom. Azt tudom csak, hogy nagyon sokszor eldobnak korszakok, mestereket, és aztán újra felfedezik. Tehát lehet, hogy ma bizonyos korok, bizonyos szerzők nem annyira érdeklik az embereket, és nyugodtan elképzelhető, hogy 30-40-50 év múlva éppen ők rájuk fognak szavazni. Nem tudni, hogy hogyan alakul egy korszaknak az érdeklődési köre. Ezt rájuk kell bízni. Mi csak azt tehetjük, ugye, akik elköteleztük magunkat arra, hogy továbbadjuk a zenét, hogy azt a zenét, amit mi értékesnek tartunk, de hiszen ezt hát már mondtam, azt igyekszünk átadni a közönségnek olyan szavakkal, ami segíti őt, hogy közelebb kerüljön hozzá. Ennyit tudunk tenni.
1: Az a fajta széleskörű érdeklődés, ami a tanár úrnak az óráin is megjelenik, tehát hogy nem csak a zenét mutatja meg, hanem az alapvetően az adott kornak a művészetét is igyekezett mindig a tanár úr bemutatni. Akár képzőművészetről beszélünk, akár építészetről. Ugye ez a fajta nyitott érdeklődés, ez honnan ered a tanár úrban?
0: Nem tudom pontosan, hát ez nyilván jön, hogy az embert érdeklenek képek, a szobrok, az épületek. Nem tudom, hogy ez milyen életkorba kezdődött. Az biztos, hogy mondjuk lökéseket kaptam ehhez. Az egyik ilyen lökés volt a zenegimnázium művészettörténet tanára, Balázsica néni. Legendás, kitűnő, nagyszerű tanár volt, és ő valahogy úgy meg tudott sejteni dolgokat, hogy ami után úgy érdemes volt utána nézni. Tehát ő biztosan valamilyen módon segített ebben, hogy megismerjem, vagy közelebb kerüljek a vizuális művészetekhez. De a legdöntőbb az volt, mikor én a Zenakadémiát elvégeztem, akkor teljesen váratlanul az Iparművészeti Főiskolára kerültem, ahol ugye egy más művészetnek elkötelezett fiatal sereg fogadott, és ahhoz, hogy én szót értsek velük, nekem meg kellett ismerkednem az ő művészetükkel, és akkor körülbásáltam magam mindenféle könyvekkel, és elkezdtem közel kerülni a művészethez. Igen, érdekes, otthonról nem emlékszem, hogy mi elmentünk volna a múzeumba. Nem, ez valahogy nem, ez nem volt, de, és azt se tudom, hogy mikor kezdődött. Lehet, hogy én azt hiszem már egy kicsit talán korábban, de ettől kezdve biztosan nagyobb érdeklődéssel fordultam a képzőművészet felé. Az építészet nagyon vonzott, mert nagyon sok közösséget éreztem az a névvel. Egy épületnek a szerkezete az... homlokzat, az hihetetlen sok közösséget mutat a zene építkezésével. Építkezés ez is, az is. Rendszeresen jártam, és ma is járok kiállításokra. Hát nem hagyom ki a Szép Művészeti Múzeumnak ezeket a remek sorozatait, amelyek mostanában az utóbbi években vannak. De hát máshol is, hát a Virág Juditnak a remek összeállításait, hát azt nem lehet kihagyni. Úgyhogy az eredetet nem tudom, de azt tudom, hogy engem ezek nagyon érdekelnek. Hát az építészet az különösen érdekel, és ha külföldön jártam és járok, hát én állandóan fotózom az épületeket, és valamikor ezt felhasználtam ugye a tanításnál is, mert igyekeztem mindig megmutatni, hogy a művészetek között mik a közösek, általában a közöst keresem. És mindenben ezt javaslom mindenkinek, politikában is. A közöset kell keresni, nem az ellentéteket.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. Földes Imre zenetörténésszel beszélgetünk 90. születésnapja alkalmából.
2: Következik Ludwig van Beethoven C-moll patetik szonáta op. 13, harmadik tétel. Zongorán közreműködik Kocsis Zoltán.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégem Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész. A honlapján található tanár úrnak nem csak például tantervei, de beszámolói is, utakról, koncertekről. Mi volt az az élmény az elmúlt pár évben, az a zenei élmény, ami kifejezetten megragadta a tanár urat, vagy amire azóta is emlékszik? Koncertre gondolok akár, vagy felvétel, amit hallgatott.
1: Hát nagyon nehéz.
0: Tudom, hogy ez egy nehéz kérdés.
1: Ez nagyon nehéz kérdés, mert van egy komoly negatívumom. Nekem nincs jó memóriám. Hézagos. Van, amire emlékszem, van, amire nem. Nem tudom megmondani, hogy mire igen, mire nem. Nem áll rám az, hogy a fontosra emlékszem. Nem így működik a dolog. Ennek nem örülök, de családi. Meg kell mondanom, hogy a családomra eléggé jellemző, hogy érdeklődők vagyunk, és kíváncsiak vagyunk, de felejtünk. Megpróbáltam ezt az évtizedek alatt nem megmagyarázni, mert ezt nem lehet megmagyarázni, hanem ellenpontozni. Lehet, hogy ebből nekem hasznom van. A hasznom abból van, hogy én kénytelen vagyok mindig újra kezdeni. Mert nem azt jelenti, hogy én mindent elfelejtek, amit csináltam, de nem tudom megismételni, ami egyszer már volt, de nem azért, mert nem akarom, hanem nem tudom, mert én azt már régen, az nekem átalakult. Ezért kénytelen vagyok mindig újra kezdeni, tehát rutinból én soha nem csináltam semmit, mert nem tudom. Nem azt mondom, hogy irigylem azokat, akik képesek rengeteg időt megspórolni ezzel, de tényleg nem tudom megismételni magamat. Úgyhogy ahhoz, hogy tisztességesen tudjam teljesíteni a feladatomat, ehhez nekem megint el kellett olvasni, megint meg kell hallgatnom. És talán ez is frissé teszi az embert, tudja? Úgyhogy nem biztos, hogy a jó memória az csak pozitív. Mert nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy akinek jó memóriája van, hát azt tudja ismételni önmagát, mert emlékszik a dolgaira. Hát én nem. Ugye így próbálom ellensúlyozni a gyengécske memóriát.
0: És mostanában, tanár úr, miket hallgat, miket olvas hozzá?
1: Én most a Covid óta nem tanítok. Úgyhogy olyasmivel foglalkozom, amivel azelőtt hát alig volt időm, de én nagyon szeretek fényképezni. És amikor jártam itt meg ott, akkor mindig volt bennem az, hogy ezt majd megmutatom, mert hiszen itt született Debussy, vagy itt van, nem tudom, Verdinek valamilyen, van egy épület, aminek valahogy Verdihez köze van. Ez most nincs, mert semmi ilyesmi nincs, de a képeket elrendezni, szépen rendesen, az bizony, az arra nekem nem volt időm. Úgyhogy most én azzal foglalkozom, hogy hát én nem tudom, 60 ezer kép legalább a számítógépben ma már. A többi iszonyú mennyiség az ott van, azt sose fogom látni. Hát vannak olyan tekercsek, amiket soha életemben nem fogok látni, mert még azok a 36 fölvételes szallagon vannak. Úgyhogy Amerika és Spanyolország, azt tudom biztosan, az ott van. Azt sose láttam, hogy mit csináltam. Az nincs is fölvágva. Aztán vannak a fölvágottak, tömérdek. Nem tudok számot mondani. Az van igazán most előttem, ugye, ami benne van a számítógépben, de azok még nincsenek szépen, nem tudom, körülvágva meg egyéb. Úgyhogy én ezzel szórakozom, holott erre már semmi szükség nincs. Mert én ezeket senkinek nem tudom megmutatni, mert minek? Tehát ez magamnak van, de nekem sincs időm végül is ezeket, majd akkor már készen van, akkor úgy megnézni. Hát azért ez túlzás, és különben is, hát hogy nézni meg, mikor ott van még a többi ezer, amit még nem vágtam meg. De ez kitölti tulajdonképpen a idézőjelben mondom, persze üres óráimat. Ezt én nagyon szeretem csinálni. Ezeket a látványokat, hogy szebbé tenni, nagyítani, meg mit tudom én, micsoda. Én ezzel töltöm most az időt. Furcsa, mert mindig az volt előttem, hogy mi az, amit meg tudok mutatni, amit megoszthatok valakivel. Hát most bizony csak magammal tudom megosztani.
0: De ez a fotózás iránti szenvedélye a tanár úrnak honnan jött?
1: Hát ennek se tudom az eredetét. Nem tudom, mert mondjuk családi minta az biztos nem volt. Hát lehet, hogy abból, hogy ha egyszer valamiről beszéltem, akkor azt én meg akartam mutatni, és akkor nem volt ez a bőség, ami ma, hogy a YouTube-on mindenféle dolgot megtalálok. Lehet, hogy onnan kezdődött, hogy meg akartam mutatni dolgokat, és akkor, mikor utaztam, akkor különösen örültem annak, hogy találtam olyasmit, ami valahogy belepasszol a zenetörténetbe, mint vonatkozás. Talán itt kezdődött. És azóta nagyon megvan, nagyon, én nagyon élvezem, az nagyon érdekes dolog. Amikor az ember egy épületet nem egyszerűen lefényképez, hanem hát a különböző oldalait is megnézi. És amikor mondjuk egy kiállításon lát képeket, és akkor nem csak a képet fényképezi le, hanem egy-egy fontos pillanatot a képen, az külön fényképezi le. Szóval ez egy nagyon jó játék. Megmozgatja az embert. És ameddig mondom, hát ameddig meg is tudtam mutatni, addig mint egy feladat volt előttem. Hát ma már nem feladat, de a játék megmaradt, és ezzel nagyon el tudom foglalni magamat. És szinte nincs is időm másra. Vagy nem lenne időm, de hát azért rengeteg egyéb dolog van azért, amivel foglalkozom. Persze.
0: Ez a Capriccio, a mai vendégem, Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész.

0: Köszöntök újra mindenkit a Kapricsóban, a mai vendégem Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész. Azt említette a tanár úr, hogy zenei forma szerkezet, és ugye az épületeknek a szerkezete, hogy ennek a kettőnek a párhuzama különösen érdekli. Tudna mondani erre egy olyan példát, ami különösen megragadja, mint párhuzam, vagy ami még most is érdekli?
1: Amikor nézek egy épületet, akkor nekem az a szerkezet az nagyon izgalmas, és olykor beugorik az, hogy van ez a zenében. Hát most a legprimitívebbet mondom, hát a hármasság. Hát ugye az, ami nálunk, hogy van egy A zenei szakasz, aztán következik a B, és utána da capo, visszajön az A, ez az ABA szerkezet. Hát ez ott van az épületek tömegét. Hát amikor egy épületen én meglátom ezt a hármasságot, hát akkor én borzasztó örülök, mert az ugyanaz, mint nálunk. Hát ugyanaz, hát azt nem tudom mondani, hogy ugyanaz, de ez a hármasság, tehát, hogy két hasonló körbe vesz egy kicsit mást, hát ez nálunk, hát nincs az a menüet, amelyik nem így lenne építve. Aztán például nagyon érdekes, nem tudom, hogy ez erről írtak-e valaha. Ha megfigyel épületeket, mondjuk egy emeleten van egy mintázat, ami mondjuk egy ilyen ABAB, egy ilyenféle szerkezet, akkor az alatta lévő épület van, ahol mondjuk egy ilyen BABABABA, tehát az A alatt B van, és a B alatt A. Hát mint egy Bach invenció, ugye, vagy egy kánon, amikor elindul a zenei anyag, és akkor van egy ellenpontja. És pont akkor, amikor a felső az gyors, hogy ugyan, mondjuk 16-odokat játszik, alatt a 8-odok vannak, és a következő ütemben meg a 8-odok alatt a 16-odok. Tehát ahogy ez végigmegy ez a játék, hát ez pontosan ugyanaz az épületeken is. Egyébként azt nem tudom megmondani, hogy történt, de én már többször tartottam előadást építészeknek. Többször hívtak engem, és ezeknek sikerük van. Ők ezt nagyon élvezik, mert ők azt nem tudják, mert nem tanulták, hogy mennyi közük van a zenéhez. És akkor ilyenkor rá lehet döbbenni, hogy hát itt van valami közös közöttünk. Ezzel szívesen elejátszadoztam.
0: És az is érdekes egyébként, hogyha esetleg a képeket valahogy így megpróbálja utólag az ember úgy elképzelni, mint mondjuk a formavilágot a zenében, nem? Tehát ugye egy-egy részletet úgy kiragadni.
1: Hát bizony, így van, nagyon, nagyon érdekes dolgok ezek a párhuzamok. Nagyon érdekes, és tudja még valami, hogyha arra gondolok, hogy szeretném, hogy megjegyezzenek valamit a hallgatók, és teljesen mindegy, hogy zenészek vagy rajkusok. Ezek a párhuzamok segítik, mert az egyik művészetnek a jellegzetességei és a másik művészet jellegzetességei közül biztos, hogy valami megragadja őket, és akkor az vonza a másikat is. Tehát egyikről a másikra tud gondolni. Jobban megmarad a memóriánkban. Úgyhogy azt hiszem a tanításban nagyon fontos, hogy a vizuális elem erőteljesebben legyen jelen, mert azt mondják, én ezt nem értek, hogy a vizualitás az erősebben van meg bennünk, mint a hallással kapcsolatos dolgok. Ahhoz, hogy én megragadjak valamit, ahhoz, ha segítségül hívom a vizualitást, akkor az biztos nagyon segít. Na, és hát például ugye valamilyen történetről van szó. Most az mindegy, hogy Orpheus vagy nem tudom milyen bibliai történet. Ha ahhoz én zenét mutatok, vagy van egy zene, amihez én megmutatom a született látványokat, hát az borzasztó izgalmas. Hát az Orpheus, hát az töménytelen szobor és kép kínálkozik. A történet elemeit, ahogy az ember megmutatja, hogy egy-egy szobor vagy festmény a történet melyik részét csinálja. Jön az Orpheus, meg találkozik az Eurydicével, meg rátalál, meg szóval, és akkor az ember egymás után megmutatja ezeket a jeleneteket. Hát ez egyszerűen izgalmas dolog követni, hogy egy-egy festő mit ragadott meg ebből a történet sorozatból, ugye? Vagy Odysseus történetéből. Hát ezek isteni játékok. Csak tudja, valószínűleg tartom, hogy olyanok, akik szintén lényegében ugyanazt csinálják, ugyanaz a feladatok, mint az enyém, vagy nincs idejük, vagy nem igazán érdekli őket, mert ez nagyon sok munkával jár. Most nekem öröm ez, én vállalom, mert ez a munka, ez nekem nem munka, de munka mégiscsak az, míg ez ember kikeresi ezeket a példákat, és a legjobbat igyekszik megtalálni. Hát az bizony órák. Én nem sajnáltam soha az időt erre, de el tudom képzelni, hogy valakinek nincs erre ideje, és nem vállalja. Pedig valahogy így kéne talán.
0: Megérném mindenképpen. Most, hogy lassan az időnk végéhez közeledünk, még egy dologra nagyon kíváncsi vagyok, tanár úr életében, vagy egyáltalán, hogy a következő remélhetőleg éveket még mivel szeretné tölteni a fotóválogatáson kívül. Mi az, ami a tanár úr számára, azért a 90 év az nyilván egyfajta összegzés is lehet akár egy ember életében.
1: Az eddigi, mondjuk zenehallgatásom, az kimerült abban, hogy készültem az előadásokra, órákra. Tehát azt hallgattam, amit majd meg fogok mutatni. Most ilyen nincs, ez egy más világ most, mert kalandozok. Válogatok abból, amit nekem fölkínál a televízió vagy a rádió. Úgyhogy amíg eddig egy tulajdonképpen rendszeres vagy rendezett volt ez a zenével való viszonyom, a mindig valamiért volt, az most megszűnt. És így aztán olyan zenék is elém kerülnek, amelyekkel soha nem foglalkoztam, mert a véletlen úgy adja, hogy éppen az szólal meg. Ez nagyon érdekes. Sok meglepetés ér engem, hogy olyan művek, amikről esetleg tudtam, vagy nem tudtam róla, hogy azok milyen kiválóak és jelentősége. Tehát egy ilyen rácsodálkozás van most. Annak idején tulajdonképpen tudtam, hogy mi az, amit fogok mutatni. Most viszont nem tudom, hogy mit fogok kapni ezektől a készülékektől, ezektől az adóktól, úgyhogy ez egy teljesen rendszertelen zenével való ismerkedés. Ez körülbelül olyan, amilyen a lakosok, akik nem úgy hallgatják rendszeresen a zenét, hogy most ez a korszak, meg az a korszak, hanem amit kínál a televízió vagy rádió, hát éppen azt hallgatják. Most én ebben az időszakban élek, és hát ez most már így fog maradni, hogy meddig, hát ki tudja.
0: Reméljük minél tovább, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és még egyszer Isten éltesse sokáig a tanár urat.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, és sok sikert a sorozatukhoz.
0: Köszönjük szépen. Köszönöm, tanár úr. Ez volt már a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92 egy közös zenei kávézója. A mai vendégünk Földes Imre, Erkel Ferenc és Prima Díjas zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára volt. 90. születésnapján köszöntöttük. A Capriccio a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre pedig jövő héten szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor, a teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a műsorvezető társam Zsoldos Dávid és a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük a figyelmüket, és további szép napot kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Holnap záporok, zivatarok enyhíthetik a hőséget. Visszatérhetnek a korábban fiatalítás címén elküldött katonák. Ma tartják a mozdonyok éjszakáját a gyermekvasúton. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő meggyőződése, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban úgynevezett fiatalítás címén eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tévő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért vesztették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Új kórházzal bővült a júniusban megkezdett klímafejlesztési program. A szolnoki MÁV kórházban az elavult elektromos vezetékek felújítását követően 10 légkondicionáló berendezést szereltek fel, közölte Rost Andrea. A Tisza országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézmény eredetileg nem szerepelt az idei programban, de kérésre soron kívül biztosítottak forrást. Az egészségügyi intézmények hűtéskorszerűsítési és felújítási programjára 3,6 milliárd forintot különítettek el, és a tervek szerint mintegy 60 projektet tudnak finanszírozni belőle. Informatikai karbantartás miatt ma és holnap korlátozottan érhetőek el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DÁP vagy a KAÜ azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés, kizárólag az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás hétfőtől a normál működési rendben folytatódik. Legalább 250 új elektromos buszt szeretne forgalomba állítani a főváros a BKK-nál tervezett járműcsere részeként. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, céljuk, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely során megújulnának a garázsok és kiépítenék a teljes töltőinfrastruktúrát is. Ma van a mozdonyok éjszakája a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények. Minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lilafüredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szépjuhászné állomás között. Délután sok lesz a napsütés, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél többfelé megerősödik. Holnap délután azonban újabb hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. A hajnali 15-22 fok után napközben 27-33 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szent Mihályi úton a Rákospalotai határút felé, a Gábor Áron utca után a külső sávban. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móricz Zsigmond körtérről a Békés Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal. Az Új Buda központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért július 23-án csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szervíz útjára és a Leknerödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A H6-os év Mátor Ráckeve és Szigetszent Miklós Gyertelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbusz igénybevételét ajánljuk. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük a hétvégi filmzenei műsorunkban állandó és újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő két órában a Klasszik Rádió 92.1-en. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál Hávarga Marian. Nem hinnénk, hogy lenne olyan ember, aki ne ismerte volna fel a műsorunk elején hallott jellegzetes dallamokat. Bizonyára sokan tudják már, hogy Angelo Badalamenti Twin Peaks-hez írott aláfestésével foglalkozunk először. Majd a 2004-es Hosszú jegyesség című francia-amerikai koprodukcióban készült film, szintén Badalamenti által írt zenei kísérete szólal meg nálunk, itt a Cine Musicban. A három Emmy-díjra jelölt amerikai komponista 2022-ben 85 éves korában hunyt el. A 6 óra után kezdődő sorozatok blokkjában egy olyan föld alatti világba kalauzoljuk el önöket, mely férfiak és nők 10 000-ei számára jelentenek biztonságos búvóhelyet a földfelszínen tomboló toxikus mérgek ellen, melyek a földet teljesen lakhatatlanná tették. Rutinos sorozatkedvelő hallgatóink már bizonyára tudják, hogy az izgalmas Siló című szériáról lesz szó. És végül a Cine Music adását egy klasszikus zsaru filmmel, a Clint Eastwood főszereplésével készült Piszkos Harryvel zárjuk, amelynek sikerén felbuzdulva az alkotók további 4 mozit készítettek a San Franciscói rendőrség kötelékébe tartozó Harry Callahannel.

Bizonyára sokan emlékeznek a David Lynch és Mark Frost rendezésében készült különleges hangulatú filmre, amely egy kis északnyugat washingtoni városkában, Twin Peaks-ben játszódik. Egy gyilkosság kapcsán a település élete teljesen felfordul, így Dale Cooper különleges ügynököt bízzák meg az eset felderítésével. És Cooper szerint a szálak egy régebbi, titokzatos halálesethez vezetnek. A Twin Peaks epizódjai először 1990. április 8-án kerültek adásba az ABC Network csatornán. Később 1992-ben mozifilm is készült belőle, Twin Peaks Tűz, jöjj velem címmel David Lynch rendezésében. Majd 2017-ben a Mysticus széria harmadik évadát is bemutatták, kevesebb sikerrel. Dale Cooper különleges ügynök szerepében Kyle MacLachlant láthattuk, aki későbbi hírnevét e sorozattal alapozta meg. A szereplők között feltűnt még Lara Flynn Boyle, Audrey Horn, Ray Wise, valamint a rendező David Lynch is. A sorozatot számos filmes díjra jelölték, melyek közül a legjobb televíziós sorozat és a legjobb drámai színész Kyle MacLachlan, illetve a legjobb színésznő Piper Laurie Golden Globe díját 1991-ben nyerte el. A széria több Emmy díj jelölést is kapott, melyek közül kiemelnénk a zeneszerző Angelo Badalamenti két nominációját, a legjobb főcímzene és a legjobb filmzene kategóriákban.

A Twin Peaks semmivel össze nem téveszthető filmzenéjét Angelo Badalamenti írta. A Grammy és Emmy díj esélyes filmzene adja a sorozat világának egyik legerőteljesebb hangulati kísérő elemét, a félek központi magját, amely szorosan összeköti az epizódok folyamát. Jellemző, hogy ezt követően Badalamenti bármennyi remek munkát is készített, a Twin Peaks komponistájaként gondoltak rá elsősorban, pedig nevéhez olyan filmzenék is köthetők, mint például a Part, a Mulholland Drive, a Sötétség útja, a Hosszú jegyesség vagy a Kék bársony. Badalamenti ikonikus szerzeményét mondhatjuk egyedülállónak, hiszen a melankolikus hangzás révén kiváló kombinációt alkott, s amelyben Twin Peaks minden titokzatossága, szomorúsága, félelme és elfojtott haragja benne van. Most hallgassunk meg további zenei részleteket a Twin Peaks jellegzetes aláfestéséből, itt a Cinemusicban.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szent Mihályi úton a Rákospalotai határút felé, a Gábor Áron utca után a külső sávban. Vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móricz-Zsigmond körtérről a Békés Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal. Az Új Buda központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért július 23-án csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szervíz útjára és a Leknerödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A H6-os év Mátor Ráckeve és Szigetszent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volán autóbusz igénybevételét ajánljuk. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat.

Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Az imént itt a Cine Music folytatásában már a Hosszú jegyesség című film aláfestéséből hallottak egy részletet, amelyet a Grammy és Saturnus díjas komponista Angelo Badalamenti írt. Angelo Badalamenti 1937. március 22-én látta meg a napvilágot Brooklynban, olasz-amerikai családban. Fiatal korától kezdve jelentős szerepet kapott életében a jazz és az opera, majd később a filmek felé fordult, hogy ott maradandót alkothasson. A szakma figyelmét az 1986-os Kék Bársonnyal hívta fel, és barátsága is innen indult a különc zseni David Lynch-el. A rendező megszokottól eltérő gondolkodásmódja Badalamentire is inspiráló hatással volt. Következő közös munkájuk a Nicolas Cage főszereplésével készült Veszett a világ, amit a nagy siker a Twin Peaks tévésorozat követett. A két művész együttműködése folytatódott, például az Útvesztőben, a Mulholland Drive-ban, vagy az Igaz történet című film kapcsán. A komponista később is több, a hagyományostól eltérő alkotáshoz készített zenét, mint például a Titkárnő, az Elveszett gyermekek városa, illetve az Elm utca harmadik része. Badalamenti zenéjével képes volt egy filmet nyomasztóvá, vagy akár rémálomszerűvé tenni. Amellett, hogy termékeny filmzeneszerző volt, dalszerzőként is szép karriert futott be. Első sikereit Nina Simone-nal aratta. Számos híres énekessel is együtt dolgozott, többek között Nancy Wilson-nal, Shirley Bassey-vel, Patty Austin-nal, David Bowie-val, Paul McCartney-val és Liza Minnelli-vel. Utolsó éveiben három film és egy tévésorozat zenéjét szerezte, összesen 97 film és sorozat aláfestése köthető a nevéhez. Angelo Badalamenti 85 éves korában, 2022. decemberében hunyt el.

A Hosszú jegyesség című 2004-es amerikai-francia koprodukcióban készült filmet Jean-Pierre Jeunet rendezte, aki ezt megelőzően 2001-ben aratott kirobbanó sikert az Amélie csodálatos élete című filmmel. A Hosszú jegyesség főszerepét Audrey Tautou és Jodie Foster alakította, de a szereplők között megtaláljuk a később a Piaf című filmmel Oscar-díjat szerzett Marion Cotillard is. Jean-Pierre Jeunet különleges alkotást hozott létre, amely egyszerre háborús és szerelmes film, valamint egy tekervényes nyomozás története. A cselekmény szerint az első világháború idején 5 végsőkig elcsigázott francia katona elhagyja őrhelyét a fronton. Ezért a francia hadvezetés példát akar mutatni, és kiteszik őket a frontvonal elé, a német és francia lövész árkok közé, a senki földjére. Az egyik elítélt menyasszonya, Mathilde, nem nyugszik bele szerelme halál hírébe. Nyomozásba kezd, de az igazságnak annyi arca van, ahány szemtanú. Mathilde a beszámolók alapján igyekszik összerakni a senki földjén töltött éjszaka és a következő reggel történetét. A kor aprólékos felidézésének, az egymásba fonódó és mégis gyorsan pergő cselekményszálaknak, valamint a megrázó drámai jeleneteknek köszönhetően a nézők alig ha tudják kivonni magukat a rendezés hatása alól. A filmet 2005-ben Oscar-díjra jelölték a legjobb operatőri munka és a legjobb látványrendezés kategóriákban. Bár ezt nem kapták meg, azonban az alkotókat bőven kárpótolhatta az amerikai filmkészítők, a chicagói filmkritikusok, a Kansas City, a Vancouveri, a San Luisi és floridai filmkritikusok díja, az Edgar Allan Poe díj, a Lumière díj és nem kevesebb, mint 5 César díj. A Hosszú jegyesség csodálatos aláfestését tehát Angelo Badalamentinek köszönhetjük. Ebből a következő percekben felidézünk néhány jellegzetes dallamot.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Eltörlik az EB-adót és megduplázzák a levegőterhelési díjat. Társadalmi vita dönthet a 12 éve felállított szabadságtéri német megszállási emlékmű sorsáról. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A Tisza kormány megszünteti azokat az adókedvezményeket, amelyek az előző kabinet idején a kormányhoz közel állók érdekeit szolgálták. A tegnap benyújtott adócsomag tartalmazza például a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó kedvezmények és a műemléki projektek adóalapkedvezményének eltörlését, hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter. Kármán András megerősítette azt is, hogy egyszerűsítik az adórendszert. Eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat. Emellett egyebek között duplájára emelik a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címén eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tévő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Társadalmi vita dönthetne a 12 évvel ezelőtt felállított szabadságtéri német megszállási emlékmű jövőbeni sorsáról a főpolgármester szerint. Karácsony Gergely videójában a kezdetektől nagy ellenállást kiváltott szoborkompozíció tartalmát és megjelenését is kritikával illette. Közölte, hogy a szobor vizuális környezetszennyezés és hazug is, hiszen azt sugallja, hogy Magyarországon a német megszállás előtt minden rendben volt, pedig a zsidó törvényeket már korábban elfogadták. A politikus javaslata szerint a társadalmi és szakmai vélemények megkérdezése után a kormány és a főváros közösen határozzon arról, megmaradjon-e az emlékmű. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbeton aljak rögzítését. Ausztriai felső vezeték szakadás miatt késnek egyes Magyarországot is érintő vonatok. A Railjet Express szerelvények teljes útvonalon járnak, de a menetidejük akár egy órával is hosszabb lehet. A Bécs és Budapest között közlekedő Eurocity vonatokat nem érinti a fennakadás. Napos felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hidegfronthoz enyhülést és újabb hullámmal lehet majd borult időre, záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móricz-Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, az Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért július 23-án csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kassai Jenő út között. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szervizútjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Király utcában a Rottenmiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap délig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Lezárták hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Ellem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző örök segítik. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
0: Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
3: 6 óra után a sorozatok blokkjával folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cine Music. Mai félórás összeállításunkban egy olyan föld alatti világba kalauzoljuk el önöket, amely férfiak és nők 10 000-ei számára jelentenek biztonságos búvóhelyet a földfelszínen tomboló toxikus anyagok ellen, melyek a földet teljesen lakhatatlanná tették. Ám nem biztos, hogy az igazság a föld alatt bújik meg.

Az imént az Apple TV-n elérhető posztapokaliptikus science fiction széria a Shiloh főcímzenéje csendült fel. A produkció Hugh Hawley, amerikai író, Azonos című, elsőként az Amazon.com oldalon 2011-ben megjelent művének adaptációja. A megfilmesítés gondolata már 2012-ben felvetődött, amikor is a 20th Century Fox megvásárolta a mű jogait. Kezdetben Ridley Scott és Steven Zillian jelentette be, hogy nagy játékfilmet forgatnak a könyv alapján, amely végül azért hiúsult meg, mert a Disney felvásárolta a 20th Century Fox stúdiót. A projektet 2018-ban vették elő újra, ezúttal az AMC streaming szolgáltatónál, de ekkor már sorozat formájában, ami aztán 2021-ben az Apple TV-hez került, méghozzá a norvég Morten Tildum rendező kezei közé, aki már 2020-ban bizonyította tehetségét a szintén e-streaming csatornán futó Jacob védelmében című széria kapcsán.

A Siló története szó szerint a föld alá vezeti nézőit. Adott ugyanis egy több mint 100 szintes beton monstrum, a Siló, melyben igen komoly szabályok mentén létező társadalom él, akik a földön pusztító, toxikus anyagok elől húzódtak a föld alá. Azonban mindenki, aki kutatni kezd a Siló eredete után, kizárható a komplexumból, amely az egyén halálát is jelenti. De nem csak a titkok, a képi világ és az izgalmak miatt érdemes a Silót választani, hanem a színészi játék miatt is. A stáblistán olyan nevekkel találkozhatunk majd, mint a Mission Impossible 5 és a Dűne című filmek sztárja, Rebecca Ferguson, de feltűnik benne egy régi kedves ismerős is, Tim Robbins. Az Oscar-díjas amerikai színész olyan klasszikus filmekben játszott már, mint a Remény rabjai, vagy a 2003-ban bemutatott Titokzatos folyó, melyel aztán megnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó aranyszobrot. Eddigi több évtizedes pályafutása alatt csupán 3 televíziós szerepet vállalt. Feltűnt az Itt és Most című vígjáték sorozatban, a Castle Rock című thrillerben és a 2015-ben indult Krízis című szériában.

A Siló című széria alapja, ahogy műsorunk elején is említettük, egy könyvsorozat, amelyből aztán egyenesen következett a produkció hosszabbítása. A második évad így várhatóan 2022-ben érkezik, és a hírek szerint további egy évad még biztosan várható a jövőben. Addig is a sorozat kedvelőinek marad a várakozás, hallgatóinknak pedig a produkció Soundtrack albumából egy zenei összeállítás, melyet Atli Örvasson, izlandi komponistának köszönhetünk, aki olyan produkciók kapcsán lehet ismerős, mint a Jacob védelmében című széria, vagy a 2021-ben bemutatott Sokkal több, mint testőr 2 című film. Most azonban kövessenek minket a föld alá, és tekintsék meg velünk a Silót a zene segítségével.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A Móricz-Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal. Az Új Buda központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért július 23-án csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szerviz útjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Király utcában a Rottenmiller utcánál felpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap délig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Lezárták hétfőn hajnali 5 óráig a félút pályát a 4. kerületben az Ellem utcában az Óri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző örök segítik. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Cinemusic adását egy klasszikus zsaru filmmel, a Clint Eastwood főszereplésével készült Piszkos Harryvel zárjuk, amelynek sikerén felbuzdulva az alkotók további 4 mozit készítettek a San Franciscó-i rendőrség kötelékébe tartozó Harry Callahan-nál. A több mint 50 éve bemutatott alkotás a mai napig megállja a helyét. Nincs benne okostelefon, műholdas követési rendszerre való hagyatkozás, pörgőforgó kameramozgás vagy robbanás, mégis kikapcsolja a nézőt. Napjainkban is feszültséggel teli szórakozást kínál. Harangzengés közben a kamera a márványtáblára vésett, szolgálatteljesítés közben elhunyt, San Franciscó-i rendőrök név során pásztáz, aztán egy fémes, csikorgó hangot hallunk, és egy hangtompítós puskával találjuk szemben magunkat, majd hirtelen dobok, cínek, valamint Sally Stevens fagyos énekek közepette, az orgyilkos skorpió szemszögéből látunk áldozattá válni egy tetőmedencében úszkáló lányt. Sok hatásos filmkezdés van, melyek között a Piszkos Harry is megtalálható, ami az Eastwooddal számos alkalommal együttműködő rendezőnek, Don Siegelnek, vagy a felvétel vezető Bruce Surtees rátermettségének épp úgy betudható, mint Lalo Schifrin kíséretének. Schifrin a jazz világ ismert alakja, aki Hollywood berkein belül olyan produkciók révén öregbítette hírnevét, mint a Bilincs és Mosoly, a Mission Impossible, a San Franciscó-i zsaru, a Sárkány közbelép, vagy a Piszkos Harry széria. Az antagonista után rögvest színre lép ellenfele Harry Callahan hadnagy, aki szótlanul rágózva, a tetthelyen nyomok után kutatva mutatkozik be, s viselkedésén túl Eastwood karizmatikussága, valamint a nyitó téma nyomatékosítja magányos farkas mi voltát. Utóbbi ráadásul mindezt úgy teszi, hogy nem kifejezett karaktertéma, hanem egyfajta jellemábrázolás, stíluskölcsönzés. Erre a szerző meglátása szerint azért volt szükség, mert rögtön egy helyszínen és közepén találkozunk vele, feladatára összpontosítva, támpontokat keresve látjuk, így nem volt lehetősége arra, hogy önálló témát kezdjen felépíteni neki. Akkoriban 3 fő csapás irányjal bírtak a krimik, az amerikai, a folyamatosan akcióban lévő nyomozóval, a Hitchcock-féle feszültséggel felvértezett angollal, illetve a pszichológiai oldalról megközelített francia vonallal. A Piszkos Harry az amerikai tradíciót követte. Harry állandóan mozgásban van, ezért nem kaphatott önálló motívumot. Nyilatkozta a 80-as évek derekán Schifrin. Az Andrew Robinson alakította bűnöző témája idővel nem csak önállóan, hanem a Callahan-t szimbolizáló megoldásokba torkolva is felbukkan, jelezvén bármennyire ravasz a tettes, a rendőrség a nyomában van. Az album ezen részei nagyon beszédesek. A zongora, a konga, az elektromos, illetve basszusgitárok és a visszafogott szimfonikus zenekari jelenlét remekül narrálja a cselekményt. Következzen egy kis ízelítő a Piszkos Harry Lalo Schifrin jegyezte szkorjából, amelyről az idén 20 éves filmzene.net portálon olvashatnak Piszkos Harry Lalo Schifrin jegyezte szkorjából, amelyről az idén 20 éves filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érdeklődők.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás, megszűnik az államfői megbízatása. Olcsó jeggyel indul újra a vonatközlekedés a komlói vonalon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címén távolítottak el. Már megjelent az ezt lehetővé tévő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A cég tájékoztatta a sztrájkbizottságot, hogy másfél hét múlva ülnének leegyeztetni a kérdésről. A szakszervezet hatásosnak minősítette a munkavállalók tiltakozó akcióját. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk korábban meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig az IKEA számukra megfelelő írásbeli ajánlat talál elő, amiről lehet egyeztetni. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbetonaljak rögzítését. A Dombóvár-Komló vasútvonalon 2023-ban az előző miniszter állítatta le a személyszállítást. Halálra gázoltak egy kerékpárost Győrben, a rendőrség keresi a cserben hagyó sofőrt. A baleset délelőtt történt a Szent István út és a Gárdonyi utca kereszteződésében. Az autó vezetője és utasai segítségnyújtás nélkül elhagyták a helyszínt. Az esetről fénykép is készült, amelyen látható, hogy az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, a tető a jármű közepéig behorpadt. A rendőrség közzétette a keresett férfi fényképét és várja a lakosság segítségét. Napos felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hideg fronthoz enyhülést és újabb hullámban lehet. Borult időre záporokra és viharos széllel kísér zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most nem is olyan sokat, de mégis sokat megyünk vissza az időben, 1956. július 13-áig, hiszen ekkor itt történt egy gépeltérítés. De hogy ez kihez kapcsolódik, hogyan zajlott ez, és mi lett a vége? Na, azt most megtudhatják.
2: Hát igen, 70 évvel ezelőttre megyünk vissza, ugye néhány hónappal vagyunk csak az 56-os forradalom előtt, amikor azért már nagyon puskaporos a levegő Magyarországon, és valóban ezen a dátumon, 1956. július 13-án egy nagyon különleges dolog történt, ekkor sikerült ugyanis először civileknek Magyarországról egy személyszállító repülőgépet eltérítve nyugatra szökniük. Ezt az akciót, ezt 7 magyar állampolgár szervezte, volt köztük berepülőpilóta, volt egy ex-újságíró segédmunkás, illetve 2 nehézsúlyú boxoló is közöttük, az ő ötletük volt, de kellett hozzá egy jó adag szerencse is, hogy összejöjjön ez a, hát tényleg, őrülten vakmerő vállalkozás. Egy kicsit a magyar repülés történetéről. A második világháborúban ugye a magyar repülőterek tönkrementek, a személyszállító gépek nagy része pedig megsemmisült, és a légi közlekedés újra szervezésére egy szovjet-magyar vegyes vállalat alakult, kiterjesztve a szovjet befolyást a magyar gazdaság területére is, úgyhogy 1946 márciusában jött létre a Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Részvénytársaság, az úgynevezett MASOVLET, amely működését 5 szovjet gyártmányú repülőgéppel kezdte meg. És ezek a járatok belföldi járatok voltak, tehát és a budaörsi repülőtérről indultak, először Szombathelyre és Debrecenbe, majd 1946-ban elindultak a győri és szegedi járatok is, illetve hamarosan ezt követően Miskolcra is és Pécsre is indultak járatok. A járatok 1950-től kezdve a Ferihegyi reptérről indultak, 11 belföldi várost kötöttek össze Budapesttel, és nagyon fontos, illetve nagyon érdekes, hogy a jegyek ára nem haladta meg a gyorsvonat első osztályra váltott jegyek ellenértékét.
1: Ez igazán kedvező volt. A MASOVLET az meddig működött?
2: 1954 novemberéig működött, ekkor ugyanis megszűnt, mivel a magyar állam megvásárolta a szovjet fél részesedését, és ekkor alakult meg a MALÉV, a Magyar Légi Közlekedési Vállalat. Egyből a nosztalgia érzésem támadt. Igen, én nagyon szerettem a MALÉV reklámjait, mindent, ami a MALÉV-vel kapcsolatos
1: szerintem
2: volt.
1: Szerintem mindenki emlékszik. Ki ellenőrizte itt a belföldi légiforgalmat?
2: Hát ugye 54-ben a legsötétebb diktatúra éveiben vagyunk, a politikai rendőrség az AVH ellenőrzése alatt állt, hiszen a repülés nagy csábítást és lehetőséget jelentett a nyugatra távozáshoz. Az AVH azután helyezte el a civil ruhás biztonsági embereit a járatain, az úgynevezett légimarsallokat, hogy 1949. januárjában egy pécs-budapesti járaton felszállás után a repülőmérnök és a pilóta hatalmába kerítette a gépet, és az NSZK-ba távoztak. Tehát ezért ennek az 56-os gépeltérítésnek volt már 49-ben is egy előzménye, viszont itt 1956 nyarán fordult először elő, hogy egy erőszakkal megszerzett MALÉV géppel civil géprablóknak sikerült külföldre jutniuk. Tehát ez tényleg olyan, mint az amerikai filmekben, ahogy láttuk.
1: Így van. Abszolút. Igen.
2: Ez a társaság tehát, aki ezt kitervelte, együtt váltott jegyet a szombathelyi járatra, és 1956. július 13-án reggel a Vörös Marti, az akkori Vörös Marti ma ismét Zserbó cukrászdában találkoztak. Teljesen tisztában voltak a disszidálás kockázatával, és az egyik fő szervező, Iszák Ferenc 20% esélyt adott a sikernek, tudta, hogy hát, hogyha ez kudarcba fullad, akkor ez a kötelet jelenti számukra, de mindenre elszánt volt ez a kis csapat, és még ez a súlyos kockázat sem riasztotta el őket a terv végrehajtásáról.
1: Milyen volt ez a szökési kísérlet és a szökés, mert hogy megtörtént?
2: Ez tényleg olyan volt, mint az amerikai filmekben. Tűzharc ugyan nem alakult ki, de leszerelték a pilótát, a biztonsági tisztet, és 10 perc alatt hatalmukba kerítették a gépet. Volt egy kis verekedés is, amely több sérüléssel járt, mert az utasok ellenálltak, és egyszer a gép is elkezdett zuhanni, de az irányítást megszerezve végül az egyik értelmi szerző Polyák 300-400 méteres magasságban a radarrendszert kikerülve navigált át a magyar-osztrák határon. Tehát a radarok alá ment, ugye 3-400 méter az nagyon alacsony a légiközlekedés szempontjából.
1: Ugye itt mindig kérdés egy ilyen gépeltérítésnél az üzemanyag.
2: Így van, és itt is fogyott az üzemanyag, úgyhogy a Münchenhez közeli Ingolstadti NATO támaszpont épülő, és éppen véletlenül meglátott leszálló pályáján landoltak. Nem tudom, hogy ezt így tervezték-e, illetve nem tudom pontosan, hogy mit terveztek, de ez tényleg a szerencsém múlt, és gyakorlatilag nagyon jól jött ki.
1: Földet értek, és ezután mi történt?
2: Hát földet értek, ugye heten voltak a gépeltérítők, hozzájuk csatlakozott két utas is, és ahogy megérkeztek, ugye itt már NSK-ban vagyunk, politikai menedékjogot kértek, a többieket pedig a magyar hatóságok visszahozatták. Persze ezt a hét gépeltérítőt, illetve a hozzácsatlakozó két embert nyugaton szabadsághősként ünnepelték, a világ sajt érdeklődésének abszolút középpontjába kerültek, és itthon pedig ugye teljesen más volt a média megítélése, a társadalom söpredékéből kikerült banditákat emlegettek, akiket persze távollétükben halálra ítéltek.
1: Mi történt ezekkel az emberekkel?
2: A két 20 éves vezér alakja a gépeltérítésnek az Egyesült Államokból kapott visszautasíthatatlan ajánlatot. Egyikük rövidesen az amerikai katonai hírszerzés, a CIC ügynöke lett, a másik pedig a légierő pilótájaként végzett titkos küldetéseket. Egyikük, a hét gépeltérítő egyike, Iszák Ferenc a történtekről egy angol nyelvű regényt is írt, Szabad repülés címmel, és ennek alapján mutatták be 2013-ban a Szabadság különjárat című magyar tévéfilmet. És a hét eltérítő, ahogy mondtuk korábban is, plusz a két utas kértek, és kaptak politikai menedékjogot, tehát nem került sor a halálos ítéletre, nem tértek vissza Magyarországra, és ilyen szempontból szerencsésen végződött ez az első ilyen gépeltérítés.
1: Tehát, ha még nem látták a Szabadság különjárat című magyar tévéfilmet, akkor keressenek rá, és nézzék meg, és most már tudják a történetet is. Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Mesélő Budapest, és a mai rovatban a természetben leszünk, de egy érdekes esemény miatt kidől a normafa 1927, ezt a címet adtad a mai rovatunknak.
2: A normafa és a budai hegyek szerintem mindenkinek, minden budai pesti polgárnak az egyik kedves kiránduló helye, és ez így volt nagyon-nagyon régen is, amióta a városi ember érezte a szükségét, hogy néha kiszabaduljon a zöldbe. Az egyik legnépszerűbb célpont az maga a Schwab-hegy legmagasabb pontja volt, a normafa. Eleinte nem így utaltak erre a helyre, csak Schwab-hegyként emlegették, de állt ott fönt egy fa, egy bizonyos bükkfa, amelyhez nagyon sok legenda kapcsolódott. Az egyik szerint akkor sarjadt ki, amikor Mátyás király megszületett, mások szerint Mátyás is pihenhetett a lombjai alatt, ez mind nincs bizonyítva, és élhet egy bükkfa akár 300 évig is. Minden esetre volt itt egy nagyon-nagyon régóta ott álló bükkfa, amelyet annak idején viharbükknek neveztek. Egy nagyon kedvelt kirándulóhely volt, különösen a Nemzeti Színház művészei körében, akik sokszor csoportosan az egész társulat együtt látogatta meg ezt a kirándulóhelyet, és ez történt 1840-ben is, amikor Nyári Pál, a Nemzeti Színház igazgatója itt adta át a fatövében Sodelné Klein Rozáliának a közönség ajándékát, amely nem volt más, mint egy ezüst sarló. Ez egy közönségdíj volt, ha mondhatjuk így. Ő egy világhírű operaénekesnő, aki örömében természetesen ott helyben dalra fakadt, és elénekelte Bellini Norma című operájának a nagy áriáját, és ekkor kapta, ezek után, ennek az eseménynek a kapcsán kapta ez a viharbükk a normafa nevet.
1: Ó, milyen érdekes volt ez a történet.
2: Tehát, ha már zenei rádióban vagyunk, akkor ezt a nagyon szép zenei vonatkozást mindenképp érdemes tudnunk. Ez a rögtönzött előadás adta a viharbükknek a nevet.
1: És akkor innentől így hivatkoztak rá.
2: Pontosan, olyannyira, hogy már az 1860-as években a térképeken normafa néven látjuk ezt a helyet a Schwab-hegyen. Persze a fák felett is eljár az idő, és hát tudjuk, hogy ha egy hegy tetején áll egy fa, akkor azért az meglehetősen ki van téve a természet, illetve az időjárás viszontagságainak. Történt a normafával is, többször villám csapott bele, és már az 1890-es években kettéhasította egy ilyen villám, egyre rosszabb és rosszabb állapotba került. 1918-ban már azt írják a lapok, a fővárosi lapok, hogy a fa gyakorlatilag a pusztulás útjára lépett, kettéhasította egy szélroham. Ekkor még azonban a főváros megmentette ezt a fát, megtámasztották, egy veszőfonattal vették körül, és a fa törzsét belülről betonnal is megerősítették, de 1927 júniusában, június vége felé, tehát igazából 95 évvel ezelőtt elérkezett a végső pillanat a fa életében, ugyanis egy fiatalember nekidőlt, és ez a fa egész egyszerűen kidőlt.
1: Ezt le is írták,
2: az újságok írtak róla, és hát ez lett a normafa vége, szomorú vége.
1: De nem ért véget az ő élete.
2: Próbálták megmenteni ismételten és újra, szétszették, és el volt, aki elvitte a fadarabjait emlékbe. Látta ezt egy erdőr, és a főerdészhez sietett, próbálták megmenteni magát a kidőlt törzset, tehát elvitték a Margit-sziget Artézi kútjának vízesése alá, behelyezték oda, így próbálták megmenteni, de nem sikerült a kísérlet, és a fatörzs teljesen elkorhadt. Tehát ez most már végérvényesen és visszafordíthatatlanul is megtörtént, úgyhogy nem tehettek mást, mint hogy egy emlékoszlopot helyeztek oda, és egy emléktáblát, az egyiket 1967-ben, a másikat 1969-ben. A mai napig őrzi a kirándulóhely neve ezt a legendát, illetve az emléktáblán elolvashatjuk ezt a történetet is egy kicsit tömörebb formában.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban a fürdőzés történetét ismerhetik meg. Ugye egy múlt héten már elkezdtük ezt, és akkor egy fürdőt megismerhettek, úgyhogy folytassuk ezt.
2: Igazán forró nyári napoknak nézünk elébe, és szerintem aki teheti, az vagy elvágyódik a városból, pedig itt a fővárosban igyekszik olyan helyet találni, ahol tud fürdőzni, és ez régen sem volt máshogy. Lehet, hogy néhány fokkal hűvösebbek voltak a nyarak, de azért mindenki vágyott a víz mellé, úgyhogy már 50 vagy 100 évvel ezelőtt is a fürdőzés, mint olyan jelen volt a főváros történetében, és nagyon érdekes, hogy még sokkal-sokkal korábban is sor került már erre, hiszen az első írásos említést 1789-ben egy akkor megjelent hirdetésben találjuk, amely szerint a piaristák épülete mögötti parton újból megnyírt a fürdő.
1: Hát akkor már előtte
2: tehát ez
1: is.
2: Azt jelenti, aha. Igen, tehát már az 1700-as években ott valahol a piarista közkörnyékén volt egy fürdő. Azt írja a hirdetés, hogy ez a korábbi árakon látogatható, viszont azt tudjuk, hogy az 1810-es években a katonai parancsnokság nyitott egy katonai úszóiskolát a Dunán. Erre a polgári igény is felmerült, úgyhogy megjelent ennek a polgári megfelelője is, ahol már úszásoktatás is folyt. Tehát már az 1800-as évek elején.
1: Az első polgári fürdő az mikor nyílt meg?
2: 1829-ben nyílt meg, és ahogy látták, hogy ennek mekkora sikere volt, ezt újabb és egyre több fürdő követte. 1840-ben például már 5 helyen lehetett úszni a fővárosban, és főleg a pesti oldalon nagyon kedvelték ezeket a dunaúszadákat, annál is inkább, mert került sok pénzbe, tehát nem kellett vagyonosnak vagy kiváltságos helyzetben lenni ahhoz, hogy ennek a nyári szenvedélynek hódolhassanak. Természetesen verseny is kialakult így az úszadák között, úgyhogy láthatjuk a korabeli újságokban, hogy egy árverseny is kialakult, mindenki próbálta magához csávítani a fürdőzni vágyókat.
1: Itt is még az volt a jellemző, hogy a nők és a férfiak külön fürödhettek?
2: Igen, volt tehát egy épületen belül, de külön időpontokban fürödhettek, amíg aztán megnyílt az első női fürdő is. Tehát a későbbiek során voltak külön női és férfi fürdők is.
1: Milyenek voltak ezek a strandok? Gondolom, erről is van a korabeli újságokban leírás.
2: Nagyon-nagyon érdekes, illetve már fényképek is vannak az 1800-as évek második feléből. Olyanok, mint egy úszó stég. Azzal a különbséggel, hogy középen egy ilyen négyszögletű lyuk alakult ki. Tehát vannak olyan légi felvételek a Dunán működő fürdőkről, ahol lehet látni ezeket a fa kereteket tulajdonképpen, amelyeket ráhelyeztek a Dunára. Ennek a medencének, idézőjeles medencének, hiszen maga a Duna víza volt, amiben fürödtek az emberek, de az oldalát hálók vagy rácsok képezték, ugye ez azért volt fontos, hogy ne sodorhassa el őket a folyónak a sodrása. Magát az építményt pedig láncokkal kötötték ki a parti cölöpökhöz. Tehát ez egy úszó keret volt tulajdonképpen. Nekem mindig egy fritőz jut eszembe. Lehet, hogy nagyon buta a hasonlat, de én úgy képzelem el, hogy a fritőz beleengedjük az olajba. Így úszkált, mint a hasábburgonya szálak, úgy úszkáltak az emberek ebben az úszó keretben. Ezek közül a legsikeresebb a nemzeti úszoda volt, és ez egészen 1922-ig üzemelt.
1: Úszóversenyeket is tartotta?
2: Igen, voltak úszóversenyek, különböző vízi bemutatók is megrendezésre kerültek, és volt egy nagyon különleges szerkezet, amit Adam Clark talált ki, ugye őt a Lánchíd építése kapcsán már sokszor említettük, a skót mérnökről van szó, ugyanis kitalált egy olyan kiemelő mechanizmust, amivel, hogyha bárkinek baja lett volna a vízben, akkor pillanatok alatt ki tudták emelni az egész kosár szerkezetet, ami a vízbe volt helyezve.
1: Fürdőruhadivat itt már azért elindult, és fontos volt, hogy ki mibe van.
2: 1800-as évek elején azt olvashatjuk, hogy teljesen felöltözve ruhába fürdőztek az emberek. Ugye itt még a prüdéria azért nagyon erős volt, tehát nem láthattunk fedetlen testrészeket semmilyen formában sem. Viszont az 1800-as évek második felében már megjelennek azok a kezdetleges fürdőruhák, amelyek eleinte még azért leértek a hölgyeknél a térdig, vagy akár a térd alá is, természetesen fették a vállakat is, de az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején pedig már azért egyre többet és többet látható fürdőruhákat találunk a korabeli újságokban, vagy a korabeli fényképeken.
1: Van arról adat, hogy hány fürdő működött Budapesten?
2: 1910-ben már 9 úszoda volt a városban, és emellett ingyenes Dunafürdők is nyíltak, például a Szent Gellért rakparton, Óbudán, a Nagyszombat utcánál, a Pesti Dráva utcánál, és Kelenföldön a Kopaszigátnál. Ezek tehát ingyenes fürdők voltak. Itt aztán a Kopaszigátnál 1936-ban ugye kialakult és megnyílt a Szent Gellért téri rakparti úszoda is, és ennek a befogadó képessége egy 3000-re ugrott. Tehát összesen az ingyenes fürdők körülbelül 100 000 vendéget tudtak fogadni. Ez egy óriási szám. és a leghosszabb ideig a parlament előtt működő úszoda maradt fent. Ez még a II. Világháború alatt is fogadta a vendégeket, de aztán persze ezt is elmosta a háború.
1: Utána ezekkel az úszóstrandok újraélettek, vagy feledés homályába merültek.
2: Sajnos a II. Világháború után, mint oly sok minden, ez a fejezete a fővárosnak is lezáródni látszott, hiszen a vízminősége akkor már elkezdett leromlani, ugye az iparosodással, és egyre több mindent beleengedtek a Dunába, illetve a nyersanyag hiány sem tette lehetővé ezeknek a fa kereteknek a létrehozását, úgyhogy az 50-es években felmerült az igény, de a fertőzés veszélyre hivatkozva elvetették, és hát 1973 óta tilos is a fürdőzés a fővárosban. Illetve erre most már van egyetlen kivétel, a minden évben nyaranta megnyíló római parti ingyenes strand, úgyhogy néhány hétig nyáron hódolhatunk ennek a szenvedélyünknek.
1: Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatunkat, és a Vasút Történeti Parkba hívunk meg mindenkit. Itt benne nekem nagyon sok minden van a fejembe, és szerintem nagyon sok kavarodás, és biztos vagyok benne a hallgatóknak is, úgyhogy örülünk, hogy erről beszélünk. Nem csak azért, hanem hogy nem tudtam ezt hova elhelyezni, illetve hogy volt-e köze ennek a közlekedési múzeumhoz, aztán ahogy az megszűnt, eltűnt, új helyre került, tehát hogy én inkább erre gondoltam. De, és hát igen, mi a Vasút Történeti Parkban nem jártunk. Ott nem voltak hercegnők.
2: Hát mi annál többet a két kisfiammal, már annak is jó ideje, hogy mi utoljára ott jártunk, de ez nem változtat a tényen, hogy egy nagyon klassz múzeumról van szó, amit tényleg mindenkinek ajánlunk, aki a közlekedést, a budapesti közlekedést, a vonatokat szereti. Ez egy külön álló múzeum, tehát ez nem a Magyar Közlekedési Múzeum része. Az egykori északi fűtőház vontatási telepén a Tatai út 95-ös szám alatt található területen van a Vasút Történeti Park, 14. kerületben. Ennek a múzeumnak az alapkövét 1999. novemberében rakták le, és körülbelül 8 hónap alatt valósult meg a beruházás, nagyon komoly munkálatok után. Egy hatalmas területről van szó, amelynek egy részét sikerült felújítani, és végül 2000 júliusában nyitotta meg a kapuit Európa első interaktív vasúti parkja. Ez a park 70 ezer négyzetméter alapterületen 100-nál is több járművet, illetve a vasút üzemeltetési szükséges berendezést mutat be. Úgyhogy tényleg egy fantasztikus hely, mindenkinek kötelező, aki egy kicsit is érdeklődik a közlekedés iránt.
1: Ezen a területen mi volt található?
2: Találunk itt egy 1911-ben épült, és a maga nemében tényleg páratlan 34 állásos körfűtőházat, akiknek fiaik vannak, tudják, hogy mi ez a fűtőház. Én nem tudtam volna még 20 évvel ezelőtt, de most már tudom. Ebben a körfűtőházban állomásoznak a nosztalgia mozdonyok. Itt találjuk például az ország legöregebb működő gőzmozdonyát, 1870-ből, illetve a legendás Árpád motorvonatot is a 30-as évekből. Ez a vonat 2 óra 57 perc alatt tette meg a Bécs-Budapest közötti távolságot. A nosztalgia járművek közül az egyiket mindenképp érdemes kiemelni, ez pedig az 1912-ben épült elegáns tikfa étkezőkocsi, amely mára fogalommá és nosztalgikus emléké vált, híres Orient Express mozdonya mögött robogott. De itt találjuk például az 1868-ban gyártott első erdélyi vasúti kocsit, illetve a 100 éves vonatkocsijait is. Tehát tényleg csupa kuriózum található ezen a területen.
1: Hány jármű van itt?
2: Több mint 100 vasúti jármű kuriózumot találunk, 50 ritka mozdonyt és vasúti járművet, vannak itt sínautók, kézi és motoros hajtányok, vannak itt gőzdaruk, hóekék, mérőkocsi, hómarógépek, egyéb különlegességek, és mindezek közül a legszebbek, a legértékesebbek vannak egy csokorban összegyűjtve. Maga a járműállomány az 1870-es gőzmozdonyoktól kezdve a nagy teljesítményű villamos mozdonyokig mutatja be a vasút fejlődését, és fontos elmondanunk azt is, hogy a járművek jelentős része még a mai napig üzemképes, amelyekkel a MÁV rendszeresen belföldi és külföldi nosztalgia utazásokat szervez.
1: Ez akkor egy nagy szabadtéri helyszín, ugye?
2: Igen, igen. Vannak beltéri részei is, de összességében a legnagyobb része valóban, mivel a mozdonyok is hatalmasok, fel lehet rájuk mászni, van, amelyikbe bele lehet menni. Ezért a gyerekeim annyira imádták, a férjem is, amikor arrafele jártunk, úgyhogy nagyon kellemes emlékeket hoz föl. Ahogy az elején mondtam, az a legelső interaktív vasúti múzeuma volt, és nem csak nézhetjük, ahogy mondtam, hanem tényleg ki is próbálhatjuk, utazhatunk nagy mozdonyon, be lehet ülni a csajka sínautóba, hajtányozni is lehet, ha nem tudják a hallgatók, hogy mi ez, akkor különösen érdemes elmenni. Fordító korongozhatunk is, illetve felülhetünk a lóvasútra. És van egy kis kerti vasút is, ami főleg a kisebbek körében nagyon népszerű. Itt egy nagyon izgalmas kis pályán mehetnek végig az utasok, igazi kis mozdonyok vontatásával. Tehát ilyen 4-5-6 éves gyerekeknek ez egy hatalmas élmény.
1: Ami nekem mindig eszembe jut a vasútról, azok a vasútmodellek. És hát persze van olyan időszak, amikor ugye ez leginkább előkerül karácsonykor, de én azt gondolom, hogy akik rajongói ennek, azoknak teljesen mindegy, hogy milyen évszak és időszak van.
2: Ez így van, és itt is találnak fogukra valót a vasútmodellek szerelmesei. Van egy átalakított vasúti kocsi, illetve a terepasztalok lakhelyül szolgáló vasútmodellházban nézhetik meg a miniaturizált vonatok világát, és emellett, hogyha itt elfáradnak, akkor van egy nagyon szép kis játszótér is a magának a Vasút Történeti Parknak a területén. területén, úgyhogy tényleg kültéri, beltéri programokkal várják a látogatókat. Áprilistől november elejéig egésznapos program lehetőséget ad ez a hely, és ami szintén fontos, hogy az állandó kiállítások mellett havonta több tematikus, különleges programot is mindig szerveznek. Van például a gőzmozdonyok találkozója, amikor befűtött nagy gőzmozdonyokat mutatnak be, vagy például nyár végén szokott sor kerülni az Európai Kerti Vasútak találkozójára, ahol a vendégként érkező kicsi gőzmozdonyok felvonulása nyújt maradandó élményt a családoknak.
1: És ősszel?
2: Ősszel a vasútmodellezés szerelmeseinek kínál programot a Magyarország és Kelet-Közép-Európai régió legnagyobb vasútmodell kiállítása, a Nemzetközi Modellvasút Fesztivál, és amit te is mondtál, karácsony táján szintén így megelevenedik a fantáziánkban a vonatok világa. December elején ünnepi díszbe öltözött gőzmozdonyokkal érkezhetnek a Télapó Express utasai a vasúttörténeti parkba, hogy aztán az Orient csarnokban a Télapó és Manói társaságában egy felejthetetlen Mikulás ünnepen vegyenek részt. És ha esetleg valaki azt gondolná, hogy nehéz kijutni ide a Tatai útra, ez nincs így, hiszen a közösségi közlekedésen vagy az autón kívül a Nyugati pályaudvar és Esztergom között közlekedő személyvonattal is eljuthatunk a vasúttörténeti parkba.
1: Látogassanak el ide is!

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy elképesztő történetet fogunk elmesélni, vagy hát Kinga fogja elmesélni önöknek. 1937-ben megyünk vissza az időben, templom emelés Budán. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy csinálták meg, kik csinálták meg, na és persze miért volt erre szükség.
2: És melyik templomról van
1: szó? És melyik templom?
2: A második kerületben a főutcába kell mennünk, méghozzá a Szent Flórián templomhoz megyünk. Ezen a területen már az 1750-es évek elején is állt egy kápolna. Ennek a helyére aztán 1760-ra készült el a jelenlegi templom, tehát egy nagyon szép barokk templomról beszélünk. Azonban az épület állaga elkezdett romlani, olyannyira, hogy végülis ez most egy nagyon nagy ugrás lesz időben, ez most már a görögkatolikus egyházhoz tartozik, a tulajdonosát, a fenntartó átadta a görögkatolikus egyháznak 1920-ban. Ha ott járunk a főutca vagy a Batthyány tér környékén, akkor azt látjuk, hogy ott nagyon különböző utcaszintek vannak.
1: Így
2: a Batthyánynál nagyon jól lehet ezt látni, ugyanis a főutcát folyamatosan feltöltötték itt a Duna közelsége miatt, az árvízvédelem miatt is került erre sor. Olyan sokszor került feltöltésre a főutca, hogy az 1900-as évekre már mondhatjuk azt, hogy körülbelül egy méterrel alacsonyabban volt az utcaszintnél, tehát hogy volt egy nagyon nagy különbség a templom szintje, illetve az utcaszint között. Ennek érdekében feltöltötték a templom belsejét is valahogy, hogy érje el az utcaszintjét, viszont ezzel az egész épületnek az arányai borzasztóan felborultak, hiszen ha belépünk egy templomba, azért megvan annak az a belső magassága, látjuk, hogy hol kezdődnek az ablakok, és itt teljesen felborultak ezek az arányok. A templom el is kezdett vizesedni, tehát itt két fő ok volt, ami ezt a manővert végül is életre hívta. Az egyik a templom állagának a megóvása, tehát a vizesedésnek a megállítása, illetve a templom eredeti arányainak a visszaállítása volt a cél, és így jutunk el az 1937-es esztendőhöz, amikor is megtörtént ez a hihetetlen templom emelés.
1: Kinek a nevéhez fűződik?
2: Friedrich Lajos volt az, aki ezt kitalálta, egy mérnök volt, és egészen elképesztő megoldást talált ki. Ez a világon egyedi és abszolút újdonságnak számított, ugyanis az egész templomot vízszintesen elvágták az alapok fölött, és beépítettek egy vas gerenda koszorút. Ez kívül is, belül is megtörtént, és a falban bizonyos pontokon fülkéket vágtak az emelőgépek számára, amelyek aztán ugye elvégezték ezt a munkát. Néhány szám ezzel kapcsolatban.
1: Igen.
2: Az épület 1700 tonna tömegű volt, és ezt 92 darab különböző teherbírású, csigás rendszerű szerkezetek kell emelték meg. Most az előkészületeket már az előző év végén elkezdték, tehát ezért hosszú hónapok előzték meg ezt a manővert, de aztán jött a tél, és így végül is februárban került sor erre az emelésre. Mivel várták azt, hogy a hideg tél elmúljon, és ne legyen nagy a hőmérséklet ingadozás, és ne legyen túl hideg. Az első nap az nagyon izgalmas volt, de ezen a napon nem tudtak annyit haladni, amennyit szerettek volna, mindössze 15 mm tudtak emelni az épületen, mert meghibásodtak az emelők. Másnap azonban már 14 centit. Most képzeljük el, hogy egy egész templomot egy nap alatt 14 centivel, az majdnem egy arasz megemelik. Volt néhány berendezés, amely közben hibásnak bizonyult, tehát ezeket ki kellett cserélni, illetve meg kellett javítani, de látták azt, hogy maga az eljárás, amit Friedrich Lajos kidolgozott, működik. Tehát abszolút kivitelezhető. Úgyhogy ahogy megemelték a templomot, itt a keletkező résbe egy szigetelő réteget kapott a templom, tehát a vizesedés megakadályozandó, és folyamatosan aláfalaszták a templomot, tehát ahogy emelték a felső részét, úgy falasztak alá, így tudták megmagasítani tulajdonképpen. Összesen 120 munkás dolgozott a templomon, és 11 nap alatt az épületet 1 méter 40 centivel megemelték. Az egész
1: elképesztő
2: templomot.
1: Elképesztő.
2: Nem hihetetlen?
1: De.
2: És hogy mindez majdnem 100 évvel ezelőtt. Tehát manapság azért nem hallunk ilyen történeteket, és ezt a komputertechnika és emelődaruk nélkül meg tudták csinálni.
1: És mi történt ezután a templommal? Gondolom, ha már megemelték, akkor elkezdték a külső-belső renoválást is.
2: Természetesen megújították kívül is, belül is, mivel a belső arányok megbomlottak, új freskókat és új bútorzatot kapott a templom, egy gyönyörű szép templomot kaptunk ezáltal, és hát mondhatjuk azt, hogy Buda ékszerdoboza, egyik ékszerdoboza a Szent Flórián templom. Azt különben tudjuk, hogy a Szent Flórián ő a tűzoltók, és hát a víznek is áttételesen a védőszentje, tehát nem véletlenül itt a Dunához közeli templom az ő nevét viseli. Ahogy mondtuk, most már ez görög katolikus templom, tehát nem római katolikus templom, és hát be lehet menni, meg lehet látogatni, és a parókián van is egy fotóalbum, amit ki lehet kérni, és ennek a hihetetlen manővernek a dokumentálását azt láthatjuk ebben a fotóalbumban. De vannak különben képek és videó is van, ha rákeresünk az interneten, akkor egy néhány perces videót is kapunk 1937-ből, egészen elképesztő, érdemes megnézni.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Sulyog Tamás, megszűnik az államfői megbízatása. Olcsó jeggyel indul újra a vonatközlekedés a komlói vonalon. Köszöntöm Önöket, Szej Frida Adél vagyok. Sulyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címén távolítottak el. Már megjelent az ezt lehetővé tévő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a bánában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A cég tájékoztatta a sztrájkbizottságot, hogy másfél hét múlva ülnének leegyeztetni a kérdésről. A szakszervezet hatásosnak minősítette a munkavállalók tiltakozó akcióját. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk korábban meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig az IKEA számukra megfelelő írásbeli ajánlattal áll elő, amiről lehet egyeztetni. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid szerint a biztonságos személyszállítás érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbeton aljak rögzítését. A Dombóvár-Komló vasút vonalon 2023-ban az előző miniszter állítatta le a személyszállítást. Halálra gázoltak egy kerékpárost Győrben, a rendőrség keresi a cserben hagyó sofőrt. A baleset délelőtt történt a Szent István út és a Gárdonyi utca kereszteződésében. Az autó vezetője és utasai segítségnyújtás nélkül elhagyták a helyszínt. Az esetről fénykép is készült, amelyen látható, hogy az ütközés erejétől az autó szélvédője betört, a tető a jármű közepéig behorpadt. A rendőrség közzétette a keresett férfi fényképét és várja a lakosság segítségét. Napos felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hideg fronthoz enyhülést és újabb hullámban lehet. Borult időre záporokra és viharos széllel kísér zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, kellemes napot kívánok! Szeretettel köszöntöm vendégemet, Zilahi Annát, aki költő és képzőművész. Szervusz, Anna!
2: Szervusz, Edina, sziasztok!
1: Örülök, hogy jöttél.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Ki egy gyönyörű területen dolgozol. Melyik a hangsúlyosabb?
2: Hát, amikor az ember különböző területeken dolgozik, akkor ez úgy összeegyeztethető, hogy mindig az aktuális munkájának, alkotói munkájának a kérdései kerülnek előtérbe, de az elmúlt években rájöttem, hogy a képzőművészeti munkámban is nagyon gyakran a kiinduló pontot valamilyen szövegrészlet, vagy korábbi versnek az újraértelmezése adja, amire aztán fölépül egy koncepció és egy mediális, valamilyen mediális mű. Szóval alapvetően azért a nyelv az nagyon meghatározza az én működési módomat alkotóként.
1: Sőt, hát a líra az mindig nagyon közel állt hozzá, ha jól tudom, talán már gimnáziumban is?
2: Igen, gimnáziumban kezdtem el úgy igazán a költészet felé fordulni, bár már korábban is, de nyilván mondjuk gyerekként, amikor az ember farigcsál, akkor az nem feltétlenül számít olyan komolynak, de gimnáziumban fordultam a versírás felé, és az akkori gimnáziumi irodalomtanárom tett le elém egy pályázati felhívást a Sárvári Diákírók-Diákköltők találkozójára, ahol bekerültem kortárs irodalmi körökbe és egy műhelybe, és onnantól fogva vált ez igazából meghatározóvá az életemben.
1: És mi az, amitől a költészet felé fordultál? Tehát mitől érezted úgy, hogy ezen az úton tudod magad leginkább megmutatni?
2: Azt hiszem, hogy ennek leginkább családi okai vannak. A nagymamám magyar nyelv és irodalomtanár, az édesanyám pedig angol nyelv és irodalom végzettségű, és emiatt nagyon sok irodalmat kaptam a gyerekkoromban, főleg magyar nyelven, de kicsit angol nyelven is, és ezek gyakran ezek a klasszikusok voltak, mint a János Vitéz, a Toldi. Én ezekkel nőttem föl, újra és újra olvastuk őket, nyilván a aktuális életkornak megfelelően, szóval a polcomon most például ott díszeleg a Öreg néne őzikéje. Szóval ezek a fajta ilyen ritmusos, verses, költői kifejezések, ezek valahogy nagyon beépültek az én nyelvi gondolkodásomba, és talán nem is azt mondanám, hogy ez valamiféle választás volt, hanem ezen mentem tovább, és rájöttem arra, hogy ez velem él. És azt is hozzátenném, hogy azért általános iskolába és gimnáziumba nagyon erős a líra oktatás, a költészetnek az oktatása, nagyon erősen jelen van, és inkább az az érdekes, hogy miután leérettségizünk, utána abba hagyjuk a versek olvasását, és ez kikopik az életünkből, és valójában velem csak ez a lépés nem történt meg.
1: De mi az, amitől ez megszűnik? Tehát, hogy te is mondod, hogy nagyon erős, és most én is emlékszem, tehát valóban nálunk is így volt, már általános iskolában is, sőt, hát mondjuk én indultam versmondó versenyeken is, tehát akkor volt egy rangja a verseknek. Egyébként most, mintha lenne egy visszatérés, tehát valóban volt egy mélypont, de most, mintha újra egyre többen olvasnának verseket.
2: Igen, szerintem is most, mintha lenne egy ilyen visszatérése a versolvasásnak. Én ezt egyébként üdvözlöm, nagyon fontosnak tartom. Rengeteg tudás, érzelem rakódik ezekben a szövegekben, ezeken nőttünk föl, és az a világ, ami elfordít ezektől, mert másfajta szórakoztatásra szoktat minket, ez elveszi ezt tőlünk, és én ennek nagyon örülök, hogyha ennek van egy ilyen visszatérő konjunktúrája, vagy szóval az emberek visszatérnek a vers olvasáshoz. Én azt látom, hogy ennek több oka van. Az egyik az, hogy nagyon gyakori az irodalomoktatásban még mindig, hogy a művekkel való kapcsolat nem úgy épül ki, hogy abba a befogadói kreativitás bele tud épülni. Ami azt jelenti, ez alatt azt értem, hogy bemagoltatnak egy verselemzést, és aztán a dolgozatba visszakírik. Na most ez nem teremt igazi kapcsolatot az olvasó és a szöveg között. Hogyha ennél egy sokkal nyitottabb, sokkal elfogadóbb, a kreativitásnak teret adó vers élmény valósulhatna meg az irodalomoktatásban, ahol mondjuk bármelyik diák kipróbálhatná magát a vers értelmezésben is abban, hogy lehet, hogy neki teljesen más jelent ugyanaz a szöveg. Hogyha ennek meg lenne a tere, meg lenne a pedagógusban a nyitottság, akkor szerintem szorosabb viszony maradhatna fenn az ember és a versolvasás között. A másik dolog pedig, amit idehoznék, vagy okként megjelölnék, az az, hogy nagyon fontos lenne a kortárs irodalomnak is az olvastatása. Tehát azt be kell látnunk, hogyha a versek, amiket gimnáziumban utoljára olvasunk, 100 évvel ezelőttiek, akármennyire is mondjuk aktuális József Attila költészete, vagy bármely 20. századi költő költészete, az a nyelv, amit ma beszélünk, az a kortárs irodalomban jelenik meg, és hát mégiscsak van egy 100 évnyi szakadék. Nyilvánvalóan az érzés, hogy itt valami húsba vágót olvasunk, az nem biztos, hogy mindig meg tud jelenni az emberben, mondjuk egy klasszikus szöveggel kapcsolatban, míg hogyha egy fiatal elolvas egy másik fiatal kortárs szerzőnek a versét, akkor lehet, hogy sokkal erőteljesebb kapcsolatot tud kialakítani azzal a szöveggel.
1: Hát igen, sokkal több az azonosulási pont.
2: Igen.
1: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, vendégem Zilahi Anna, költő-képzőművész.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész. Anna, az előbb arról beszélgettünk, hogy hogyan zajlott az általános iskolai, esetleg gimnáziumi versoktatás, és valóban ez nagyon jó, hogy akkor legalább volt hangsúlyosan. De abban is úgy érzem, hogy igazad van, hogy nagyon egyféle narratívát tanítottak. Tehát valahogy valóban úgy kellett elemeznünk, ahogyan azt a tanár mondta. Miközben az emberek nagyon sokféleképpen értelmeznének egy-egy szöveget. Hát mindenki a saját személyiségéhez, megélt élményeihez képest. Mi az, amit egy vers, ebben az esetben, ha szabadon szárnyalhat a fantázia és a lélek, mi az, amit ad?
2: Volt olyan élményem, hogy bementem egy szemináriumra, ahol a versemet elemezték, és sosem fogom elfelejteni, mert nyilván, amikor az ember fejében van egy szöveg, van egy gondolat, egy kép, amire fölépít aztán egy egész verset, egy struktúrát, azt gondolja, hogy akkor ez, hogy mindenre gondolt, mindenre kiterjed. Én értem, mit írok, én értem, mit állítok ezzel, értem, hogy ezek a képek hogyan viselkednek. És aztán bementem ebbe a szemináriumba, és úgy jöttem ki, hogy körülbelül egy olyan 6 ember vett rajta részt, és hogy 6 különböző értelmezést kaptam, minden egyes kis szóba, gondolatba, kötőszóba is akár, beleíreztek saját tapasztalatokat, beleláttak olyan korábbi élményeket, amik nekem nem voltak meg, és egyik sem volt irreleváns, ami nekem azt üzente, hogy én nem vagyok ura ezeknek a szövegeknek, egyikünk se ura ezeknek a szövegeknek. Ha a szerző nem ura a szövegnek, akkor a befogadó sem ura, és a tanár sem az ura. És pont annak lenne értelme, vagy arra adnának lehetőséget ezek a versek, hogy újra felfedezzük őket, és hogy sajátságos, bensőséges kapcsolatunk legyen azzal a versvilággal, amit a szerzők megteremtettek a számunkra, de ezekkel nekünk lehet saját viszonyunk, saját értelmezésünk róluk, és segíthetnek abban, hogy gazdagabban, érzékibben gondolkodjunk akár a saját életünkről, a saját magunkról.
1: Sőt, még ezek az értelmezések is változhatnak, nem? Tehát az ember, amikor mondjuk először elolvassa az adott verset, akkor lehet, hogy megjelenik a fejében egy gondolat, de legközelebb valami egészen más. Tehát az bennünk is történnek változások a vers hatására.
2: Abszolút, abszolút. Szerintem minden egyes olvasás élmény egyszeri, és hogy úgy mondjam, megismételhetetlen. Ezt nyilván egy regénnyel kapcsolatban is el lehet mondani, hogy az újraolvasáskor már teljesen mást fog adni, de el lehet mondani természetesen egy verssel kapcsolatban, amit elolvasunk most, vagy 2 hónap múlva. Egyszerűen pusztán az, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változunk, mennyi minden beépül a gondolkodásunkba, milyen fókuszokba megy el az életünk, a gondolkodásunk, a figyelmünk. Ez befolyásolni fogja azt, hogy egyetlen szöveget 2 különböző időpillanatba, vagy akár a harmadikba, hogyan olvasunk, mit ad nekünk, és mit emelünk ki belőle.
1: És azt téged hogyan érintett, amikor a szemináriumon 6 különböző narratívát hallottál, ráadásul olyanokat, amelyekre te nem is gondoltál?
2: Nagyon izgalmas volt, és nagyon boldog voltam, és azt éreztem, hogy megtisztelő, hogy foglalkoznak a szövegemmel, hallgatók voltak, és az is nagyon izgalmas, amikor az ember fiatalabbakkal ül le, és fiatalabbak már egy teljesen más nézőpontból és generációs tapasztalatból nyúlnak hozzá egy szöveghez, olyan tapasztalatokkal, olyan háttértudásokkal, vagy olyan világképpel, ami nem rám jellemző. Uh-huh. És az az interpretáció is valós, igaz, az övék. És számomra ez az, ami megmutatja, hogy egy szöveg élő, hogyha 10 évvel később is mondjuk valaki tudja még olvasni úgy, hogy ad neki valamit, és arról tud adni egy értelmezést, és jelent neki valamit, az igazából a legnagyobb visszaigazolás, és nem az a célom, hogy én elmondjam, hogy ezt a verset erről írtam, és ezt jelenti, hanem az hogy megkapom azt az olvasótól, hogy wow, hát ezt is ezt jelentette nekem.
1: Mi a költő üzenete, ugye?
2: Igen.
1: Mit szeretne a költő üzenni ezzel a verssel? Ráadásul én azt hiszem, hogy tehát a versekkel azért is van személyes viszonyunk, személyes kapcsolódásunk, mert a személyes élményeinket kötjük a sorokhoz. Így és az van. Mindenkinek más.
2: Így van.
1: Na, jövünk vissza. Beszélünk az új kötetedről, mert addig erről még nem volt szó. Vendégem Zilahi Anna, költő-képzőművész.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész, akinek nemrégiben jelent meg másod.
0: 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész, akinek nemrégiben jelent meg második kötete, Gyengét

0: a Magvető kiadó gondozásában jelent meg. Szóval, hogy a Bálnában nagyon előtérbe kerül a menekülés. Szerintem ez egy ilyen nagyon általános tapasztalata a 20 éves fiataloknak, egyfajta menekülés, sodródás, az énkeresésnek egy ilyen megnyilvánulása, és azt éreztem az első kötet után, hogy nagyon nehéz ebből tovább lépni, és nem tudom, hogy hogyan kell. És aztán, amikor elkezdtek megszületni ennek a Gyengétség című kötetnek az első szövegei, akkor rájöttem arra, hogy itt valahogy olyan bensőségesebb, személyesebb témákat is megmutatok, amelyeket, mintha az első könyvben megpróbáltam volna abstrakciókkal eltakarni, hogy ne kelljen betekintést nyújtanom a költészetemen keresztül nagyon személyes tartalmakba. Viszont ebben a könyvben már úgy éreztem, hogy a költő jelenlét az megköveteli azt, hogy beszéljek olyan témákról, amiket szeretünk inkább elhesegetni, szeretünk inkább letagadni, elfojtani, ilyen például a gyász, a veszteség, vagy akár egy hosszú kapcsolatnak a vége, egy búcsú valakitől, aki fontos volt az életünkben, és meghatározó volt akár egy évtizedig. És azt találtam nem csak a költészetben, vagy nem csak a költészeti munkában, hanem a képzőművészeti munkámban is, hogy az érdekel, hogy hogyan tudok jelen lenni alkotóként is, de testileg is ebben a munkában. Mert az az élet, amit élünk, hogy be vagyunk zárva a fejünkbe, és akármilyen testi diszkomfortunk, kényelmetlenségünk van, beveszünk rá egy fájdalomcsillapítót, vagy bekapcsoljuk a klímát, vagy egyszerűen tényleg úgy csinálunk, mintha nem lennének testi szükségleteink, az úgy éreztem, hogy ez igazából továbbra is ennek a menekülésnek a része, amiről az első könyvem szólt. És úgy éreztem, hogy a testi jelenlétet és a lelki jelenlétet is meg kell teremtenem ebben a könyvben, és úgy fogok tudni hitelesen írni fájdalomról, gyászról, de akár szerelemről is, ami a legjelenidejűbb dolog a világon.
1: Uh-huh. De akkor valahol a feltárulkozás időszaka ez számodra, nem? Tehát, hogy sokkal közelebb engeded az olvasót a saját belső folyamataidhoz.
0: Igen, azt hiszem, hogy ez elmondható erről a könyvről. Nem érzem egyébként, hogy magamutogató lenne ez a poétika. Inkább arról van szó, hogy itt most úgy tudtam önazonosan megírni ezeket a szövegeket, hogy tudtam, hogy bizonyos dolgokat nem hallgathatok el, és ezeket meg kell mutatnom, erre megszólalásmódot, nyelvet kell találnom, és valójában ezt a munkát végeztem el ebben a könyvben, és ha már itt van a gyengétség, akkor ez a fogalom, vagy ez a viszonyulás, ez úgy jön ebbe a képbe, hogy az ember szerintem próbál egy képet kialakítani magáról. Én erős vagyok, én sikeres vagyok, kitartó vagyok, elérem, amit szeretnék, megbízható vagyok, fordulhatnak hozzám az emberek, és ebben a kötetben az volt saját magam felé a gyengéd gesztus, hogy megengedtem magamnak, hogy ne egy ilyen kősziklaként jelenjek meg saját magam előtt, és a szeretteim és az engem körülvévő vevő emberek felé, hanem valakiként, aki bevallja, hogy sebezhető, fájdalmat érez, gyászol, és egyébként szerelmes is.
1: Na, hát ez meg abszolút pozitívum. Tehát valahol az esendőség mutatkozik meg ebben a könyvben, amire még visszatérünk. Vendégem Zilahi Anna, költőképzőművész.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész, akinek nemrég jelent meg második verses kötete Gyengétség címmel. Anna, az első könyvedben, a Bálna nem motívum című kötetben erőteljesen jelen van a mélytengeri motívum. Hát ez következik a témájából is. Mintha a mélység az a gyengétségben is jelen lenne, csak más módon.
2: Igen, alapvetően a mély tenger, a nyílt óceán, ezek engem nagyon foglalkoztatnak képi metaforaként is, de valójában, mint a nagy ismeretlen. A nagy ismeretlen tér egy olyan közeg, ami nem teszi lehetővé az emberi életet. Szóval én például nagyon szeretek úszni, gyakran úszom, szeretek tengerhez is menni, tehát élővízben is szeretek megmártózni és úszni, és akkor valami olyan szabadságot érzek, amit mintha a szárazföldön nem éreznék, viszont mindig ott van velem ez a félelem, hogy azért mégis ez veszélyes, hiszen ebben a közegben, ami a víz, megfulladhatok, meghalhatok, és ezen kívül pedig valamilyen elképesztő izgalmat érzek a mélytengernek a nagy állatai iránt. Fantasztikusak szerintem. Egészen döbbenetes, hogy milyen tömegű, súlyú, kiterjedésű állatok élnek a mélytengerben, és hogy ezzel a szárazföldi léttel, amit így ennyire meghatároz a gravitáció és az, hogy a Földön járunk, igazán izgalmas azt a fajta létet elképzelni, ahogy egy hatalmas testtel végül is lebegsz, sodródsz, úszol és éled az életedet. Ebben én látok egy ilyen szabadságélményt is, ugyanakkor az is érdekel, ahogy az ember viszonyul ezekhez az állatokhoz, és ez jelenik meg egyrészt a Bálnának a szimbolikájában az első könyvemben, és ez jelenik meg végső soron a gyengétségben is, ebben a könyvben is van több olyan vers, hosszú versek, amelyben megjelenik egyrészt a kocsonyahal alakja, ami egy mélytengeri hal, valamint polipok, és hát ezeknek ezeket a szereplőket vizsgálom.
1: De a mélység olyan értelemben is ott van, ugye, hogy az érzelmeket végül is megmutatod, tehát sokkal közelebb engeded magad az olvasóhoz, mint a korábbi könyvedben.
2: Igen, azt hiszem, hogy hát ez egy nagyon közhelyszerű asszociáció ugye a mélységgel és az érzelmi mélységgel, de abszolút játszom vele. Szóval ez adja magát, igen, tehát hogy a mélység, mint a tengeri élet, de mint az embernek a tudattalanja, vagy akár az érzelmi világa, az természetesen ebben a képben, vagy ebben a metaforában valamelyest egymásra olvasódik.
1: A gyengétség mit jelent számodra? Hogyan definiálnád?
2: Ez egy olyan viszonyulás nekem, ahol megengedjük akár saját magunk számára, akár a minket körülvevő emberek, a környezetünk, de akár a nem emberi élővilág számára is azt, hogy megmutassák a sebezhetőségüket.
1: Aha, tehát, hogy a sebezhetőség végül is akkor a végső cél, ez lehet cél, hogy az ember felvállalja, mert mindannyian sebezhetőek vagyunk. Tehát, hogy ennek valahol a felvállalása egy út, vagy egy megdolgozás mindannyiunk számára, de a költő számára feltétlenül, aki mindezt lírában elénk tárja.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ebben van egy nagyon nagy kockázat. Szóval én semmiképp sem szeretnék katasztrofa turistáskodni, és nem akarok spektákulumot csinálni a belső életemből. Ez nem egy valóságshow. Ez nem azt jelenti, hogy akkor én most mindent megmutatok. Ez egy, a líra, a költészet, az egy transformáció, az ember átszűri, akkor mondjuk így a mélytengeri tartalmakat saját magán, és aztán azon a nyelven, ami az ő gondolkodását konstituálja alakítja, jelenti, ezen keresztül létrejön egy alkotás, egy vers. És ebben a kontextusban én azt gondolom, hogy a sebezhetőség egy olyan állapot, ahol vannak körülöttünk olyan biztonságos emberek, akik előtt fel tudjuk vállalni azt, akik vagyunk, és fel tudjuk vállalni akár az emberi gyengeségeinket is, a negatív oldalunkat, a hibáinkat. Most nem csak feltétlenül itt a fájdalmainkra gondolok, hanem egyszerűen mindannyiunknak vannak hibái, negatív oldala, gyengeségei, de az egy elképesztő biztonságot jelentő érzés, amikor az ember megtapasztalja azt, hogy a körülötte lévő emberek szeretettel, gyengétséggel fordulnak felé olyan módon, hogy elfogadják ezt az oldalát, de responszívak, és vissza is jelzik azt, hogyha például valami problémásat látnak. Tehát nem ez az ilyen teljes elfogadás, hanem ebben én úgy érzem, hogy van egyfajta felelősségvállalás a másik iránt, egy állandó ilyen responszív, figyelmes viszony, ahol reagálunk a másikra, ahol ott vagyunk a másiknak, de jelezzük a határainkat. Tehát egyfajta ilyen érettebb jelenlét a másik emberrel.
1: Uh-huh. És ebben mondjuk az is belefér, hogy vigyázok a másikra? Tehát, hogy vigyázok azzal, hogy mit mondok el magamról, vagy hogy meg ne bántsam. Tehát, hogy valamilyen módon az ő személyiségét, vagy az ő érzéseit is erőteljesen figyelembe veszem?
2: Persze, szerintem ez nagyon fontos. Ezen én nagyon sokat gondolkodtam, és arra jutottam, hogy fontos az őszinteség, de jó, hogyha föltesszük magunknak azt a kérdést, hogy amúgy most őszinték vagyunk, vagy valójában bántani akarjuk a másikat. Szerintem lehet úgy segíteni a másikon, hogy nem gázolunk bele, hogy olyan dolgokat, amikre nincs szüksége, hogy tudja, nem tolunk bele az arcába. Szerintem ez is igen, ez is szerintem ennek a viszonyulásnak a része, hogy ez az ilyen, én nem hiszek a radikális őszinteségben. Szerintem a radikális őszinteség nagyon gyakran így egy ilyen toxikus attitűdnek a felmentése, hogy jaj, én nem bántalak, én nem bántalmazó vagyok, nem vagyok toxikus, én csak radikálisan őszinte vagyok, és neked el kell fogadni, hogy amúgy bunkó vagyok veled, vagy beléd törröm a lábamat. Én nem gondolom azt, hogy az az intelligencia, ami az ember számára adott, az ne azért lenne ott, hogy ne tudjuk megszűrni azt, hogy a másik számára hogyan kommunikáljuk a gondolatainkat és a kritikáinkat. Tehát itt én most nem arról beszélek, hogy tutuljgatni kell egymást, hanem arról, hogy van választásunk, és választhatjuk azt, hogy elvégezzük azt a munkát, hogy az, amit szeretnénk mondani a másiknak, lehet, hogy fájdalmas, de akkor fogalmazzuk meg úgy, hogy az informatív legyen, de mondjuk nem semmisíti meg a másikat.
1: Anna, köszönöm. Jövünk vissza. Zilahi Anna, költő, képzőművész a vendégem.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Magasra emelte a terrorkészültség szintjét Németország. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. A kormány fő közösségi oldalán azt írta, hogy július 20-ától megszűnik a köztársasági elnök megbízatása, és ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter kiemelte, hogy a módosítás az alkotmánybíróság felszabadítását, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, valamint a képviselők megbízatásának 12 évben korlátozását is tartalmazza. Hozzátette, ezzel visszaadják annak bizonyosságát, hogy a hatalom korlátozható, a közös vagyon visszaszerezhető, az állam pedig újra a polgárait szolgálhatja. Ezt az Orbán rendszer megpróbálta elvenni a magyaroktól, tette hozzá. Az Egyesült Államokban tartózkodó Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció pedig úgy fogalmazott, Sólyog Tamás a tízás politikai erőszak áldozata lett, és ezzel Magyar Péter hazánkat alkotmányos válságba taszította. Hozzátették, hogy a Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szembeni, még meglévő eszközeivel élni fog, és támogatja a békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültség szintjét. A döntést a belügyminiszter azzal indokolta, hogy a hírszerzés legfrissebb információi szerint egyértelműen léteznek támadási tervek, emberek, intézmények és az infrastruktúra ellen. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Meghaladta az 5000-et a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Továbbra is csaknem 17 000 sérültről tudni. Venezuelát június 24-én két erős földmozgás rázta meg egymás után. Eddig 1331 utórengést regisztráltak. A katasztrófában csaknem 860 épület megrongálódott, több száz egyéb létesítmény, például utak és hidak is károsodtak. Napos felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hidegfronthoz enyhülést és újabb hullámban lehet borult időre, záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész. Anna, korábban arról beszélgettünk, hogy a feltárulkozásnak is talán vannak határai vagy korlátai, hiszen a másik embert azért mindig jó, ha figyelembe tudjuk venni. De hogy közben, szóval neked maga az, hogy megmutatod azt, ami benned van, és sokkal inkább, mint mondjuk a korábbi kötetedben, az egy hosszú utat feltételez, hiszen édesanyád többször mondta azt neked, hogy ne add ki magad. A Gyengédség című kötetedben írt versek mennyiben számítanak ilyen kiadásnak? Tehát, hogy az ember most túlságosan megmutatja saját magát, hogy nem kéne ennyire. Hogy érzed? Tehát, hogy ez ütközik-e azzal, amit te hoztál otthonról?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ahogy erről egyszer nyilatkoztam, ez a ne add ki magad, ez nekem nagyon meghatározó volt nagyon sokáig. Ami azt jelenti, hogy állandóan egyfajta kényszeres diszkréció működött bennem. De ez valójában hatással volt az önismeretemre is, a saját magammal való viszonyomra is, ami azt jelenti, hogy bizonyos dolgokra igazából azért nem nyílt rálátásom, mert elfedtem saját magam elől is. Mint hogyha az tapintatlan lenne, hogyha saját magammal kapcsolatban is bizonyos dolgokra rákérdeznék. Mint ahogy nem mondom el neked, hát akkor magamnak se. És ebből tudott táplálkozni az első kötetemnek, a Bána nem motívumnak a narratívája, ami, hát fogalmazhatunk ilyen nagyon leegyszerűsítően, hogy az egyik központi témája a menekülés volt, akár az önmagam elől való menekülés. De azon a ponton, amikor ezt a narratívát újra akartam írni, át akartam nyargalni egy másik témára, ott el kellett végezni azt a munkát, hogy ez a diszkréciónak vagy tapintatosságnak hívott ilyen gátlás valahogy feloldódjon. És én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy a költészet, vagy az a tény, hogy alkotó vagyok, és verseket írok, mint eszköz a rendelkezésemre állt, mert hogy elolvasod a könyvemet, akkor nem azt fogod érezni, hogy most megtudtál rólam mindent. Tehát itt nem arról van szó, hogy én egy ilyen autofikciós nagy feltárulkozást tettem a nagy közönség elé. Inkább arról a folyamatról beszélek akkor, amikor azt mondom, hogy kiadtam magam ebben a könyvben, hogy olyan érzelmi folyamatokat próbáltam meg bemutatni, amelyekről korábban azt gondoltam volna, hogy ezek annyira személyesek, és annyira kompromittálóak, és annyira megmutatják azt, hogy hol vagyok esendő, hogy hát ezt inkább nem mutatom meg senkinek, de aztán rájöttem ebben az írás folyamatban, hogy ez felszabadító, hogy ennek van humora, és emiatt, mivel amúgy mind esendőek vagyunk, azonosulható.
1: Ugye most valahol az intimitásról is szó van, arról, hogy az ember saját magával is kerüljön egyfajta személyes viszonyba. Az, hogy a félelmeinkkel, egyáltalán azzal, ami bennünk van, szembe tudjunk nézni, az nem is annyira természetes, vagy nem is annyira egy ilyen alapvetés. De mégis mi kell hozzá? Tehát mi kell hozzá akkor, mondjuk, ha valakinek nincs a kezében a költészet eszköze, a líra, akkor hogyan tud önmagához közel kerülni, és hogyan tudja vállalhatóvá tenni, vagy megmutatni azt kifelé, ami ott van benne?
2: Egyáltalán nem magától értetődő az, hogy ez könnyű lenne, és nekem sem azért sikerült, mert akkora zseni vagyok, hanem vannak azok az élethelyzetek, amik rákényszerítik az embert a reflexióra. És az én esetemben több ilyen esemény is követte egymást 2021-2022-ben. Véget ért egy nagyon meghatározó kapcsolatom, és amikor az ember kizökken az egy évtizede vagy évek óta dédelgetett, fenntartott jövőképéből, narratívájából, akkor mindenképpen arra van ítélve, hogy szembesüljön, szembenézzen. Szóval én azt gondolom, hogy vannak azok az élethelyzetek, amik rákényszerítenek egyszerűen, és nem tudunk. Tehát, hogyha akkor nem állunk bele, akkor valójában a hatalmas tagadásokba fogunk bocsátkozni, elfolytásukba, tagadásba. Szóval én azt gondolom, hogy ez a fajta reflexió, ezt igazából az élet kikényszeríti, és akinek nincs mondjuk alkotói praxisa, nem ír verseket, szövegeket, az is nyugodtan fordulhat a nyelvhez, írhat naplót, de nem szeretném elvenni annak se a létjogosultságát, vagy annak a fontosságát, hogy mit jelenthet akár mondjuk az ember számára egy pszichoterápia, egy olyan fajta önismereti út, amit egy ahhoz hozzáértő személy vezet.
1: Csak az másnak a tükrében történik meg. Neked pedig nem volt másik személy. Tehát a pszichoterápia során ugye ott van maga a pszichológus vagy a pszichiáter, és valahol az ő személy vagy a vele való kapcsolódás során történik meg mindez, de hát te egyedül voltál ebben a folyamatban.
2: Én nem voltam egyedül ebben a folyamatban. Nem, én végig terápiában voltam, és én azt gondolom, hogy ez a fajta folyamat, ez nagyon formatív volt az én írás gyakorlatomban.
1: Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Zilahi Anna, költőképzőművész a vendégem. Jövünk vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő és képzőművész, akinek Gyengétség című kötetéről beszélgetünk. Ebben a könyvben van egy vers, melynek az a címe, hogy Kozmosz, ahol két egymástól nagyon eltérő világot egyesítesz valamilyen módon. Ugye ez egyrészt a csótányírtás, másrészt pedig az emberi párkapcsolat, vagy az emberi vágy. Na most, hát figyelj, áruld el nekem, hogy ez hogyan jelent meg benned? Tehát milyen kölcsönhatásban van egymással ez a két egymástól nagyon eltérő dimenzió?
2: Amikor Amerikában, New Yorkban voltam egy 3 hónapos ösztöndíjon, akkor arra érkeztem meg, és egyébként ez egy annyira tipikus New York tapasztalat, hogy utána mindenki mondta is, hogy na akkor te beavatódtál már az első napodon. Megérkeztem a lakásba, ahol laktam, és hát így bogarak mászkáltak. És egyébként nem úgy néztek ki, mint az európai csótány, ezért őszinte leszek, én nem ismertem föl, hogy ezek csótányok, ráadásul bébi csótányok voltak, tehát ezek még kis, kifejletlen, pici állatok voltak, és hát így azt gondoltam, hogy hát jó, hát másszanak, nem tudom, és aztán egy-két nap eltelt, és iszonyú sokan lettek, és rájöttem, hogy mi történik, hogy ez egy csótány invázió. És akkor éreztem azt, hogy ez mennyire testileg hat rám. Tehát ez a félelem, ez az undor, az, hogy rettegek a saját helyemen, ahol élek, a lakásomban. És hogy ugyanakkor néhány héttel később, akár mondjuk ez a tér, ugyanúgy mondjuk egy vágynak a helyszíne tud lenni, és ezt az élményt, hogy egy ember egy ugyanabban a térben mennyire egymástól különböző testi tapasztalatokat tud megélni, ezt próbáltam egymásra montírozni ebben a szövegben.
1: Uh-huh. Esetleg egy példával illusztrálnád? Ugye most nem az egész verset olvasod fel, de egy részletet.
2: Soha nem érezte még ilyen könnyűnek a testét, mint abban a másfél másodpercben, amíg a másik a karjába veszi és odarakja. A mozdulat intencionalitása rémíti meg, de akarná is újra. Vegyél le, tegyél vissza. Vegyél le, tegyél vissza. Lehetne az élet ennyire könnyű, oda-vissza tekerés egy VHS kazettán. Megsemmisítelek, mondja, és magához húzza a testét az asztallap szélén, és csak a püfölés van, kibeköltözik a testben, a másik megsemmisítése, ahogy magára ismer a kiiktatás gyönyörében, belefojtani a másikat önmagunkba, eltaposni, széjjel nyomni, dekapitálni, mint két karjára feltapadnak a rothadás kis Smith ügynökei, ahogy támaszkodik, ahogy mozognak benne, ahogy módszeresen felszámolja az önmagára fixált test, ahogy a biztosíték kiold, és halkrondókban elomlik a veríték. Mozdulatlanul fekszenek, csalódottságuk csillapíthatatlan, hogy még mindig élnek.
1: Ez a kozmosz, amiben minden belefér.
2: Igen.
1: Mennyire válik külön ez a két világ, a csótányoké és az emberi, mondjuk, szerelemé?
2: Pont ez érdekelt, hogy én az írásaimban is, és a képzőművészeti munkámban is vizsgálom azt, hogy az ember és a természet közötti viszony az milyen módokon értelmezhető. És az a furcsa reakcióm volt, amikor először megláttam ezeket a csótányokat, hogy ugye egyrészt nem ismertem föl, hogy csótányok, és hát arra gondoltam, hogy jó, hát élőlények, nem bántjuk, nem tudom micsoda. És hogy az volt benne az érdekes, hogy mi az a határ, amit át kell lépnie ennek a sokaságnak ahhoz, hogy én ezt már veszélyként értelmezzem, és fölfogjam azt, hogy itt egy csótányinvázióról van szó. Másrészt meg pont az érdekelt ebben a szövegben, hogy mi az a testiség, amit mind a két tapasztalat, a vágynak a megélése, és a másik létezőnek a megsemmisítésére irányuló vágy, hogy ez a kettő hogyan jelenik meg, akár mondjuk a másikra való vágyakozásban is, de akár a csótányírtásnak a különböző hát tevékenységeiben, ahogy püföljük az asztalt, és megpróbáljuk puszta kézzel elnyomni őket, lesöpörni, megsemmisíteni, de hogy ezek hogyan tudnak megjelenni, akár mondjuk egy gyengéd viszonyban is.
1: Tehát szinte egybefolyik a kettő, nem?
2: Igen, itt azzal játszottam ebben a versben, hogy valójában bizonyos állításokról nem feltétlenül tudjuk megalapítani, hogy itt most a két testről van szó, vagy ezek az állítások az őket körülvevő csótányinvázióra vonatkoznak.
1: Köszönöm. Ez volt a Kozmosz, a Gyengédség című kötetből. Zilahi Anna költő, képzőművész a vendégem. Jövünk vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész, akinek friss kötete itt van a stúdióban. A könyv címe az, hogy Gyengédség. Anna, most árulj el nekem valamit. Mit szimbolizál számodra a kocsonyahald? Mi a jelentősége?
2: Az interneten jött velem szembe egy mém, ami ezt a halat ábrázolta, és úgy kell elképzelni, hogy ez egy szétrobbant arc, egy ilyen kocsonyás, nagyon abszurd halnak a képe, és amikor láttam először, akkor valamilyen nagyon mély azonosulást éreztem vele, hogy amikor az embernek láttam először, akkor valamilyen nagyon mély azonosulást éreztem vele, hogy amikor az embernek vannak azok a napjai, amikor úgy érzi, hogy így szét

0: leakad a halászhálóba. Valójában nem ezt a halat halásszák, tehát nem őt akarják árusítani, vagy megenni, de ő is belekerül a halászhálóba, és az a hatalmas nyomáskülönbség, ami az óceán mélyén és a felszín között van, és amin ez a nyomáskülönbség, amit ő tapasztal, ez gyakorlatilag felrobbantja ezt a lényt, és ezért válik ilyen kocsonyássá, és ennyire abszurd az ábrázata. És elképesztően kegyetlennek találtam azt, hogy szétrobbantunk egy állatot a túlhalászattal és az iparosított halászattal, majd pedig gúnyolódunk rajta, hogy mennyire ronda, kinevetjük, és ráadásul elnevezzük a halálának az állapotáról, a kényszer halálának az állapotáról, amit mi idézünk elő emberek. Szóval ezt nagyon kegyetlennek éreztem, és nagyon szimptomatikusnak arra vonatkozóan, hogy hogyan bánunk a környezetünkkel, az élővilággal, de valójában saját magunkkal is. És mint mondtam, az első reakcióm egyébként nem is a horror volt, vagy nem is a megdöbbenés, hanem egyfajta ilyen azonosulás, hogy ez vagyok én. És amikor elolvastam a történetét, akkor szembesültem vele, hogy mennyire komplex, és mennyire kegyetlen.
1: És annak van jelentősége, hogy a halászok nem is ezt a halat szeretnék? Tehát nem is őt akarták kihorgászni?
0: Igen, alapvetően ez egy olyan hal, ami nagyon ritkán kerül a felszínre, és nem is kellene, hogy az ember és a kocsonya hal találkozzon egymással. Tehát igazából két szürreális, teljesen elválasztott világban élünk, és ő mégis bekerül a mi világunkba, és ráadásul nem csak a fizikai világunkba, hanem aztán egy mély-mély alakítjuk, ami terjed a social médiában, és egy ilyen ronda állat képe tárul elénk, miközben egyébként ez a hal az ő saját életében, az élőhelyén egyáltalán nem is így néz ki, mert ez már a halálában bekövetkező ilyen halmazállapot változásának az eredménye.
1: Tehát gúnytárgyává tesszük azt, akit egyébként mi csúfítottunk el.
0: Így van.
1: Én még mindig nem értem, hogy ez mennyiben érint téged.
0: Az érdekelt ebben a történetben, hogy lehetséges-e, hogy ez a kocsonyahal metaforája az ihletnek. Hogy az érdekelt, hogyha az ihlet egy ilyen mélyből feltörő, belső, autentikus igazság, aminek valamilyen módon megnyilvánulási formát kell adnom szerzőként, akkor ennek az ihletnek lehet-e a metaforája a kocsonyahal, és ha igen, akkor lehetséges-e a kocsonyahal felhozatala a felszínre gyengétséggel, egy olyan gyengéd lassúsággal, amiben a halmazállapot változás nem történik meg a nyomás különbség miatt, mert annyira lassan hozzuk fel, hogy a teste tud alkalmazkodni a nyomás különbséghez, és ennek kapcsán, amikor írtam a versemet, és próbáltam kikutatni ennek a metaforának az igazságát, megkerestem Jordán Ferenc hálózatkutató biológust, hiszen nyilvánvalóan nincsenek erre vonatkozó kutatások, nem találtam semmit, hogy felhozható-e a kocsonyahal a óceán mélyéről, 3000 méter mélyéről, és Feri válaszolt 10 percen belül, hogy elviekben felhozható, ami azt jelenti, hogy igazából igazolva láttam azt, hogy úgy kell viszonyulnunk ehhez a halhoz, és úgy kell viszonyulnunk a belső inspirációhoz, az ihlethez, az ösztönhöz, ami bennünk felmerül gondolat, hogy türelmesek vagyunk vele, és megpróbálunk a gondolataink, az ihletettségünknek a saját ritmusához lelassulni, és nem pedig az akaratunkat rákényszeríteni
1: És széttrancsírozni.
0: És széttrancsírozni.
1: Nem gyengétség.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész, aki 2021-ben Hazai Attila irodalmi díjat kapott, 2023-ban pedig megkapta a Könyves Magazin Mastercard alkotótárs ösztöndíját. Anna, gratulálok!
2: Köszönöm szépen!
1: A második köteted címe az, hogy Gyengétség. Ebben a kötetben jelentős szerepe van a klasszikus zenének is, a komoly zenének, amihez te abszolút kapcsolódsz, talán gyerekkorod óta, nem
2: így
1: tudom.
2: Van.
1: De ez olyannyira megjelenik, hogy az egyik versedben, hát konkrétan Titanicon zongorázó polipokról is írsz. Hát ezt fejtsd ki, kérlek, bővebben.
2: Jó, rendben. Szóval a viszonyom a komoly zenéhez az tényleg nagyon régre nyúlik vissza. Ez annak köszönhető, hogy zenei tagozatos általános iskolába jártam, és a Kodály módszer mentén heti 2-3 ének-zene óránk is volt, és valahogy ez tényleg olyan fontosságú volt ezáltal az életemben, mint akár az, hogy megtanuljak számolni. És aztán eltávolodtam a zene csinálástól olyan értelemben, hogy ahogy felkerültem Budapestre és egyetemre kerültem, onnantól fogva már nem voltam tagja a kórusnak, nem jártam zeneórákra, kikerültem abból a közösségből, de a mai napig meghatározó a zene iránti fogékonyságom és a kortárs zene iránti érdeklődésem is, és azt kezdett el foglalkoztatni, hogy ugye azt gondoljuk, hogy csak az ember az, ami az a faj, ami művészetet csinál, kultúrát épít, civilizációt épít, és elkezdett foglalkoztatni az, hogy hogyan néznek ki egy olyan zenemű, amit nem emberek játszanak el. És ahogy már ezt érintettük, meghatározó kép a számomra a mélytengeri élet, és az első könyvemben is megjelent már az elsüllyedt Titanicnak a képe, és ezt hoztam itt vissza a Polipszizm című versben, ahol az elsüllyedt Titanicon egyszer csak megjelennek az egyik zongoránál a polipok, és elkezdenek játszani. Itt egy olyan zeneművet képzeltem el, amit Ligeti György zeneszerzőnek tulajdonítok. Nyilvánvalóan ez egy fiktív zenemű, de ugye az tudható Ligeti Györgyről, hogy olyan zongora etüdöket írt, amelyek elképesztő, összetett és koncentrált zongoratechnikát igényelnek meg a zongoristától. Tehát ezek nagyon-nagyon nehéz etüdők. És elképzeltem, hogy írt egy olyan zeneművet, amit kifejezetten azzal a céllal írt, hogy emberek számára nem lejátszható. De hogyha nem emberek számára nem lejátszható, akkor ki az, aki le tudja játszani? És így jutott eszembe egyszerűen ez a kép, hogy jön 11 polip, annak a 11 polipnak van 88 karja, és ugye 88 billentyű található a zongorán, és hogy hogyan épül föl ez a zenemű a tenger mélyén, a Titanic harmadosztályán ezen a zongorán.
1: Anna, én a polipokon már nem lepődöm meg, de a Titanicon annál inkább. Az elsüllyedt Titanic az miért foglalkoztat téged? Tehát melyik eleme az, amihez te kapcsolódni tudsz?
2: Igazából minden eleméhez. Én olyan sok szempontból tudok kapcsolódni ehhez a témához. 90-es években nőttem fel, akkor voltam gyerek, és ez volt az első egész estés film, amit megnézhettem. Az első játékfilm, és azóta legalább 5-ször láttam a Titanicot, teljesen formatív valahogy a filmnézésemben, vagy a filmekhez való viszonyomban ez a film. És emellett a nagyon személyes tapasztalat mellett megjelenik az, hogy a Titanic az az emberi kultúra sértetlenségének a közhelyét vagy toposzát kérdőjelezi meg. Ugye ez egy ilyen hübrisz történet, hiszen azt állították róla, hogy ez a legnagyobb, a legcsodálatosabb, a legnagyobb luxust felvonultató, legerősebb és leggyorsabb óceánjáró az 1910-es években, és ugye az volt a mottója, hogy elsüllyezhetetlen, és hát a sors fintora borzasztóan ironikus és szomorú, hogy gyakorlatilag az első útján elsüllyedt. Nyilvánvalóan nem a hajóba kódolt sors miatt, hanem az emberi hübrisz miatt, a gőg miatt, amiatt, hogy azt gondolták, hogy mindent lehet.
1: És nem.
2: És nem, és úgy tűnik, hogy nem. És ennek a rekvizituma számomra a Titanic, ennek a fönnmaradt romja, egy ilyen kulturális rom, és elképesztően izgalmas elképzelni azt a számomra, hogy ez jelenleg más élőlények számára otthont ad a tenger mélyén. Uh-huh. Ennek a vizsgálata indult el bennem, amikor elkezdtem írni ezt a verset, hogy egy ilyen hatalmas kulturális rom, ami ott van a tenger mélyén, ebben hogyan élnek ma is akár állatok, különböző élőlények, és hogyan tudna megjelenni ebben újra egy olyan emberi kulturális fogalom, mint a zene.
1: A verseid szabad versek, már az előző kötetben is. Miért?
2: Formaverseket kezdtem írni gimnáziumban, és aztán, amikor a kortárs irodalommal találkoztam, akkor megértettem azt, hogy felszabadító, hogyha egy adott gondolatnak, egy adott tartalomnak megadhatom a saját formáját. Szerintem az egy nagyon izgalmas megközelítés, hogyha a szabad versekre is formaversekként tekintünk, csak olyan formaversekre, ahol a formát saját autonóm létezőként igazából kialakítja saját maga számára a vers. Én azt gondolom, hogy ez a választás, ez nem vagy-vagy, nem vagylagos a számomra. Nagyon is foglalkoztat az, hogy újra a formaversek felé forduljak, de ebben a kötetben az foglalkoztatott leginkább, hogy hogyan tudok nagy terjedelemben, hosszabb versekben kifejteni nagyobb gondolatmeneteket, összetettebb metaforákat és összetettebb rendszereket ábrázolni a vers eszközeinek a segítségével.
1: Készül a harmadik verses kötet?
2: Sok projekten dolgozom jelenleg is. Egyrészt a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen folytatom a doktori kutatásomat, ami egy művészeti kutatás. Annak a szövegei is készülnek, és az alkotói praxisomat is viszem tovább. Megvan a következő költészeti elképzelésem is, igen, és hát alapvetően szeretnék prózát is írni. Szóval egy regény gondolata is már így velem van.
1: Ó, és mit lehet tudni róla? Egyelőre semmit? Egyelőre inkább nem beszélnénk?
2: Igen, egyelőre.
1: Jó, hát akkor ez maradjon titok, de majd egyszer reméljük, hogy elkészül, és akkor eljössz hozzánk. De tudod, köszönöm. Mit már gyere előbb is. Nagyon köszönöm, öröm volt veled beszélgetni.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És gratulálok a könyvhöz.
2: Köszönöm szépen.
1: Vendégem volt Zilahi Anna, költő, képzőművész. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök, akinek megszűnik a megbízatása. Polt Péter és három alkotmánybíró nyugdíjba megy az alaptörvény módosítással. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. Hétfőtől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel július 20-án 0 órától megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy az országgyűlésnek 30 napon belül kell új államfőt választania. Hozzátette, hogy az alaptörvény módosításával megerősödik a bírói önigazgatás, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, és 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselők megbízatásának hosszát. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt. Az Egyesült Államokban tartózkodó Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán pedig úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további három alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. A jogszabály ugyanis visszaállítja a korábbi Fidesz kétharmados parlament által megváltoztatott 70 éves felső korhatárt. Így a 70 éves kora előtt elnökként odahelyezett Polt Péter legfőbb ügyész, valamint a 71 éves Haszonicsné Ádám Mária, a 74 éves Juhász Miklós és a 72 éves Lomnici Zoltán is távozik az alkotmánybírói posztjáról, írja a kontroll.hu. 90. születésnapján az Operett Színházban köszöntötte a társulat Lehocki Zsuzsát, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészt. A teátrum legendás művésze csaknem 6,5 évtizede tagja az intézménynek. Tehetségét számos műfajban és stílusban megcsillogtatta, primadonnaként, drámai szerepekben és tévéjátékokban egyaránt láthatták a nézők. Napos, felhős idő várható, de országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hidegfronthoz enyhülést, és újabb hullámban lehet borult időre, záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a víziút alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ősbudavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt Tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök, akinek megszűnik a megbízatása. Polt Péter és három alkotmánybíró nyugdíjba megy az alaptörvény módosítással. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Sulyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalma. Terheli. Hétfőtől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel július 20-án 0 órától megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy az országgyűlésnek 30 napon belül kell új államfőt választania. Hozzátette, hogy az alaptörvény módosításával megerősödik a bírói önigazgatás, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, és 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselők megbízatásának hosszát. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből Sulyog Tamás államfőt. Az Egyesült Államokban tartózkodó Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán pedig úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további három alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. A jogszabály ugyanis visszaállítja a korábbi Fidesz kétharmados parlament által megváltoztatott 70 éves felső korhatárt. Így a 70 éves kora előtt elnökként odahelyezett Polt Péter legfőbb ügyész, valamint a 71 éves Haszonicsné Ádám Mária, a 74 éves Juhász Miklós és a 72 éves Lomnici Zoltán is távozik az alkotmánybírói posztjáról, írja a kontroll.hu. 90. születésnapján az Operett Színházban köszöntötte a társulat Lehocki Zsuzsát, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészt. A teátrum legendás művésze csaknem 6,5 évtizede tagja az intézménynek. Tehetségét számos műfajban és stílusban megcsillogtatta, primadonnaként, drámai szerepekben és tévéjátékokban egyaránt láthatták a nézők. Napos, felhős idő várható, de országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hidegfronthoz enyhülést, és újabb hullámban lehet borult időre záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére. Ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni Víz Alatti Múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök, akinek megszűnik a megbízatása. Polt Péter és három alkotmánybíró nyugdíjba megy az alaptörvény módosítással. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. Hétfőtől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel július 20-án 0 órától megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy az országgyűlésnek 30 napon belül kell új államfőt választania. Hozzátette, hogy az alaptörvény módosításával megerősödik a bírói önigazgatás, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, és 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselők megbízatásának hosszát. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt. Az Egyesült Államokban tartózkodó Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán pedig úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további három alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. A jogszabály ugyanis visszaállítja a korábbi Fidesz kétharmados parlament által megváltoztatott 70 éves felső korhatárt. Így a 70 éves kora előtt elnökként odahelyezett Polt Péter legfőbb ügyész, valamint a 71 éves Haszonicsné Ádám Mária, a 74 éves Juhász Miklós és a 72 éves Lomnici Zoltán is távozik az alkotmánybírói posztjáról, írja a kontroll.hu. 90. születésnapján az Operett Színházban köszöntötte a társulat Lehocki Zsuzsát, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészt. A teátrum legendás művésze csaknem 6,5 évtizede tagja az intézménynek. Tehetségét számos műfajban és stílusban megcsillogtatta, primadonnaként, drámai szerepekben és tévéjátékokban egyaránt láthatták a nézők. Napos, felhős idő várható, de országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hideg fronthoz enyhülést, és újabb hullámban lehet borult időre, záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban található. A teret a Veselényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső Erzsébet városiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű saktere lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszország. Modricot

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapi alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, másnéven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök, akinek megszűnik a megbízatása. Polt Péter és három alkotmánybíró nyugdíjba megy az alaptörvény módosítással. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. Hétfőtől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel július 20-án 0 órától megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy az országgyűlésnek 30 napon belül kell új államfőt választania. Hozzátette, hogy az alaptörvény módosításával megerősödik a bírói önigazgatás, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, és 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselők megbízatásának hosszát. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt. Az Egyesült Államokban tartózkodó Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán pedig úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további három alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. A jogszabály ugyanis visszaállítja a korábbi Fidesz kétharmados parlament által megváltoztatott 70 éves felső korhatárt. Így a 70 éves kora előtt elnökként odahelyezett Polt Péter legfőbb ügyész, valamint a 71 éves Haszonicsné Ádám Mária, a 74 éves Juhász Miklós és a 72 éves Lomnici Zoltán is távozik az alkotmánybírói posztjáról, írja a kontroll.hu. 90. születésnapján az Operettszínházban köszöntötte a társulat Lehocki Zsuzsát, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészt. A teátrum legendás művésze csaknem 6,5 évtizede tagja az intézménynek. Tehetségét számos műfajban és stílusban megcsillogtatta, primadonnaként, drámai szerepekben és tévéjátékokban egyaránt láthatták a nézők. Napos, felhős idő várható, de országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hidegfronthoz enyhülést, és újabb hullámban lehet borult időre, záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első csoki gyár névadója az ipari úttörőként is ismert Stückmer Frigyes. A hamburgi cukrászmester 1866-ban telepedett le Pesten, és vállalt munkát egy Szentkirályi utcai kis cukorkaüzletben, melyet 2 évvel később megvásárolt. A folyamatos fejlesztéseknek, bővítéseknek köszönhetően ez a szerény vállalat Magyarország legnagyobb csokoládégyárává nőtte ki magát. 1883-ra már gőzüzemi csokoládégyártás folyt. Az így gyártott kiváló minőségű termékek méltán keltek versenyre az osztrák, svájci és cseh konkurensekkel. Stückmernek mind üzleti, mind műszaki szempontból kiemelkedő sikere volt. A kitartó, rendületlen munkát maga Ferenc József is elismerte azzal, hogy az ipar fejlesztésében elért tevékenységéért a koronás arany érdemkeresztet adományozta a csokoládégyárosnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven

0: járult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a Zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A Zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Májerfi pince márvány hordója a Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök, akinek megszűnik a megbízatása. Polt Péter és három alkotmánybíró nyugdíjba megy az alaptörvény módosítással. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalma. Terheli. Hétfőtől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel július 20-án 0 órától megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy az országgyűlésnek 30 napon belül kell új államfőt választania. Hozzátette, hogy az alaptörvény módosításával megerősödik a bírói önigazgatás, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, és 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselők megbízatásának hosszát. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt. Az Egyesült Államokban tartózkodó Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán pedig úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további három alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. A jogszabály ugyanis visszaállítja a korábbi Fidesz kétharmados parlament által megváltoztatott 70 éves felső korhatárt. Így a 70 éves kora előtt elnökként odahelyezett Polt Péter legfőbb ügyész, valamint a 71 éves Haszonicsné Ádám Mária, a 74 éves Juhász Miklós és a 72 éves Lomnici Zoltán is távozik az alkotmánybírói posztjáról, írja a kontroll.hu. 90. születésnapján az Operett Színházban köszöntötte a társulat Lehoczky Zsuzsát, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészt. A teátrum legendás művésze csaknem 6,5 évtizede tagja az intézménynek. Tehetségét számos műfajban és stílusban megcsillogtatta, primadonnaként, drámai szerepekben és tévéjátékokban egyaránt láthatták a nézők. Napos, felhős idő várható, de országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hideg fronthoz enyhülést, és újabb hullámban lehet borult időre záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.